velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Jó helyen jársz! Pannonrádió 91.5.
1: Belvebul, double cup, OG Kush, orange bud, kokatusi, MDMA, dug.

Pörög ránk. Pannon Rádió, éjjel-nappal.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu.

Pannon Rádió. A te hangod.

0: Suvi, hány óra van? A mindenit, akkor indul a reggeli. Igazad van, egy hiperugrással még odaérünk. Ne lábatlankodj itt, Artu, inkább kapcsolj elképzelhetetlen sebességre.
1: Pannon reggeli, 91.5.
2: Szép jó reggel kívánunk, 6 óra 00 perc van.
3: Sziasztok!
2: Itt van velem Fackovics Melissa.
3: Hiperasnyó Zoli lesz.
2: Ez most egy ilyen egyedi műsor lesz minden szempontból. Ugye itt lassan most már a szezon zárás felé haladunk. Jövő héten lesz még reggeli műsor. És úgy gondoltuk, hogy egy kicsit variáljuk meg a beosztást.
3: A beosztást. Jézusom, most én 6 óra 00, akkor komolyan veszitek nagyon itt a pontosságot. Én megszoktam a presszónál, hogy ott lehet egy kicsit így leléskedni, van még ott nem tudom 10 perc.
2: Az nem, de tudna itt a Dávid is mesélni, aki itt ül.
3: Nagyon mosolyog.
2: Előre tudják, hogy mi történik.
3: Ez az utolsó másodpercben érkező brasnyózol is, sztori?
2: Igen, de hogy utolsó másodperc, utolsó utáni percekben érkező. Azt mondja Zoli, hogy Ausztrália is veletek van a hét minden napján. Jó reggelt kívánunk, Zoli. Attila is itt van. Szia, Meli. Szíves, smiley érkezett Attilától. Én lájkolom. Sziasztok, jó reggelt kívánok. Hát égzengés volt éjjel. Hogy élted meg? Emlékszel valamire?
3: Persze. Aludtál? Nagy volt a csit-csat az éjjel során. Hát persze, hogy ilyenkor kell, hogy jöjjen az ilyen idő, hogy ne hagyjon aludni, amikor így stresszelek, hogy lesz hogy az ébredés, de...
2: Egyébként ilyenkor én szoktam attól félni, hogy simán elalszom. Az még így nem történt meg. Írja egyébként Attila, hogy csoda, hogy brasnyó időben itt van. Hát kösz szépen! Hát igazából azért úgy voltam vele, tudod, hogy ma aztán tényleg nem kéne késni, mert Meri nem szokott gyakran lenni a reggelin. Azért ez fura lett volna, hogyha ő itt egyedül marad 6 óra 5 perckor. Bár azért akkorákat én sem szoktam késni.
3: Ó, azt írta a Zoltán, hogy Melcsin, de régen hívott valaki, Melcsinek. Igen. Köszönöm, ez egy jó kis nosztalgia élmény.
2: Adja magát. Tehát, hogy téged szerintem az elég sokféleképpen lehet így a nevedet kombinálni, nem? Tehát mindenféle kombináció lehet. Meli, Melcsi, Mel, mit tudom, tehát nyilván lehet
3: persze.
2: Ebből ilyen.
3: Persze.
2: Lehet ebből kihozni a maximumot.
3: Az Zoltánból is, nem?
2: Az Zoltánból is, hát az biztos, tehát hogy engem már tényleg mindenhogy hívtak.
3: Kevesen hívnak Zoltánnak, szerintem.
2: Volt egy, egyébként is sokan hívtok Zozinak. Nekem mindig a Zoziról van egy magyar film, egyébként egy tök jó magyar film, és abban van egy meleg karakter, akit úgy hívnak, hogy Zozi. És ő mindig egy ilyen vicces karakterben, ilyen Zozi, és én mindig ez jut eszembe erről a Zoziról egyébként. Ez a karakter, és nekem kicsit ilyen azért.
3: Akkor annak nem örülsz, hogy
2: Zozinak. Nem, igazából nincs ezzel bajom, hogy valakinek mit tudom én, ilyen preferenciái, vagy olyan preferenciái vannak, csak egyszerűen abban a filmben ő egy ilyen nagyon vicces karakter, és akkor azért mondom, hogy mindig rá gondolok, hogyha valaki így hív, mondom, de jó. Azt mondja, itt a nagy szelek tombolnak tiszta szívből. Zotyó. Én úgy hívom a kisfiamat, hogy Zotyó. Zotyi, meg ilyenek.
3: A Zotyi az cuki.
2: Az cuki, ugye?
3: Igen.
2: Zotyi, motyi, ilyen valamiket szoktam kitalálni.
3: Nézelőttem útközben, hogy állnak a fák, de nem láttam kitört fákat.
2: Tényleg
3: hogy
2: a szén is, igen.
3: Láttam nagy tócsákat, tehát nagyon sok, nagyon nagy mennyiségű eső. Esett, azt láttam.
2: Rengeteg egész éjjel esett szinte az eső, és most is esik így helyjel kozzel, úgyhogy azért vigyetek majd esernyőt, meg vigyetek magatokkal esőkabátot. Most nem mondom, hogy túl nagy lenne a megfázás veszély, de azért erre is gondolni kell.
3: Olyan kellemetlen volt, így kidugtam reggel az orromat, és így néztem, hogy jó, végre nem esik az eső, akkor nem fogok elezni, és aztán a 8 perces bicaj út alatt így háromszor kb. Elkezdett
2: bicajjal jöttél?
3: Igen, bicajjal jöttem.
2: Mennyi kb. Percben idáig?
3: 8. És pont 8 perc alatt háromszor elkezdett esni, és aztán elállt.
2: Ez ilyen pirosokkal együtt? 8 perc? Vagy nincsenek nagyon pirosok?
3: Nincsenek irányjelzők.
2: Nekem 2 van, és akkor ezeket mindig kiszámolom. Nagyjából tudom, hogy hol kell jobban átmenni, szóval ez már ilyen OCD, tehát hogy tudom pontosan, hogy most a balra várja meg, vagy a jobb oldalit várja meg. Ezért én el szoktam lenni idefelé. Kérdőnk a hajnalban, mert akkor nem várok, akkor átmegyek néha pirosan.
3: Ti hogy aludtatok?
2: Hát ugye felébredtem, hogy a kislányom az ott van mellettem, tehát hogy nagyon megijedt éjjel, tehát hogy neki ezek így újdonságok. Úgyhogy nálunk, hogy nagyon fújnálunk, az igazság, hogy a teraszunkon van egy ilyen kovácsolt vas díszes valami, és az, amikor átfúj a szél, akkor ilyen hangot ad, hogy ilyen, és akkor én ezeket így éjjel így hallgattam egy ideig, De engem nem zavar, de mondjuk, hogy tud ijesztő lenni. Ilyenkor, amikor nagyon-nagyon erős a szél. Tehát amikor tényleg nagyon erős a szél. Úgyhogy közepes, akkor nem hallunk semmit. De hogyha ilyen tényleg zúg, akkor igen. Úgyhogy na ez van. Mindegy, meg kell tudni élni vele. Én úgy vagyok ezzel. Szóval nem tudom, hogy egyébként ilyenkor ti, amikor otthon vagytok, akkor ezt hogy élitek meg, mert azért vannak, akik nagyon félnek a vihartól, meg vannak olyanok, akik kifejezetten szeretik. Hát éjszaka, még tudom, hogy amikor én feküdtem le aludni, akkor néztem az időjárás jelzést, az időjárás and radar applikációt, tegnap beszéltünk ezekről, vagy tegnap előtt az Ecivel, hogy itt nagy égszakadás, földindulás lesz az éjjel. Úgyhogy nem tudom, hogy ennek lett-e bármilyen következménye. Hogyha vannak valami infóitok károkról, akkor írjátok meg nekünk.
3: Amikor nem van, hogy... De azért írjatok ezzel kapcsolatban. És sajnálom, hogy nem láttam ezeket a nagy viharokat. Nagyon szeretem látni, pláne a villámlásokat, úgyhogy lemaradtam. Aha.
2: De úgy, hogy kiállsz az ablakba is nézed? Vagy hogy kell?
3: Teraszra, de hát most gondolom az éjjel folyamán hajnali háromkor azért annyira nem vagyok fanatikus, igen, hogy kimenjek a teraszra az éjjel közepén, hogy nehogy lemaradjak minden egyes villámlásról.
2: De nem félsz így a villámlástól?
3: Nem, vagy sajnos nem. Nincs bennem semmilyen vélelem, tehát hogy kéne egy kicsi azért.
2: Kintálsz a mezőn, vagy jó, valami azért nem
3: fizet. Jó, nem fogok a közepére menni azért, de...
2: Szóval jó, hát attól mondjuk, igen. Elég nagy az esély. Egy kicsi az esély. Kb. Annyira az esély állítólag, mint megnyerni a hatos lottót. Olvastam egyszer valami statisztikát, hogy belé csapjon a villám.
3: Nagyon, most az egyetemi évek jutottak eszembe, hogy statisztikából ki kellett számolni. Vagy tanultuk, hogy számolod ki hogy az esélyszámítást. Uh-huh. Na mindegy. Lényegtelen, és ott voltak ilyen példázatok.
2: Ja, ilyen példázatok. Igen, tök releváns kérdést tett fel itt valaki, az egyik csoportban, az Enoszúban, Kakoe Sztányokot, Podvozsnyák a Pátria, tehát ugye ez az aluljáróra vonatkozik, ilyenkor ez mindig egy fontos kérdés. Ha arra jártok, és hiszem azt, hogy van olyan hallgatónk, aki éppen áthaladt alatta, vagy most halad át, vagy ilyesmi, az írja meg nekünk, lehet, hogy éppen Robi is akcióban van, ha már ilyen hajnalba felkeltél, lehet, hogy már dolgozol. Írja egyébként Zoli, hogy nálam egy hatalmas pálma levelet fújt le a szél. Hát igen, ezek a regionális problémák. Majd itt nincs ilyen probléma. Itt nem fújja le a pálma levelet a szél, maximum. Hát jó, lefújhatja, de az már különleges kategória. Ott még gondolom, hogy az utcán mész, és akkor úgy fejbe vág egy pálma levél. Gondolom, hogy ott más a helyzet. Ausztrália. De azért kötődsz Ausztráliához, ugye? Itt a Zolinak is mondom, mert hogy ugye nektek vannak rokonok Ausztráliában.
3: Most fognak érkezni és wow. Zoltán is, Zoltán.
2: És rokonom. Akkor ezek ilyen nagy bulis hetek, napok lesznek most nálam.
3: Hát igen, hónapok.
2: És mennyi, egyébként most jó, nyilván nem ez magánügy, de hogy mennyi ideig maradnak ilyenek, azért Ausztrália azért istenetelő messze van. Két hónapot.
3: Igen, most a apum elsőnök a testvérének a pár, tehát lényegében egy házas pár érkezik, és rájuk azért lehet nagyon, azért itt lehet egy két hónapot.
2: Van, két hónapot.
3: Igen, most a apum elsőnök a testvérének a pár, tehát lényegében egy házas pár érkezik, és rájuk azért lehet nagyon, azért is lehet felnézni, mert ők borzasztó ügyes utazók. Tehát, hogy

0: nem váltanak. Itt ilyen belépő aha. van, tehát, tehát egy ilyen betegesen kidolgozott utazási tervről van szó, tehát ők ebben nagyon ügyesek. Aha. Úgyhogy most azt hiszem, hogy itt Európában két hónapot maradnak, de hogy most konkrétan a tervüket még nem ismerem, de ha holnapi reggeliben már lehet, hogy ismerni fogom.
1: Ha nagyon röhögök, mert a Robi közben olyanokat ír, azt mondja, nem kell nekik fuvar a reptérről, ez az egyik. Utána, amikor belementél abba, hogy milyen okosan utazik, akkor mindjárt írt, hogy ja, adjuk is! Igen, nyilván lehet, hogy többek. Na mindegy, szóval igen, tehát akkor itt lesznek két hónapot. Igen, azért tudom, mert nekem is ismerős, hogy kézzel van egy haverom, aki Ausztráliába udvarolt. Tehát, hogy ez is így, a távkapcsolat teljesen új értelmet nyert. Tehát, hogy Ausztrália egy másik kontinensre, érted? Tehát, hogy, na mindegy. És ő is így tervezett, ő is egyébként egy nagyon végtelenül okos fickó ilyen szempontból, és akkor mindent kitalált, akkor most ő Kínába megy, Kínából repült ide. Tehát, ugye ilyen, azt hiszem, hogy egy 24 óra volt az út, lehet, hogy ott még egy picit több is, de ő ezeket így nagyon kitalálta. És egy másik ismerősöm meg abban volt zseniális, hogy ő mindig, amikor Európába szeret, vagy kitalálta, hogy ő most menne valahova utazni, és ez még a vízerrel is kb. Vagy most oké, nem mondjuk ki, hogy vízer, bár most már tök mindegy, de hogyha valami fapados légitársaságot is nézel, akkor lehetnek még jobb opciók, és ő például annak idején, ez 10 éve volt kb., kitalálta, hogy minden repülőjegy olcsóbb a Marosvásárhelyi reptérről. Uh-huh. És ő bárhova utazott a világban, mindig a Marosvásárhelyi reptérre ment el, és akkor onnan ment mondjuk az első pozícióra, és akkor utána még a másik pozícióra. Tehát, hogy ő ezt így nagyon tudta, és nagyon értett hozzá. Amikor mi annak idején mentünk a tengeren túlra, és elintéztünk mindent, én az utolsó pillanatig nem akartam elhinni, végig azt vártam, hogy amikor elmegyünk a reptérre, akkor kiderül, hogy ja, maguknak nincs is jegyük, vagy tudod, tehát valami így ki fog derülni, és kérdeztem is az egyik ilyen utazásszervezet, és mondta, hogy nyugodjon meg, megvan minden, itt van, rendben van minden. Na mondom, biztos, igen, biztos. Tehát, hogy akik ebben otthon vannak, azok tudják, hogy hogy kell.
0: Meg ebben az utazás szervezésben mindig az idő a kulcs, ugye ők befejeznek egy adott utazást, akkor mennek haza, és onnantól kezdve indul a szervezés a következő utazásig.
1: És ez mit jelent? Tehát, hogy akkor hogy kitalálják már előre, hogy hova mennek, hogy nyaralni? Vagy? Hát
0: persze, nyaralni az utazásokat. Most én ezt nem nevezem nyaralásnak, mert nem tudom, fél év. Tehát, hogy én először, amikor szorosabb kapcsolat alakult közöttünk, az 2007-ben volt, és akkor így felcsillant a szemem, hogy Jézusom, az 2007, és fél éven át utaztak a lányaikkal. Aha. Van egy, hát most lényegtelen, de a lényeg az, hogy családos túl, tehát családos túl utaztak, és béreltek, nem tudom, Németországban egy
1: bungalót?
0: Azt persze, azt egy sátrat.
1: Kempingplacot?
0: Kempingautót, lakókocsit.
1: Igen,
0: és akkor abban éltek egy ideig. Tehát, hogy nem tudom, most így hirtelen nem ugranak be az emlékek, de viszont fél éven át voltak úton, és ez teljesen mindent megoldottak. Jó, a lányok, ugye akkor iskolások voltak, de viszont megoldották azt is, hogy ugye, meg tudták beszélni, mert ott az iskola rendszer teljesen máshogyan működik, meg rugalmasabb is. Nem azt mondom, hogy nem kellett tanulniuk, kellett, ugyanúgy megvoltak a feladataik, amiket így távoktatásban meg tudtak oldani, de azért így le a kalappal.
1: Ja.
0: Hát, a családos túl
1: hát
0: tettek meg ekkora
1: de,
0: utat.
1: De van akinek meg ez a hobbija, tehát hogy aki hónapokon átutazik mondjuk lakókocsival, ugye itt volt nálunk múltkor Laciék is, ugye, tehát ők azért erről mesélnek, bár nyilván ők nem, tehát nem ilyen kontinenseken átutaznak, bár szerintem szeretné a Laci, tehát hogy ez abszolút működne, lehet, hogy épp hallgat bennünket, szokott. De Zoli írja, hogy azt mondja, ez nem nyaralás, ez honvágy. Na most igen, értem én azt, csak itt ebben az esetben arra gondoltam, hogyha például ők Ausztráliából mondjuk nem hazajönnek, hanem mennének máshova, mondjuk ilyen pont ilyen utakra, mert akkor ezek nem honvágy, hanem akkor ez tényleg hobbi, vagy nem tudom, pihenés. Ha hosszabb időre, mondjuk ha nem hazajön.
0: Hát meg egy életstílus,
1: hát egy életstílus, így van. Zoli írja, sziasztok, jó reggelt. Attila írja, mi fekve aludtunk, hajnali 3-kor vihar volt, felébredtünk, a kis piacon is vihar volt, jó, akkor ezt így tudjuk. Egyébként azt akartam az előbb még mondani, csak abszolút nem volt ideillő, hogy nekem a kempingről mindig a kemping sajt jut eszembe, ja, az igazság. A kemping sajt.
0: Az a sajt, a kemping
1: nem,
0: sajt?
1: Nem. Hanem az a tubusban, az a krém sajt, tudod.
0: Az a kemping sajt. Ilyen kategóriai.
1: Hát van egy ilyen márka, egy mint a kemping.
0: Ja, értem.
1: De régen ezt nem tudom, hogy hívták. Volt ennek valami neve, még a régi Magyarországon, a szocializmusban, nem tudom, nem a maci, mert az más volt, vagy medvesajt, maci, hanem ez egy másik fajta. De kemping sajt.

0: ugye? Írjátok meg nekünk, hogy hogy volt. Ez a kajákat nagyon tudják a mi hallgatóink, csak azért mondom, hogy ezeket biztos ismerni fogják. Szóval volt nagy égzengés, meg egyebek itt éjszaka, és azt írja egyébként, most már lesz majd mindjárt közérdekű információnk, de ettől függetlenül el lehet mondani, hogy a mai nap folyamán elvileg itt esőt már nem ír, még reggel 7-ig írja az esőt, aztán utána meg egész nap felhős, fenét nem. Délután, késő délután jöhet még eső, de talán annyira nem intenzíven.
1: Kérdezte Zoltán, hogy létezik-e még kemping sajt? Hát mostanában a kemping sajtot.
0: Szerintem létezik. Főleg ők is szerintem meglovagolták ezt a retro dolgot.
1: Jó, le kellett googliznom.
0: Ilyen camping.
1: Látom.
0: Ilyen piros, ugye? Megvan?
1: Megvan.
0: Igen. Az hát, persze, kemping sajt. Hogy ne létezne, persze. Csak ezeket volt mit, amit látjuk, hogy most már van
1: több fajta. Én inkább maci sajt íra vagyok, és lehet, hogy azért.
0: Jó, te maci sajt, medve sajt, nem?
1: Az
0: is régi. Az is legalább 60 éves. Úgyhogy ezek megmaradtak. A múltkor miről beszéltünk itt az Ecivel, volt erről a grill sajtál, mondod a grill sajtot. Egyébként ez tudatos, hogy mindig belevonjuk a kaját itt reggel 6-kor az első megszólalásba. A grill sajtnál volt ugye az Ecinek egy nagy fájdalma, hogy nem lehet nálunk kapni grill sajt. Most persze itt az Oliéknál lehet, meg itt ugye ezt utána írtak nekünk, hogy ők foglalkoznak vele, de a boltban nem lehet. Ehhez képest Magyarországon van 8 fajta legalább, és csak a határig kell elmenned. Tehát, hogy igen, hát ez egy piacszírés.
1: Igen, május 1-én jutott eszembe, hogy ott ugye grilleztünk, és így volt ott grill sajt, és így hozták Vajdaságba a grill sajtot, tehát kik, akik Ausztriában dolgoznak.
0: Akik Ausztriában igen, dolgoznak, így van.
1: Mint valami érted malackák, így mindenki a grill sajtot persze akarta, ők meg hát egy két kicsi kis dobozkával jöttek, hogy
0: olyat még nem láttunk.
1: Kicsit úgy kellemetlen volt, hogy mindenkinek a szeme az a grill sajtot
0: vitézte ki. Ez pont olyan, hogy kész grill sajt, és akkor nem, és akkor megfordulsz, és végig a radar az úgy rajta van, hogy akkor most ilyen, és akkor végül azért csak úgy odamész, hogy nem néz senki, és így elveszed a grill sajtot. Ez olyan, mint az utolsó falat, meg az utolsó süti mindenhol, hogy ezt nem veszed el. Nem kérem, mint a francot nem kérem, megennéd azonnal.
1: Az a legjobb.
0: Betolnád egy pillanat alá. De úgyhogy ilyenek vagyunk, hát most a grill sajt az ilyen. Írja egyébként még itt Zoli az imént, hogy neki 28-30 óra volt Ausztráliából. Írja az, hogy miért olyan nagy van. Azért nagy valami, hogy Zoli a grill sajt, mert nem árulják. Igen. Tehát nem lehet kapni. Ez olyan, mint a túró Rudi, hogy Magyarországon van, és nem nekem valami, hanem az Eci múltkor ezen nagyon hőbörgött, hogy miért nem lehet grill sajtot kapni, mert élete vágya, hogy kapja, hogy egyen, és akkor ő átment Magyarországra, és vagy Ausztriába hozott az öccse, és akkor ő ezzel nagyon el volt sokáig, hogy most végre evett grill sajtot. Na ennyi. Biztos Ausztráliában is van 150 fajta, tehát ezt nem vitatom. Mi ott egyébként Ausztráliában az ilyen különlegesség, amit ehetsz? Mondom, nem a kenguru hús.
1: Az ehetsz kenguru húst.
0: Biztos van ez?
1: Biztos van. Ehetsz. A kenguru hús elvileg száraz.
0: Kirántott tarantula.
1: Az a legjobb, az a kedvenc.
0: Kirántott tarantula, hát ez jól hangzik. Ez biztos lehet, hogy egy kis csápjait ez ropognak, mint, tudom, mint a püspök falat, vagy valami, mit megvannak.
1: Inkább Zoltán írja meg nekünk, hogy mi minden van ott Ausztráliában ennivaló. Mit kell igazából ott megkóstolni?
0: Ja. Azt, hogy itt már nem divat. Ott Ausztráliában már nem divat a grill sajt.
1: Nem divatból kell lenni a grill sajtot, hanem azért, mert finom.
0: Hát igen.
1: Meg mert illik a grill húsokhoz, zöldekhez.
0: Hát persze. Úgyhogy itt vannak jó cuccok, amiket lehet fogyasztani. Csak épp grill sajt nincs. Tehát itt, amikor mi a grillbetyárokat forgatták a kollégák, és nem sokára megindul majd a forgatás a második évadnak is, majd Csabáik erről biztos jönnek beszélni hamarosan, akkor azért úgy kiderült, hogy azok a fogások, amiket ebben a műsorban készítenek, azok, meg különösen a különféle ilyen sztékek, meg ezek a különlegesebb húsok, amik Nyugat-Európában, meg az Egyesült Államokban nagyon népszerűek, azok nálunk annyira feltétlenül nem, mert nálunk mindenki pieszkavicát eszik. Vagy legalábbis arra van nagyobb kereslet. Ennek Robi a legnagyobb megmondhatója, aki gurmanszkával kell minden nap. Ugye Robi, ma is ezt fogsz enni, valószínűleg.
1: Emu pörkölt. Most komolyan? Vagy csak viccelsz? Ez olyan, mint rántott tarantula?
0: Olyasmi.
1: Vagy komolyan kell venni?
0: Hát nem tudom. Tehát emuból főzni pörkölt, szerintem ez működhet. Tehát, hogyha sok az emu. Tényleg ott egyébként úgy van, hogy mondjuk ti most az ausztrálokat kérdezzem, most, mint hogy nálunk mondjuk az őzektől félünk, hogy kiszalad elénk az útra, nálatok az emu, meg a kenguru az irreális veszély, hogy ők hát tényleg kívül biztos. Nem. Meg a wombat, igen. Talán ott jó neve van.
1: Igen, talán ott az a probléma, hogy, hogy nagyon masszív állatról van szó, legalábbis.
0: Igen.
1: Nem vagyok egy nagy Ausztrália szakértő, de ugye, tudom, csattan. Hogy ezzel az a probléma, nagyon hogy igen, hogy nagyon-nagyon csattan, és az autót bánja. Nem a bombat a bánja, hanem az autót.
0: Lehoztunk egy cikket múltkor arról, hogy a teknős békákon nagyon gyakran áthajtanak, mint a szerbiai autósok, és hogy ez milyen tragikus dolog. Hát nyilván, hogyha látsz egy teknős béka páncélt, akkor állj félre, és akkor vidd le az útról. És ugye mi eléggé morbidok vagyunk, a Sántazolival szoktunk hülyéskedni, és elküldte nekem ezt a cikket, és írt ezt, hogy ez volt az, ami akkor átdurrant volt, és az anyja, hogy mindjárt elkezdtünk ezzel így viccelődni, de nem vicces. Tehát azért figyeljetek oda a teknősökre, meg az állatokra. Azt írja, hogy finom volt. Hát meg kell kóstolnunk,
1: én megkóstolom, ezt az elmúlt.
0: Én is megkóstolom.
1: Ugyanúgy néz ki, mint hogyha nem tudom, csirke paprikást csinálna.
0: Vagy teszel hozzá tejfölt, meg biztos lehet ilyeneket.
1: Nem tudom átképzelni. Biztos nem fotóztad le, hogy ezt hogy néz ki. Ugyanúgy néz ki, mint egy sima pörkölt.
0: És milyen az íze? Mint a csirkének?
1: Nem, mindig azt mondják, hogy bármit teszel.
0: Bármit teszel, igen.
1: Eszed a békát, annak is, hogy nyugodtan egyél, az is olyan íze van, mint a csirkének. Szokták mondani, nem?
0: 6 óra 20 perc lesz mindjárt, mi jövünk mindjárt egy közérdekű információval, vagy közérdekű információkkal, hogyha láttok bármit az utakról, hogyha tapasztaltok károkat a vihar után, bárhol is éltek itt a környéken, akkor azt írjátok meg nekünk, hogyha véletlenül fotóitok is vannak, akkor annak külön örülünk, mert azokat majd megosztjuk a közösségi oldalunkon, úgyhogy írjatok nekünk, mi várunk benneteket egészen 10 óráig, utána pedig Szabó Regina érkezik, majd debütál a mai első presszójába, de erről lesz még szó a későbbiekben.
1: Még nem szoktam át a reggelihez, teljesen el vagyok még veszve.
0: Ne legyél.
1: Nem leszek, azt leszedem mindjárt magam. Maradjatok velünk továbbra is.
0: 6 óra 20 perc, majd jövünk mindjárt.
2: STK-ből a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: Közérdekű információ következik.
1: 6 óra 25 perc van, közérdekű info, egész éjjel, hát mondjuk egész éjjel, de egészen esős időnk volt, és viharos, szeles, úgyhogy mindenkit bántottak a szelek az éjjel.
2: Mennyire nehéz volt ezt így agyilag lekönyvelni, hogy hát, hogy tegnap még a medencében 30 pluszosan
1: ilyenkor tényleg előkerülnek a medencék.
2: Igen, és aztán reggel pedig kerestem, hogy most a nagy kabátomat húzzam reggel, vagy nem.
1: Ja,
2: tehát,
1: ja.
2: Hogy azért ezt így föl is kell fogni agyilag, nem? Tehát
1: ez mind a klímaváltozás. Ilyenkor, mikor nyár van, akkor azért ezek így előfordulnak. Ezek az ilyen viharos nagy váltások. De az biztos, hogy most például 14 fok van, ma egész a felhős időnk lesz, ez majd itt kora délután. 15 óra, 14-15-16 óra környékén eső. Ezt írja egyelőre itt az előrejelzésekben, úgyhogy más nem látok.
2: De utána az elkövetkező napokban is igen felhős lesz az időjárás.
1: Gondolod?
2: Hát én nézem. Gondolom, nem a zsebemből azért, vettem azért, az infót.
1: Mert holnapra például nálam szikrázó napsütést jelez.
2: Holnapra kizárólagosan igen, de utána szombat, vasárnap, hétfő folytatódik a felhős.
1: Igen.
2: Szomorkás időjárás.
1: Ami a csúcshőmérsékleteket illeti, a 22-3-4 fok lesz elvileg, meglátjuk, hogy hogyan alakul ez. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a horoszkóphoz képest, vagy mondjuk az időjárás az kicsit olyan, mint a horoszkóp az utóbbi időben, mert tényleg ahány előrejelzést nézünk, annyi féle van.
2: Igen, mindig számon kérnek, hogy Meli nem azt mondta, azt mondtad, hogy nem fog esni az eső.
1: Ja, tényleg? Tényleg?
2: Igen, mert hogy a rádióban hallották, és én bemondtam, hogy számon van mindig tőlem kérve, hogy...
1: Annak idején, amikor az egyik kolléganő, nem mondom meg, hogy ki, de ültem itt, ilyen kezdő hírszerkesztő voltam rádióban, és bemondtam ilyen nagy pofával, hogy napos, száraz idő van, vagy valami, hogy száraz időnk lesz, az is van, és az is lesz. És írt nekem egy SMS-t, ami még véget se ért az időjárás. Már jött egy üzenet, hogy nézd már ki az ablakon, te idióta, vagy körülbelül ez volt. És így kinéztem, és itt szakadt az eső. Nézd már ki az ablakon, és itt tényleg mondom, ja, igen, mondom, ez így jó, hogy mi jósolgatunk appokból, csak ki is kéne nézni az ablakon néha. Na de ez van,
2: tipikus.
1: Hát most tipikus. Mi lesz még ma?
2: Áramszünet.
1: Szabadkán.
2: Hol? Szabadkán.
1: Az utcákat ne sorolt fel, csak mondta.
2: Nem csak nézem, hogy csak 9-től 9:30-ig, aha. Tehát, hogy nem, nem hát, vészesen, ezt ki lehet bírni teljesen.
1: A meg partizán bázisok utcában.
2: Na, mondjuk Radonovacnál 9 és 13 óra között lesz.
1: Fájdalmasabb.
2: Igen, nem. Akkor kell elindítani a mosásokat.
1: Testvériség, egység, körút. Imádom ezeket a kommunista neveinket, még mindig itt annyi van. Szóval megtaláljátok ezeket az információkat a panonrtv.com-on természetesen, ahogy megszokhattátok. Lesz majd véradási akció, ez hol lesz ez a véradási akció? Mit látsz? Tündeszemed mit lát?
2: Tündeszem. Nagy kikintán, Temerinben és Zomborban lesz véradás. Mondjátok az időpontokat?
1: Mondjuk,
2: motiváljuk a véradásra a hallgatókat. 8:30 és 13 óra között lesz. Nagy kikinden, akkor a Vöröskereszt épületében 8 és 11 óra között Temerinben, majd a Lukian Musicki Kulturális Központ, aha, galériában 9 és 13 óra között pedig Zomborban a Vöröskeresztben, úgyhogy legyetek véradók.
1: Temerini a földjén is lesz majd. Szerbia és Magyarország között a határa következőképpen alakul ebben a pillanatban. Horgos 1, Röszke 1, azaz a nagy autópálya átkerülnél van, per pillanat 23 perces várakozás. Horgos 2, Röszke 2, vagy ahogy időnként hívjuk, Rösz 2-nél 15 perces várakozás van, visszafelé pedig Magyarországról Szerbia felé sehol sincs számottevő várakozás. Írják, hogy az aluljáró Szabadkán járható, tehát ezzel nincs gond, úgyhogy nem ázott el, nincs alatta egy vízzel teli medence, hál' Istennek. És ez jó hír mindenképpen, ahhoz képest, hogy szakadt egész éjjel.
2: Azt látom még, hogy nem lesz víz Szabadkán, a sétaerdőhelyi közösség fogyasztóit értesítik, és hát elég sokáig 8 és 14 óra között fog szünetelni a vízszolgáltatás.
1: Erre készüljetek fel, nem sokára jövünk, 6 óra 29 perc van.

0: jogában áll hallgatni.
1: No, sziasztok, jó reggelt, 6:40, azok kedvéért, akik most kapcsolódtak be a műsorba, Zoli kedves szavai jöttek, ez a pálmafáink, azt mondja, írt, küldött nekünk fotókat, nagyon szépek.
2: De jó, sárgulok épp az irítségtől.
1: Igen, szeretnél ilyen fákat?
2: Igen, hát nézd, mennyire jól néz ki.
1: Hát jól néz ki.
2: Hátra mész a hátsó udvarra, és aztán így.
1: Ha ott élsz Ausztráliában, akkor hátra mész, és akkor lehet ilyeneket. Azt mondja, jó, itt mindenfélét ír a Zoli, de annyi, amit itt levonhatunk következtetés, hogy kellemes, friss, üde hangot hallani a panon reggeliben. Nem udvarlok, de kellemes hangod van. Habár az egész hölgycsapatra nem lehet panaszunk, ez a legszebb üzenet. Köszönjük szépen, kedves Zoli.
2: Nagyon kedves vagy.
1: Most picit piacozunk, elmegyünk a piacra, mert hogy foglalkoztunk, mi itt elég gyakran megyünk ki hétvégén, a kollégák kimennek mindig megnézni, hogy hát egy ilyen ugye régi klasszikus volt, egy ilyen piaci kosár rovat tulajdonképpen. Ezek mindig akkor érdekesek, hogyha valamilyen ünnepek előtt állunk, de most csak úgy kimentünk egy hétvégén, és a hirtelen jött meleg volt itt a középpontban, a riporter kolléga ezzel foglalkozott, és hát ilyenkor azért tárolni kell a húsokat, meg egyebeket, és utána jártunk annak, hogy mire, hogyan figyelnek erre a szabadkai tejpiacon.
2: És azon gondolkodom, hogy ugye legérzékenyebb kategóriák ilyenkor a hús és a tejtermékek, hogy alapból különben, hogyha te ott bérelsz, akkor ott van lehetőség hűteni, nem? Tehát nem kell külön, saját frizsidert.
1: Igen, ez érdekes kérdés egyébként, hogyha valaki piacozik, akkor ezt írja meg nekünk, hogy működik. Mi itt valahogy úgy képzeljük el most itt bent a stúdióban, hogy ez biztosítja a közvállalat ilyen szempontból, tehát hogy lehet ezt tőlük bérelni, hogyha ez másképp van, akkor azt írjátok meg nekünk. Különösen az a kár, hogy most Robi nincs itt, Kartai Robi barátunk, kollégánk, mert ő tudná, de ha véletlenül hallgat bennünket, vagy valaki, aki ezzel foglalkozik, akkor írja meg, hogy ennek milyen feltételei vannak. Nem, mint hogyha holnap most itt a Meli megint elkezdenénk a piacon húsokat árulni. Nem erről szól ez a történet, csak hogy valahogy átlássuk, hogy ez hogy zajlik.
2: Eszembe jutott egy emlék.
1: Neked sincsenek ilyen ambícióit, hogy
2: nincsenek.
1: Kérdezem, neked
2: nincsenek. Nincsenek, abszolút nincsenek. Nem tudom, valahogy sajnos ez a piacozás, az életérzés annyira nem jön át. Persze, tisztelem az elárusítókat.
1: Persze,
2: meg, hát
1: nyilván
2: kell,
1: ez szakma.
2: Kell, meg igen, csak valahogy nem jön át ez az érzés. De hát nem érzés sem ész vásárolni, hanem azért, mert ott akarsz vásárolni, az egy
1: és
2: dolog.
1: Egyébként de... mondjuk, amíg így a piacon tudsz vásárolni, most látom például vannak sajtok, az is egy különleges dolog. Mondjuk ilyen sajtkészítéssel nem kacérkodtál, vagy egyszer mondjuk ilyet így kipróbálnál, vagy ilyesmiket?
2: De persze.
1: Igen?
2: Igen, de ez most divat is, nem?
1: Hát divat, a kenyérsütés az mindig is divat volt, az mindig egy ilyen, most olvastam egy ilyen listát, hogy választ ki a midlife crisis-edet, és az egyik ez volt, hogy kenyérsütés. Igen, hogy ez így mindig be, meg volt még a lista, ilyen, hogy Ultra Balaton, nem, tehát hogy éppen mit szeretnéd csinálni, hogy így újra embernek érezd magad.
2: Na, szóval, és te melyiket választottad?
1: Én egyiket,
2: nem a kenyérsütést.
1: Ott volt egy csomó egyébként. Volt egy csomó, nem emlékszem, de jókat rögtem rajta. Majd megkeresem ezt a listát. Itt elég vicces volt. Szóval tehát akkor sajtot még nem vagy próbálkoztál vele?
2: Nem próbálkoztam vele.
1: Ez nehéz.
2: Szerintem is nehéz, meg macerás, de...
1: Persze.
2: Lehet, hogy egyszer megpróbálnám, hogy eljussak addig a következtetésig, hogy jó, akkor ezt többet nem csinálom, igen. De...
1: Inkább elmész a boltba is, meg vagy a piacra is megveszed. Vannak a nekem ismerősen foglalkozott kecske sajtok, annak is azért az elkészítése nem olyan egyszerű. Hát nyilván kellenek itt ilyen eszközök hozzá.
2: Igen, de a házi készítésű azért az páratlan, meg más, igen, de most így személy szerint nem foglalkoznék vele, de
1: ja.
2: Na, visszatérnék az emlékemre 2007-ből, mert pont kapcsolódik Ausztrál rokonaimhoz, az unokatesomhoz konkrétan, és jártunk a piacon, mert hogy azt szeretem nagyon bennük, hogy attól függetlenül, hogy például az unokatesom még Ausztráliában születtek, és ott is nőttek fel, viszont a vajdasági kultúra, életérzés az teljesen átjön, és ki van építve bennük, és akkor, amikor itt voltak, akkor természetesen elmentünk a tejpiacra is, és soha nem fogom elfelejteni a Zoli unokatesomnak a döbbent arcát, amikor meglátta a húspultot.
1: Tényleg? De miért?
2: Hát azért, mert látta ugye, hogy hogyan néznek ki a csirkének a darabjai, előtte, amikor csontozták ki.
1: Ja, igen,
2: hát ő nem szokott ehhez. Tehát, hogy úgy nőttél fel, hogy
1: minden a boltban van.
2: Minden a boltban van, be van csomagolva, akkor az ilyen sokként tud érni. Mert soha nem gondolsz bele, hogy Jézusom az a csirke ott sétálgatott előzőleg.
1: Hát igen.
2: És ez nagyon érdekes volt, hogy hát itt Vajdaságban neked ez nem is kérdés, tehát hogy ugye teljesen más dolgokat látsz.
1: Aha.
2: És nem kérdés, hogy nézett ki a csirke, nem tudom, pár órával, akár pár igen. órával ezelőtt.
1: És gyakran te magad vágtad le ezt a csirke. Nem, de mondjuk sokan igen.
2: És mindegy, csak olyan érdekes volt, hogy ott van mellettem egy ugyanolyan korosztályú lány, és őnek ez tök természetellenes.
1: Persze.
2: Látszott gondolom, a félelem.
1: És az ilyen belsőségek, meg zuza, meg ezeket ide nem is jut eszébe, nem? Ez így nem.
2: Hát ezt mondom, hogy hát igen, hát meg hogy ezek... az így látni. Nem tudom, azt hiszem, hogy a...
1: Ők azokat nem is eszik, gondolom. Vagy ő nem eszi. Nem annyira megy ez szerintem. Én úgy tudom elképzelni, hogy ott főleg az ilyen KFC-s vonal megy, meg a... Jó, nem biztos, hogy nem, meg vannak ott ilyen tudti valami jó receptek, de nem tudom, tehát ez ilyen magyar sajátosság ez, hogy mi toljuk ezeket a belsőségeket, vagy legalábbis ilyen közép-kelet-európai.
2: Meg nem tudom, én úgy képzelem, hogy ugye biztos ott is vannak ilyen hentesek, nagyon sok hentes áruval, de viszont ott, amikor így elmész, akkor az így nem előtted fogják és tisztítják, nem, vágják, nem, hanem ott nem. Szépen minden szerintem el van készítve, és akkor hogy megvegyed, tehát hogy...
1: Persze, ezzel nem szem... Nyilván ez másképp működik világ más országaiban, tehát hogyha nekünk angliai ismerőseknél volt az, hogy így hát, hogy érdekes volt nekik az, hogy mi levesezünk, már eleve ez a leves történet, mert náluk azért ez annyira nem megy. Ugyanúgy ismerősöm, aki Amerikában él, azt mondja, hogy hát ő akkor eszik levest, ha meg van fázva. Tehát, hogy úgy, és akkor már eleve, amikor ide terelődött a szó, vagy erre terelődött a szó, akkor nagyjából láttuk, hogy itt a levesevés, az eleve más elképzelésük van a levesről, mint nekünk. Tehát nálunk ez a leves, ez a sárga leves, amit a galuskával, a mindennel, benne a répával, a zöldséggel, a húsokkal, stb. Tehát náluk ez nem ez a leves, hanem ezek az ilyen kis bögrés, instant valamik, és azokat szokták megenni. Persze nyilván ott is vannak azért olyanok, akik másképp főzik a levest, de ez elég gyakori. Azt mi rakják trutyival a zúzát, azt mondja, a húsokat is, írja Zoli. Tehát, hogy Ausztráliában ez van, értem.
2: De kiről van szó?
1: Nem, Zoli írja azt, hogy Ausztráliában van ilyen.
2: Ja, nem, én már a Robi kérdését.
1: Ja, te már a Robi kérdését, de kikről van
2: kikről
1: szó?
2: Van
1: hát
2: szó.
1: Ez az, hogy kikről van szó, mindenkiről, aki nem itt él, hanem például Nyugat-Európában, Amerikában vagy Angliában. Tehát, hogy ők azok, akik talán kevésbé fogyasztják, vagy szerintem abszolút a mi étkezési szokásainkhoz képest teljesen másképp esznek, vagy táplálkoznak, és más dolgokat esznek.
2: Azon gondolkodom most visszatérve az alaptémára, hogy mi a következtetés akkor, hogy mit tudunk tenni az élelmiszerbiztonság szempontjából.
1: Tenni? Hát igen.
2: Hát, hogy olyan valószínűleg biztos árustól, mindjárt szétverem itt véletlenül a stúdiót. Tehát olyan helyen veszed a húst, ahol...
1: Ami megbízható,
2: igen. Sietsz haza.
1: Minél előbb
2: berakod vissza a frizsibe.
1: Még így az van, hogy én a vásárlókkal, amikor így látom őket, akkor mindig azt veszem észre, hogy mindenki a jól bevált eladójához megy. Tehát, hogy itt ez nem kérdés, tehát mindenki oda megy, ahova jár már, mit tudom, 30 éve. Tehát én mindig ezt hallom ezektől ezt hallom a kollégáktól is, meg ismerősöktől is, hogy hát ő megy mindig a Józsihoz, vagy a Pistához, tehát, hogy már megszokták, tudják pontosan, hogy mit kapnak, ugyanaz a minőség van már nagyon régóta, úgyhogy, és ez végül is jó. Mert pont arról beszélgetünk múltkor itt a szerkesztőségben, hogy mondjuk hol veszed inkább a húst, a tejpiacon, vagy elmész ezekbe a mega marketekbe, és ott veszed. És akkor itt megoszlották ám a vélemények. Tehát volt, aki azt mondta, hogy kizárólag a piacon, és volt, aki azt mondta, hogy kizárólag ilyen boltokban. És akkor ment a vita, hogy akkor most melyik a jobb, vagy melyik a tuti. Volt, aki azt mondta, hogy ő bízik abban, hogy a boltokban ott nagyobb az ellenőrzés, stb. Akkor ment a vita, hogy de nem olyan friss, de ha ugyanattól veszed, akkor tudod, hogy minőségi. Tehát, hogy azért ez teljesen más szokások is. Még hát az árban is különbség van, úgyhogy...
2: Igen, élelmiszerbiztonsági szakértővel volt interjúm, és pont ez volt a mikrofon, vagy a beszélgetés után így megkérdeztem, hol veszed a húst? És akkor igazából ő pont arra utalt, hogy pont a bevizsgált hús a biztosabb, aha. De közben meg azért nem olyan, az illata
1: se
2: olyan,
1: ízre se olyan. Igen.
2: Szóval
1: más,
2: azért így,
1: más,
2: tehát
1: más.
2: Lehet, hogy az ilyen személyes, kinek mi a fontos, kinek mi a, így nem tudom, ez személyes történet inkább.
1: És ez most nem a húsokra vonatkozik, de ez a biztonság. Tegnap ittunk egy limonádét, és a, és az a nagyon, nagyon rossz csapvíz íze volt. Tehát, hogy ez, amit keverték a citromot valami nagyon rossz csapvízzel, nagyon vasas valami, és utána azon tanakodtunk, hogy lehet, hogy ez nem is a víz íze, hanem egyszerűen csak mosószer. És úgy, hát azt mondtuk, hogy jó, hogy itt többet az életben limonádét nem is, de nagyon kevés hely van egyébként, ahol jó a limonádé. Nekem ez a tapasztalatom. Ez most ilyen zárójeles.
2: Nekem az a furcsa, belegondolni, hogyha elutazol például egy egzotikus helyre, aha, és ott rendelsz italt,
1: igen,
2: és akkor különböző fórumokon azt írják, hogy jobb, hogyha nem kérsz bele például jeget. Aha. Épp azért, mert hogyha például ugye a, nem tudom, elkerüld a hasmenírt, a gyomorontást, minden is, akkor
1: a
2: pont a víz miatt. Aha. Az annyira furcsa, hogy pont hát a jég a veszélyes.
1: A jég a veszélyes, de vannak ilyen híres helyek, mint például mondjuk Törökország is, ott is azt ajánlják, hogy semmiféleképpen ne így áll csapvizet, csak és kizárólag, nem tudom,
2: palackozott vizet, vagy azzal
1: mosdott.
2: Még a fogadat is.
1: Igen. És mi jártunk így egyszer, még egy régi ugye Isztambul volt, meg Kusadasi, hát 1000 évvel ezelőtt egy akkori barátnőmmel, és ő ivott vizet, és 4 nap kiesett ebből a nyaralásból.
2: Oh.
1: Tehát, hogy ez így való. Nyilván van, akinek a gyomra jobban érzékeny rá, hát az övé az extrán érzékeny, úgyhogy ott ültünk a hotel szobában, mint a mindegy, és akkor így... Na mindegy, és néztünk ki az ablakon, hogy milyen jó ez az Isztambul, azt a mindenit, és igen, volt ilyen élményem. No, de ti hol vásároljátok a húst? Ez fontos kérdés. Írjátok meg, hogy ti mely bevásárló helyeket részesítitek előnyben. Mi mindjárt jövünk hírekkel, mert 6 óra 51 perc, elmondjuk nektek a friss híreket. Lesz mit mondanunk, érdekes hírekkel készülünk. Ezt most csak ilyen beharangozó gyanánt említettem. Na, mindjárt jövünk.

0: Reklám.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk. Kérdés esetén hív bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s. 024 624 444.
6: Média támogató a Pannoner TV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 7 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
8: Megegyezésre jutottak a MOL-lal, sikeresen lezárták az összes nyitott kérdést, ezt közölt a szerb energetikai miniszter. Dubravka Djedović Handanović kiemelte, kompromisszumos megoldásra jutottak a Szerbia és a MOL közötti részvényesi szerződést illetően. Ezek szerint amennyiben a Gazprom nyert szerződést köt a MOL-lal, a NIS-ben lévő 56,15%-os részesedésének eladásáról és az amerikai OFAC jóvá hagyja a tranzakciót, Szerbia további 5%-nyi részvényt vásárol meg a NIS-ben. Ez további jogokat biztosít majd az ország számára a döntések meghozatalában vagy megakadályozásában.
9: Harmadik lett Világos Adrián a Gyémántliga oszlói állomásán is. Legjobb dobását az 5. sorozatban érte el 61,33 méterrel. A kínai Yan Cai a jelenlegi junior világ csúcstartó lett az első, a második helyen pedig a norvég Sigrid Borge végzett. A kishegyesi Világos az idei legnagyobb dobását a Gyémántliga előző Siami állomásán érte el, ahol 63,64 méterrel, szintén a harmadik helyen végzett. A 2026-os évadnyitó fellépésén Világos Adrianna ezüstérmet szerzett a nikóziai Európa kupán.
8: Nenad Milias a TSC új vezetőedzője. Az egykori válogatott labdarúgó játékosként többek között a Crvena Zvezda és az angol Wolverhampton együttesében játszott, és 25 alkalommal szerepelt a szerb felnőtt válogatottban. Edzői pályafutása során a fiatal szakember segédedzőként dolgozott a szerb U21-es válogatottnál, a Crvena Zvezda csapatában, illetve a Zvezda ifjúsági csapatát is vezette. A TSC játékosainak edzése, illetve a felkészülés kezdete június 15-én lesz, közölte a labdarúgó klub.
4: Időjárás.
9: Ma felhős borongós időjárásunk lesz 18 fokos csúcshőmérséklettel.
0: Reklám.
10: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
11: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
12: Pannon Rádió.
13: Az interneten
12: és az FM 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugárút 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069-388-0815 vagy 024-455-5155.
6: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A szabadkai Magnotronban óriási tévéválaszték vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Hétköznapjait a gond terheli. Erre gyógyír a Pannon reggeli.
1: Beszélgetünk a fagyiról, aktuális, tegnap is beszélgettünk, csak más megközelítésben.
2: Ami másról lehetne nyáron beszélgetni, mint a fagyiról.
1: Te szereted a fagyit egyébként? Fagyis persze, vagy?
2: Szeretem.
1: Szereted? De van, aki nem szereti, van, aki azt mondja, hogy én nem eszem a fagyit.
2: Én olyan emberem még nem találkoztam, aki nem szereti a fagyit.
1: Hát én sem sokkal, lehet, hogy egy-kettővel talán életem során, de...
2: Semmi rossz nincs abban a fagyiban.
1: Semmi rossz nincs a fagyiban, hogy ezt a rómaiak találták ki, mivel Rómába is utazunk, így a sztori szerint egyébként, majd mindjárt, amit elmesélünk.
2: Elég csavaros
1: ez a sztori. Elég csavaros ez a sztori, de én egyébként így nem vagyok meglepődve ezen, tehát majd mindjárt halljátok, hogy miről van szó. Mindenkinek megvan a véleménye a fagyiról, hol szereti enni, melyik a kedvence. Ma már hál' Istennek a réel jóvoltából ugye vannak különféle olyan fagylaltok is, amelyek minden igényt kielégítenek, tehát különleges ízek, és hát ugye ehhez hozzá kell tenni, hogy éppen mondjuk valaki, van, aki kifejezetten cukrosokat szereti, van, aki az egyszerűekre esküszik, van, akinek ez a kedvenc fagyizója, az a kedvenc fagyizója, tehát nagyon megvannak a preferenciák így nyáron, és mindenkinek van ilyen elképzelés, hogy na most akkor ő csak itt teszik fagyit, ő csak ott teszik fagyit, nem tudom, van itt a Borovó utcájában is, én most próbálom nevek nélkül, akkor van ott a Kiskorzón is egy, amit mindenki imád, tehát hogy itt mindenkinek megvannak a preferenciák.
2: Az a jó, hogy van miből válogatni, nem? Tehát
1: kérdeztem már tőled ma a sajtot, de például ilyen otthoni fagyi készítése, hogy állsz? Mert az is azért divat.
2: Na most csináltam.
1: Most csináltál? Igen. És milyen lett?
2: Finom. Ja, milyen más legyen. Ilyen kókusztejes, málnás.
1: Kókusztejes málnás. Nem ilyen, hogy vanília vagy csokoládé, de kókusztejes málnás.
2: Igen, de... Igen.
1: Jól hangzik az, és jó, finom volt?
2: Persze, olyan. Jó, hogy finom volt.
1: Netes recept alapján?
2: Persze, igen.
1: Sikerült?
2: Igen. Gyorsan elkészíthető. Aha. Van egy csomó tök jó recept a neten, vagyis házi fagyi recept. Most így beugrott, jesszusom, hogy a nagyomám hogy csinálta régen, hogy mennyire szeretem az ő fagyját, de hogy ő ott tojást tett, meg egy rengeteg
1: hát
2: cukrot,
1: igen,
2: meg,
1: igen.
2: Meg nem
1: volt
2: tudom
1: finom.
2: Itt, meg igen.
1: Hát, nyilván ez a titka.
2: És azt gondolom, mennyi variáció van már ma a fagylaltokra.
1: És te pedig rámentél, gondolom, hogy kicsit ilyen gluténmentes, nem voltak ilyen ambícióid, hogy ilyen egészségesebb legyen? Vagy
2: hát ez egészségesebb, hogy kókusztáját összekevered a gyümölcsel, akkor ez igazából cukor nélkül, akkor ez már full egészséges.
1: Hát érdekes, ez, ugye nyilván a fagylaltoknál, én emlékszem, hogy mi gyártottunk otthon fagylalt, az én szüleim így fagylaltot csináltak, hát az enyhe jó indulattal sem volt nevezhető fagyinak, legalábbis ahhoz képest, amit így kapsz a boltban, vagyis a fagyizóban, de hát azért próbálkozott meg anyukám, az is sok mindent tudod, hogy fantasztikusan csinálni, de fagyit például nem. Tudod, az volt, amit tehát ilyen jégdarabok voltak benne. Meg, tehát, nem volt jó, mindegy, de hát így ettük.
2: De annak tudod,
1: tudod mikor, főleg a 90-esekben, amikor baromi drága volt minden, és ott háborús
2: és akkor csináltatok otthon. Igen. Egyébként a fagyikészítésnek az a titka, az otthoni fagyikészítésnek, hogy fél órán, vagy óránként átkevered, tehát, hogy megcsinálod, nem csak fogod, és jó, akkor kész, és berakod, bedobod a méhítőbe, hanem időnként előveszed, és átkevered, és akkor ettől lesz sokkal krémesebb,
1: hát
2: mint
1: igen,
2: alapból.
1: Igen. Erre léteznek azok a speciális gépek egyébként, amelyek ezt folyamatosan keverik, meg ilyesmi.
2: Fajdaságban, hogy megkeverem én is, szóval nem kell
1: igen,
2: hozzá
1: igen,
2: ez
1: igen,
2: gép,
1: igen,
2: de
1: igen.
2: Eszembe jutott egy sztori, egy házi fagyis sztori. Csináltam otthon egy fagyit, ami nagyon jól sikerült, egy magyarós fagyit, olyan fűzött fagyit, és így brutál finom lett, most nem azért, mert hogy most már én csináltam, de tényleg nagyon jó sikerült.
1: De most Merivel így nem beszéltük át, hogy majd így beszélgetünk a fagyról, erre kiderül, hogy így egy profi fagylaltkészítőről van.
2: Nagyon jól sikerült ez a magyarós fagyi, és tisztán emlékszem, ugye, hogy magyaró egy nem könnyű étel, és én annyira beettem abból a fagyiból, olyan beteg voltam tőle, mert ki a franc gondolná azt, hogy a fagyitól nehéz.
1: Annyira jót csináltál,
2: most,
1: hogy...
2: Nem, hanem most ránézel egy pészkavicára, akkor így tudod, hogyha bevágod az egészet, akkor utána rosszul hatalmas leszel. Hasfájás lesz.
1: Igen.
2: De most bilagi. Fogsz így szedsz magadnak fagyit,
1: dukkalaksz.
2: Akkor...
1: igen.
2: Akkor abban nem lesz hasfájás, vagy ilyesmi. És na lényegtelen, annyira finom volt, hogy nem tudtam megállni belőle, és ez hát borzasztó nehéz a gyomornak egy igazi magyarúból készített magyarós fagyi, úgyhogy
1: igen, ezt nem veszem
2: észre. El kell vigyázni, mert hát igen, mert finom. Eteti magát nagyon.
1: Múltkor ugye te mondtad, hogy szereted a gumicukrot, és eszembe jutott erről egy sztori, hogy volt a mit tudom én, az Amazonon egy ilyen akció, hogy mit tudom én, 5 kilósat tudtál vásárolni valamilyen bizonyos gumicukorból, és emberek betolták az egészet, aminek van egy ilyen hashajtó hatása, vagy valami, tehát egy ilyen óriási mennyiségnél így eléggé rosszul leszel tőle, és rá kényszerült a gyártó, a Haribo, hogy ráírja, hogy ez nem egy adag. Tehát hogy ez azért veszed, hogy ez neked így egy, hát legjobb esetben is hetekig legyen, nem azért, hogy egy film alatt így betold az egészet, de sokan voltak, hogy ezt megtették. Szóval a fagylaltal is valahogy így van, hogy mind az 5 litert azért ne edd meg egyest.
2: Hát okos, hogy egy gumicukrokból csak ilyen kis csomagolások, az a pocket size,
1: az, jó,
2: az a
1: jó,
2: legjobb.
1: A pocket size, beteszed a pocketbe.
2: És igen. Hál' Istennek kicsi a csomagolás.
1: Igen.
2: Lehet, hogy az én történetem volt.
1: Hát lehet.
2: Nem tudok megállni.
1: Nem a tiéd volt, ez ami amerikai sztori volt, és akkor még ment a nagy panaszkodás is. Meg. Volt egy ilyen zseniális leírása annak, hogy hogy állt, ugye mém lett abból, hogy mit tudom, a fickó megvette, és megette az egészet, és utána rosszul volt napokig. Nem tudom, hogy rossz vége lett a hülyeségnek. De most Rómába repüljünk, hogyha egyezel, és ott beszélgessünk arról, hogy milyen fagylalt árak vannak. Mert egy Nicole N. nevű turista Facebookon megírta a sztoriát, egy belvárosi fagyizóban evett fagylaltot, ugye itt ezek már gelátó, ez már nem az a klasszikus fagy, ez már gelátó, itt már special edizione speciale fagylaltok vannak, tehát ez nem olyan, mint a elmész itt valamilyen fagyizóba, és akkor veszel valamit. Szóval, mennyit vett? Egy Don Nino nevű üzletbe tért be, két kis pohár fagylaltot szerettek volna kérni. Elmondása szerint a kiszolgáló a legkisebb méretet adta nekik, ugye gondolom neki és a párjának, és azt mondta, hogy abban 3 gombóc fér. És akkor rátett mindenféle extrákat. Hát igen, ez a gelátónál ott van, tehát megszórják, leöntik. És akkor mennyit fizetett ez? Egyébként mennyi volt? Azt hiszem, hogy 40...
2: 44 eurót fizetett. De hogy lett 44 euró? Ez a kérdés, amikor kiemelte. De igen, itt az a kérdés, hogy te az, amit kapsz, ezeket a feltételeket, meg ezeket az extrákat, igazából Aha. Itt van a csavar a történetben, nem? Tehát, hogy ő ezt nem kérte, hanem kapta.
1: Igen, és... de a számláján az állt, hogy Kono Maxi, de ő meg kicsit kért. És Kono Maxit kapott.
2: Okay. Lehet, hogy csak nagyot hallott a pincér, ez erre is gondoltam.
1: Szó szerint nagyot hallott valószínűleg. Nicole szerint nem nagy töltséget, hanem két kis poharat kért, és akkor erre jöttek rá a további tételek. 2 adag hozzáadott tejszín 2-2 euróért, na szép, 2 makaron 3-3 euróért, ezt mind rátolták a fagyira?
2: Igen.
1: És 2 pisztációs kanóli, jaj, még kanóli is. Hát akkor ez minden volt, csak nem fagylalt, érted? Tehát ezt tudom képzelni, ez milyen lehetett.
2: Fölkap... 44 euró.
1: 44 euró, hát nem olcsó. Egyébként azt tudni kell, hogy az ilyen helyeken, tehát Rómában, belvárosban te fagylaltozol, nem fogsz 5 euróért fagylaltot tenni, ez biztos. Tehát, hogy felejtsd el. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon a turistákra mennek, és amerikai turisták a célközönség leginkább, nem a magyarországi vagy a szerbiai turisták, úgyhogy ez ilyen. Hát Anett is mesélte a Disneylandet, hogy mennyibe került minden, nem? Szóba került,
2: de hát ő azt mondta, hogy igazából befizeted a belépőt, és akkor utána nyugodt vagy, most erre külön nem tértünk ide, hogy
1: maga Párizs, tehát hogy te elmész bármit tenni vagy inni, akkor...
2: Persze. Azon gondolkodom itt, hogy reagálta le ezt a helyzetet, hogy akkor jó, akkor elmész és kifizeted, hogy jó, hát akkor most már nem lehet, vagy visszaadod, vagy mit csinált?
1: Hát semmit, tehát majd megeszed. Hát most értelek, fel bekezdesz ott balhézni, de hogyha nem tudsz olaszul, akkor eleve hátrányba vagy. Én mondjuk azt csináltam volna, hogy akkor így megkérdezem, hogy na, akkor vegyük végig a tételt, vagy valami, vagy ki van az üzletvezető, francokat kifizeted, és többet az életben nem mész oda. Tehát ennyi.
2: Meg várjál, az sem mindegy, hogy hol, igen, épp ez, mint hogy melyik helyről van szó, az biztos ilyen instabarát helyről van szó,
1: hogyne,
2: és akkor, tehát, hogy nem egy eldugott kis fagyizót választott igazából.
1: Nem
2: ez készült fel erre.
1: Ez a Don Nino nevű üzlet volt. Egyébként ez mindig úgy van, hogy a belvárosban jártok, bármelyik európai nagyvárosban, akkor ott tudni kell, hogy egy picit mentek csak arrébb, és ott már olcsóbbak. Tehát, hogy mondjuk legyen szó Prágáról, legyen szó bármelyik európai nagyvárosról, tehát ugye a központban, vagy a főtéren, vagy mondjuk Bécsben a Mariahilfestrasszen, tehát hogyha mondjuk picit elmentek egy kis utcába, akkor ott már olcsóbb a gyrosz, már ott olcsóbb a fagylalt, már ott olcsóbb a pizzaszelet, tehát most ez tényleg mindig így van. Tehát...
2: Az jutott eszembe, hogy ennek a vajdasági verziója lehetne az, hogy elmész a tejpiacra, és azt mondod, hogy kérek egy fél kiló darált húst, és akkor az elárusító azt mondja, hogy hát véletlenül egy kiló lett maradt.
1: Igen, kicsit olyan. Hát jó, itt is a Kono Maxit kapták, hát ennyi. Úgyhogy nem olcsó a fagyi egyébként Rómában, nem olcsó semmi Rómában, tehát hogy ezekben a nagyvárosokban úgy van ez, mondjuk én egyszer leültem, hol voltunk, Velencében, és akkor ott volt egy kávézó, ahol hát én rendeltem egy kávét, ennyi, meg egy pohár vizet, és akkor 12 euró volt. És akkor így mondtam a pincének, hogy hozzon már egy számlát. És hát írta, hogy a kávé volt 6 euró, a szervízdíj volt, nem tudom, 2 euró, vagy uh-huh. Szervízdíj, és a többi az pedig, hogy helyet foglaltam ott a fenekemmel. Érted?
2: Amortizálod a
1: berendezést. Tehát, hogy én ott a helyszínen fogyasztottam el ezt a kávét.
2: Ja, hogy azt is felszámolták. Környezet.
1: Persze. És akkor így lett 12 euró.
2: Azta.
1: És valakinek panaszkodtam, és mondta, hogy hát hülye vagy, hát ez normális. Tehát mondom, jó, hát mondom, hogy ez normális, akkor legalább tudom, hogy akkor nem ülök le több. De tudod, ez megint csak az én olcsó jánossága, mert nem erről szól ez, hogy most kimegy oda egy amerikai vagy külföldi nyugat-európai turista, azt nem fogja érdekelni. Azt mondja, hogy jó, persze, mint 12, mert meg se nézi.
2: Hát, igen.
1: Meg ott akkor úgy néztük, hogy most ittem egy kávét. Itt 1000 dinárért, vagy még több, akkor még annyi volt, ma meg már több.
2: És hogyha fagyi a téma, akkor hol etted a legfinomabb fagyit?
1: A világon?
2: A világon.
1: Hát ettem sok felé. Hogyha most nem, most hagyjuk a Szerbiát, meg hagyjuk itt a környezetünket, hol ettem a legfinomabbat? Milánóban. Milánóban ettem a legfinomabbat.
2: Hol máshol? Milyen fagyit ettél Milánóban?
1: Hát volt valami nugátos, csokis, kókuszos, ilyes valami, ez volt a kombináció. Ott tettem ilyen három, nem emlékszem mennyit fizettünk, de nem 44 eurót. Az egy olyan hely volt, meg egyébként, hogyha most nem, ha most kihagyjuk Szerbiát, és nézzük a környező országokat, akkor Magyarország Soltvatkert. Nekem az úgy igen.
2: Persze.
1: Meg, de mondjuk Milánóban volt tényleg, ami olyan emlékezetes volt, hogy ugye eszed, és így is Jézus már. De én teljesen más szintekben beszélgettünk, úgyhogy az tényleg olyan volt, hogy emlékszem rá mai napig. Pedig nem most volt, 12-3 éve volt.
2: Több helyen ettem fagyit.
1: És neked egyébként hol?
2: Nem, ezen gondolkozom, hogy több helyen ettem fagyit, de valahogy a legjobban a fagyizás élménye Magyarországon valamelyik, nem is tudom hol, őszintén még a helyre sem emlékszem, és ott ettem...
1: Hajdúböszörmény.
2: Ott, pont ott, és levendula fagyit.
1: Levendula fagyit, ez érdekes.
2: És meglepődtem, hogy mennyire finom, nem volt nagy elvárásom milyen ezzel kapcsolatban.
1: Lila? Fehér?
2: Persze, lila. De olyan minőség, azért igazi kézműves volt.
1: Biztos, mert lila volt, mert
2: jól
1: nézett ki.
2: Persze,
1: Insta kompatibilis.
2: És nem tettem fel az Instára.
1: Na látod.
2: De viszont az annyira belém égett, mert hogy én nem számítottam rá, hogy ennyire finom lesz, vagy ennyire finoman ki lesz dolgozva, hogy ekkora, nem tudom, ekkora íz élmény lesz egy levendulás. Vagy
1: azt hittet, hogy nagyobb lesz a hype, hogy nem lesz
2: igen,
1: olyan
2: meg
1: jó.
2: Hogy nem lesz annyira jó, pont ez az. Mert most azért vettem levendula fagyit, hogy elmondhassam, hogy megkóstoltam a levendula fagyit, és aztán hoppon maradtam, hogy wow, ez lett a kedvenc, mert mennyire jó lett. Tehát, hogy így nem számítottam rá, hogy
1: volt,
2: ennyire jól sikerül.
1: Ugye van ez a sós magyaros, vagy ez a fagyi is, amit nálunk is lehet kapni, Réelnél, az is nagyon finom. Jól mondom, sós magyaró?
2: Sós karamell?
1: Sós karamell, most már keverem a szezont a fazonnal, mindegy, de igen, tehát erre gondoltam. Meg vannak a... Nekem azzal lehet levenni a lábamról, hogyha fagylatról van szó, hogy valaki így belemártja abba a cuccba, vagyis a fagylatba belemártja azt a szedőt, és így megszedi, és így lesz egy ilyen óriási nagy gombos, és azt így bam, beledurrantja, na engem ezzel le lehet menni, de úgy érzem, hogy kapok valamit a pénzemért, tehát hogy azért az...
2: Az a lényeg, hogy nagy legyen a gombóc.
1: Hát meg olyan látványos, tehát én nekem a Soltvatkerten is azt tetszik, hogy így lóg ki belőle a Kinder Bueno, meg tudod, meg izé, meg mindent, tehát hogy látod, hogy azban van cucc. Tehát hogy az nem csak így egy fagy, amit ott kikevertek, hanem az valami nagyon látványos dolog. Tehát hogy ez most, hogyha már külföldi fagyratokról beszélünk, de most kíván az a lényeg, hogy Róma és a 44 eurós fagyi. Tehát hogy ezek se olcsóak, ezek az örömök sem olcsóak.
2: Közben nézem az üzeneteket, és úgy látom, hogy Robi hiányolja nagyon az ecit, vagyis mi élvezzük az eci nélkül életet.
1: Ugye milyen nyugodt? Ne is mondd, ma először végre nem vettem be bromazepámot reggel munkát. Tehát, hogy igen, tehát írja Zoli, hogy a szervizdíjat nem a szolgáltató fizeti? Nem, hát a szervizdíj az arról szólt, hogy nekem a pincér kihozta az asztalomhoz, és plusz még volt egy olyan tételező, mert utána kielemeztük, én ezt a haza is hoztam azt a számlát egyébként, olaszul írta rajta a dolgokat, és utána benne volt is rajta volt az is, hogy szerbül úgy fogalmazzák meg, hogy muzicski dinár, tehát körülbelül ez volt a megfogalmazás Olaszországban is, hogy ott lét és élvezet, vagy valami ilyesmit, hát akkor jó mondom.
2: Hát ezt jogilag megtehetik.
1: Megtehetik, hát nézd, azt írja, amit akar. Még lehet, hogy borravaló is benne volt. Már nem emlékszem.
2: Na akkor ebből mi a következtetés? Az, hogy mielőtt mész, informálódj, tájékozódj.
1: Persze. Tájékozódj. Vannak ugye nyilván azok a helyek is, például Amerikában is így van, hogy a borravalót, azt, hogyha például te kártyával fizetsz, akkor utána neked te meghatározod, hogy 10-20 vagy 30%-ot szeretnél adni. És az a 30% az mondjuk elég súlyos, de van, aki mondjuk például annyira elégedett a szolgáltatása, meg annyira sok pénze van, hogy akkor megnyomja. És amikor voltam ott, akkor ugye mindig odaértem, hogy 10%, és akkor mondták, hogy thank you sir, és akkor levonták még ezt a plusz 10%-ot az én kártyámról. Tehát még meg se lehet úgy úszni, mint itt, hogy akkor most kártyával fizetek, és akkor nem adok borra valót, tudod, vannak ilyen elképzelések.
2: Csodálom, hogy itt nincs ez kiépítve,
1: hát itt
2: a rendszer.
1: A hölgy mondjuk a fajdalatnál biztos nem adott borra valót is még. 50-ből nem kért vissza.
2: Valószínűleg nem. Képzeld. 55 popínesto alapon.
1: Igen, popínesto, igen. Mit én tegnap ráragasztották a... Regisztráltam a kocsit, és akkor ráragasztották a matricát. Én ezt soha nem tudom ráragasztani. Igazán nem is próbálkoztam. Az is, hogy nem is próbálkoztam. Mindig ott van egy kedves csáva, aki még így felajánlja, hogy ragasztam. Mondom, persze ragaszt. És akkor felragasztotta. És kaptam neki 100 dinárt, és így nagyon megköszönte, és így beszálltam a kocsiba, és így gondolgottam, mondom, de gázodom, most mit vesz ez az ember 100 dinára? Tehát vesz egy doboz. Jó, de most akkor is mégis nem is csinálta annyi mindent, de mindegy, szóval rendes akartam lenni, de nagyon hálás volt, úgyhogy...
2: Nem számított rá. A szervizdíj az nem a borra való, nem.
1: Nem, a szervizdíj az nem a borra való. Meg ez szerintem helytől függ, tehát hogy most nyilván itt a szervizdíj, ez nem, itt most én arra gondolok, amikor neked a pincér kihozza. Így van. Tehát van ilyen lehetőség.
2: A borravalót pedig te döntöd el, hogy szeretnél-e adni.
1: Így van. Úgyhogy hát a hány ház annyi szokás, a hány kávézó annyi szokás. Hol szeretitek a fajdalatot, írjátok meg nekünk, meg, hogy milyen fagyokat szerettek, meg melyik az a
2: legextrémebb
1: város.
2: Íz.
1: Igen, a legextrémebb
2: mindig
1: íz.
2: Mindig érdekes.
1: Aha. Neked van olyan íz egyébként, amit így nagyon kipróbálnál, csak még nem volt lehetőséged?
2: Ó, hát most nagy kérdés. Nem tudom, ezen gondolkodnom kell. Nem tudok hirtelen. Nem tudom, csilis.
1: Vörös boros. Csilis. Azt árulnak soha.
2: Tudom, de nem akartam.
1: De hogy az alkoholos is egyébként? Vagy csak az íze ilyen aromás?
2: Szerintem valamennyire alkoholos, de nem sok. Nem tudom, egy fagyikészítővel beszélgettem, és ő mondta, hogy azért az alkohol ilyenkor nagyon sok már kipárolog, nem kipárolog belőle, persze, hanem igazából az ízére dolgozik rá, de az alkohol tartalma nem magas. Én úgy tudom. De ne fogjatok, nehogy az legyen, hogy aztán Melig azt mondta, hogy igen, hogy te csak nyugodtan egyed a vörösboros fagyit, és aztán igen, pont ez az. Szóval nem garantálom, nem tudom, de mondjuk ez egy jó kérdés.
1: Jó kérdés. Na mindjárt jövünk vissza, 7-ra 33 perc van. Új témával folytatjuk, addig pedig zenélünk Dávid jó voltából. Pörgesd a lemezeket, Dávid!

0: Programajánló. Duhaj lemezbemutató, díszfelvonulás, gólyalábasok, táncház.
1: Június 13-án és 14-én ismét Palicsra várja a közönséget a 13. Palicsi Magyar Sokadalom. Két nap néptánccal, népzenével, kézműves hangulattal és közösségi élményekkel. Szombat este a Békéscsabai Bartók Táncegyüttes előadása, a Duhaj Zenekar Mozaik című lemezbemutató koncertje. Vasárnap díszfelvonulás, táncosok, zenészek, gólyalábasok, majd hajnalig tartó táncház.
0: Találkozzunk a Palicsi nyári színpadon. A belépés díjtalan.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: STK-ből csúcstechnológia mindenkinek, a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: Annor reggeli. FM 91,5 MHz.
1: Ó, de jó téma.
2: Na, a legjobb téma jön.
1: A legjobb téma jön.
2: Best.
1: De ezt is...
2: Subject.
1: Best.
2: Igen, ezt a mozaik here akció, ugye? Nem?
1: Micsoda?
2: Nem arról beszélgetünk? Miről
1: arról
2: beszélgetünk?
1: A körforgalomról beszélgetünk,
2: nem? A körforgalom 8 óra 15 perckor van.
1: Ó, hát akkor bocsánat meg.
2: De nem baj, hát nem baj. Ezt mindig elkövetjük ebben a műsorban, szóval ne.
1: Akkor nekem is most már itt volt az ideje.
2: De beszélgethetünk a körforgalom. Szeretnél a körforgalomról beszélgetni?
1: Nem, beszéljünk először a
2: mozaik heréről.
1: Maradjunk szigorúan a mozaik herénél.
2: Mert a mozaik here az mind a kettő nagyon fontos téma. Talán a körforgalom számukra egy fokkal fontosabb, mint a mozaik here Rómában, de úgy voltam, vagy Milánóban, úgy voltam bele, hogyha már Olaszországban járok, akkor ebben az órában La Bella Italia legyen a központban.
1: Elolvastam ezt a címet, még mielőtt elolvastam.
2: Igen,
1: a
2: többször neki futottál ennek a szónak.
1: Beírtam a keresőbe, hogy mi a franc az a mozaik here.
2: Hát a képen itt van.
1: És aztán rájöttem, miután már elolvastam, mi? Én azt hittem, hogy ez valami szakkifejezés, amit így nem ismerek, vagy igen, valami mozaik here, valami minimális, mit tudom, mozaik, vagy a francom tudja, mi ez.
2: Igen.
1: És aztán kiderült, hogy hát miről van szó.
2: Oda is írta Marco Granelli, megosztott, hogy egy mozaikba képzeljétek el egy címert, amelynek a központi figurája egy bika. És ennek a bikának eltűntek a heréi, tehát a mozaikokat leszették gyakorlatilag. Tehát most ez kinek lehetett az ötlete? Ugye ez a Torino városát szimbolizáló bika, ezt nagyon fontos kiemelni, ugye él az Észak-Olaszország legnagyobb városában, ott van kitéve ez egy nagy mozaik, és eltűntek a herék.
1: De miért tűntek el?
2: Megosztotta a Marco Granelli-t, gondolom, hogy egy polgármester lehet már abból is, hogy egy ilyen zászló, vagy trikolor van így a felsőjén, hogy e como previsto i mozaico del Toro e Tornato in Galleria Vittorio Emanuele complementate restaurato. Tehát ugye itt most az a lényeg, hogy ő ezt megosztotta, hogy éppen restaurálgatták ennek a bikának a heréit, amikor az eltűnt.
1: De
2: kiherélték, mondja Dávid, stílszerűen fiatal barátunk. Igen, tehát, hogy ez történt. Úgyhogy én nem tudom tényleg, hogy milyen szintekre tudunk még jutni, de ez elég erős.
1: De nem olvasom, hogy itt van egy legenda is, ugye, ami ide tartozik, hogy azért, vagy nem tudom, azért volt szükség a restaurálásra, de viszont miért nem kerültek vissza? Most keresem itt a válaszokat. Én nagy válaszokat akarok keresni ebben a műsorban.
2: Igen. Hogy oldottam? Nem, itt ne keres válaszokat.
1: Nem.
2: Tehát itt nincs.
1: Ez az a műsor, ahol kérdéseket
2: itt
1: kell
2: kérdéseket,
1: feltenni.
2: Itt kényes kérdéseket teszünk fel. Hova tűnt a torinói bika heréje például? Ez egy kényes kérdés, erre azért választ kéne találnunk, de nem találunk. Tehát nem csak szerencsét hoz, hogy a jobb sarkunkat a Galleria Vittorio Emanuele bevásárló árkádban található mozaikból rakott bika helyére helyezzük, ugye? Tehát, hogy a jobb sarkunk, nem is mindegy, hogy melyik sarkunkat, tehát a jobb sarkunkat. Háromszor megpördülünk a tengelyünk körül. Tehát ez garantálja azt, hogy vissza fogunk térni Észak-Olaszországba. Hát legalább azt garantálna, hogy meggazdagszunk, vagy most, hogy vissza fogok térni. Azért nem fogok ott pörögni hármat, de mind...
1: Én el tudom képzelni, hogy ott pöröksz háromat.
2: Én?
1: Nem, de hogy vittelek.
2: Nem.
1: Valakik nagyon komolyan veszik ezeket a szokásokat.
2: Persze, ha már ugye ott járunk, akkor megcsináljuk.
1: Hát lehet, hogy bejön, akkor meg kell próbálni.
2: Ez mit Veronában, a Júlia szobor, aminek
1: jaj, nekem is az jutott eszembe, hogy...
2: A mellét fogja. Én is megfogtam.
1: Ja,
2: igen.
1: Na látod, mik derülnek ki? Szóval
2: bűnös vagyok.
1: Ha ott lettél volna, biztos amit is forogtál volna. Úgy,
2: hát igen, igen.
1: Úgy annyira durva az a Júlia. Pont a Júlia szobor története jutott eszembe erről a Harryről is. Szegénykének, hogy elkopik a melle,
2: igen. Hát kifehéredett. Az egyik barna, vagyis hát, hogy az egyik az ilyen bronzszín, a másik az még fehér, tehát hogy most tudod már.
1: Azt is el kell mondani, hogy ezért a herítlenségért nagyon sokat kellett fizetni.
2: A herítlenségért?
1: Hát nem, hanem hogy olvasom, hogy a restaurálásért állítólag 30 000 eurót fizettek. Aha. És hogy ez sem mindegy.
2: Hát
1: hogy most te fizetsz egy hatalmas összeget, hogy akkor jó, akkor... tegyük rendbe a dolgokat.
2: De ez alapvetően szerintem egy több száz éves mozaik, nem? Tehát ez nem valami új történet.
1: Uh-huh.
2: Tehát ezeknek az ilyen dolgoknak a restaurálása az tényleg rengeteg pénzbe kerül, de nagyon nagy pénz. Itt most tényleg az a kérdés, hogy ki lopta el ezeket a heréket. Tehát valószínűleg a restaurátort kérdezném ki először, hogy ő mikor látta utoljára a heréket, majd a restaurátor közvetlen kollégáit, családtagjait kéne falhoz állítani. Mindegy, szóval, tehát, hogy ezeket valahogy így tudom elképzelni.
1: De miért mozaik heréket lopsz? Lopjál mást.
2: De most ennek mi értelme?
1: Az az értelme, hogy itt vagyunk, és még mindig erről beszélgetünk, itt Vajdaságban, Szabadkán.
2: Igen. Hát nincs jobb dolgunk, hogy ezt mondanák a hallgatók. De itt én azt tudom még elképzelni, hogy valaki tényleg ilyen relikviákat gyűjt, hogy...
1: És pont ez hiányzott.
2: És akkor lehet, hogy pont ez, vagy így kitalált, hogy akkor na most ne pörögjenek, akkor elvitte, vagy valami, nem tudom. Tehát tényleg az emberi hülyeség az határtalan.
1: Nem kaptam megint választ a kérdésre.
2: Nem kaptál választ, de viszont arra választ kaphatsz, hogy ugye 1861-ben készült el ez a mozaik padló, és annak része ez a bika. Tehát ugye nyilván itt ennek van egy története. Tehát, hogyha valaki nagyon-nagyon ráállt erre, akkor ő azt mondja, hogy akkor neki kellenek ezek a mozaik heré, csak most mutatom egy ismerősömnek, hogy nézd, itt van a mozaik heré. Ez pont olyan, mint a Csini Baba című filmben, amikor a csávó kinyitotta a dobozt, és akkor így a nők így elájultak, és akkor kiderült, hogy a Sztálin szobornak az újja, de tudom, hogy másképp nézett ki, de szóval tehát ez is körülbelül ilyen, most mutogatod valakinek ezeket a mozaikokat, hát jó, oké. A torinói mozaik heré darabjai. Jó. Oké. Okay.
1: Hát nem tudok érdemben hozzászólni ehhez, tényleg.
2: ennyit szeretnénk elmondani. Valószínűleg ti sem hallottatok még erről a heréről, de hát most ezek után, a műsor után most már perfekt.
1: Igen.
2: Képben vagytok a herékkel. 7:50 perc, mindjárt jönnek a hírek, mi pedig nem sokára jövünk 8 óra után.

0: Reklám.
1: Újdonság a Szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
1: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: Műsorajánló.
6: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
7: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
8: 8 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
10: Megegyezésre jutottak a MOL-lal, sikeresen lezárták az összes nyitott kérdést, ezt közölte a szerb energetikai miniszter. Dubravka Djedović Handanović kiemelte, kompromisszumos megoldásra jutottak a Szerbia és a MOL közötti részvényesi szerződést illetően. Ezek szerint amennyiben a Gazprom nyert szerződést köt a MOL-lal, a NIS-ben lévő 56,15%-os részesedésének eladásáról, és az amerikai OFAC jóvá hagyja a tranzakciót, Szerbia további 5%-nyi részvényt vásárol meg a NIS-ben. Ez további jogokat biztosít majd az ország számára a döntések meghozatalában vagy megakadályozásában.
11: Harmadik lett Világos Adriana a Gyémántliga oszlói állomásán is. Legjobb dobását az ötödik sorozatban érte el 61,33 méterrel. A kínai Yan Cai a jelenlegi junior világ csúcstartó lett az első, a második helyen pedig a norvég Sigrid Borge végzett. A kishegyesi Világos az idei legnagyobb dobását a Gyémántliga előző Siemi állomásán érte el, ahol 63,64 méterrel, szintén a harmadik helyen végzett. A 2026-os évadnyitó fellépésén Világos Adriana ezüstérmet szerzett a nikóziai Európa kupán.
10: Nenad Milias a TSC új vezetőedzője. Az egykori válogatott labdarúgó játékosként többek között a Crvena Zvezda és az angol Wolverhampton együttesében játszott, és 25 alkalommal szerepelt a szerb felnőtt válogatottban. Edzői pályafutása során a fiatal szakember segédedzőként dolgozott a szerb U21-es válogatottnál, a Crvena Zvezda csapatában, illetve a Zvezda ifjúsági csapatát is vezette. A TSC játékosainak edzése, illetve a felkészülés kezdete június 15-én lesz, közölte a labdarúgó klub.
12: Időjárás.
11: Ma felhős borongós időjárásunk lesz 18 fokos csúcshőmérséklettel.
0: Reklám.
13: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év mindennapján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja.
10: Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskun Majsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
3: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
5: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegyára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombolahúzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
3: Pannon,

0: Reklám.
1: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
6: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
7: Bomax.
0: Pörögránk. Pannonrádió éjjel-nappal.

0: hogy milyen a pannó reggeli?
1: Ez kizárt dolog, mert nem tudom.
0: Burek? Rántotta? Paprikás csirke? Pálinka? Megüljük a gyomrod. Móka és kacagás 4 órában a 91.5-ön. Ágyba visszük a reggelit.
2: Körforgalom,
3: ami a kedvenc témád, a Meli kedvenc témája, egész hát nap erre készült. Egész nap erre készült, hogy erről beszél. Na, mi a véleményed a körforgalomról? Hogy érzed magad a körforgalomban? Ez egy releváns kérdés. Tehát amikor
2: néha szédülök, de amúgy...
3: Néha szédülsz, aha.
2: Jó, hát ez egy nagy dolog.
3: Hungaroringnek hívja ezt. Igen, de volt már Hungaroring a röszke járkelő is annak idején, amikor még ilyen nem volt egyenes.
2: De a témánk most a Majsai híd lábánál, mert hogy napokon belül megkem legendás.
3: De egy becsukott szemmel is végig tudsz menni, nem? Most nem az új...
2: Most annyira
3: annyit jártál
2: nem.
3: Arra valószínűleg, nem? Nem így az életed során.
2: Ja, de persze. Igen.
3: Én udvaroltam arra Makhetes felé egyszer. Régen. Nagyon régen. És ezt a hidat mindig gyalog tettem meg. Nem volt autóm, és mindig gyalog végig sétáltam. Éjjel 3-kor. Képzeld el.
2: De az olyan, mint hogyha, nem tudom... Ja, mint a jó napot. Ez nagy dolog, hogy te ide gyalog, fölmentél a hídra, ez a nagy dolog.
3: Nem csak akkor jártam sokat a hídon, azt akartam mondani, nem volt ez ilyen nagyon nagy dolog, de hogy úgy mit tudom, mint a Buki hídon nem jártam ilyen sokat, mint a Majsai úti hídon.
2: Biciklivel is fölmegyek.
3: Biciklivel is
2: fölhajtok.
3: Hát ezt nem gondoltam.
2: Találtad.
3: Na de hogy napokon belül megkezdődik a munka.
2: Igen, ez a hír, ez a hír.
3: És akkor ergo megint, azt írja Robi, ergo megint hónapokig le lesz zárva az egész.
2: Igen, ez nagyon rossz. Jaj, rémálom lesz. Kérdés, hogy mennyi ideig lesz lezárva, meg igen. Hogy merre tudsz kerülni, mert hogy az Uszkókovics utca most borzasztó állapotban van, tehát amerre kerül...
3: Uszkókovics utca.
2: Merre kerülnél, az is... Ja, Istenem, tehát tele van aknázva az egész környék. Hát
3: tele van aknázva, de igazából tehát figyelni kell, vagy látni kell a magasabb...
2: Célokat.
3: És ez bizony így van. Azt mondja, jaj, hát körbe kell majd menni, ha valaki Mag7-esre taxizik. Jaj, hát igen, ez van. Szóval ide bekerültek ebbe a projektbe a kerékpáros átkelők is, gyalogos zónák is. Ez egy 45 méter átmérő, 6,5 méter szélességű körforgalom lesz.
2: Nehogy félreértsetek, én borzasztó örülök ennek.
3: Aha.
2: Mert teljesen pozitívan állok ehhez a dologhoz.
3: Ja, nem feltételeztük, hogy emeli ez ellene van ennek a beruházásnak, de... Az biztos, hogy ez egy 135 millió dináros beruházás, a Szerb Állam finanszírozza és a VMS kezdeményezte. Ugye sokak számára az egyik legidegörlőbb csomópont ez itt. Nekem egyébként alapvetően csúcsidőben, igen, keveset járok erre csúcsidőben, tehát laknak arra barátaink, ismerőseink, akikhez azért gyakran el szoktunk menni, Komám is egyébként arra lakik. Tehát olyankor megyünk általában arra, amikor tényleg nincs forgalom, de el tudom képzelni azt a szituációt, például gondolom, hogy ti amikor Robiba mentek, akkor ott mentek. Vagy nem?
2: Nem.
3: Ja, nem. De mondjuk, hogyha például mennétek, akkor lehet, hogy nehezebb lenne a szitu, nem? Mert akkor ott azért hát nagyobb a forgalom.
2: Akárhova mész, nehéz. Azért, aha. Mert ugye a hídról, amikor jössz le és mész például, az egy hatalmas...
3: Igen.
2: Nagyon kell hatalmas kanyar.
3: Keringőzni.
2: Keringőzni, igen. Itt a jobbán Mikis felé.
3: Ezeket tehát, a szavakat hogy... kerest.
2: Igen, pontosan. Szóval lényegében abszolút nem biztonságos. Igen. És hát nyilván... A körforgalomban van a legtöbb reményünk abból a szempontból, hogy közlekedés szemszögéből ez talán biztonságosabb lesz. Akkor rossz, amikor jössz le a hídról.
3: Akkor jössz, igen. Akkor jössz, amikor rossz a híd. Vagyis akkor rossz, amikor jössz a híd. Fordítva. Szóval a gyalogosok, autósok örülnek, igazából tényleg sokan, meg hát főleg a kerékpárosok. Tehát itt azért megkérdezték a kollégáink azokat, akik ott naponta többször is akár átjárnak, és mindenki pozitívan nyilatkozott erről, úgyhogy ez egy teljesen jó történet, ugye ez a tervdokumentáció már elkészült, Szerb Állam vállalta magára a költségeket, 135 millió dinárból, vagy még több pénzből készül majd ez a beruházás, és végre, hát ugye Szabadka már eleve a körforgalmak városa, a körforgalomnál én mindig ilyen nagy, az egyik kedvenc körforgalmam az nyilván ott van a tejpiacnál, tehát az a körforgalom, amiről senki sem tudja, hogy az körforgalom, a szabadkaiak tudják, de hogyha valaki bekeveredik, látom ilyen másik táblával, akkor ott van minden, csak a szabályok betartása nincs.
2: Igen, az egy elég érzékeny környék.
3: Mód kommenter. Te kiadod a zsmigát, amikor kijössz a körforgalomból?
2: Igen.
3: Aha, jó.
2: Nem kell.
3: De. Mindig, amikor bemész, persze. Amikor mindig. Bemész, akkor nem kell. Amikor
2: ja, kijössz, persze, akkor nem. Persze, igen. Hát
3: Robi,
2: az fontos,
3: mondom?
2: Hogy tudjad, hogy mikor kell, mikor akarsz kiszállni. Persze, jó, hogy kirakolom. Hát, milyen kérdés volt ez?
3: Jó, oké, na mindegy, csak hát ő a professor, úgyhogy Chevy Chase körforgalom. Ja, igen, szóval pont most valamelyik este adta a tévé ezt a filmet. A, melyik volt ez? Az Európai Vakáció? Azt hiszem. Igen. És a Chevy Chase-ig, ez egy régi film, egy vígjáték. És bekeverednek Londonba, azt hiszem ott a Piccadilly Circusnél, vagy valahol bekeverednek egy körforgalom, és nem tudnak kijönni. És így nem értik, hogy ez mi, vagy mit tudom. Na, ide jó, ez egy vígjáték volt 80-es években.
2: De amúgy miért kérdezted, hogy használok-e?
3: Ez csak úgy indexet? Eszembe jutott, hogy a körforgalomnál van ez a külön szabály.
2: Ja, ja, értem. Azt hiszem, hogy ez ilyen alap,
3: és
2: nem?
3: Te hogy, hát,
2: ja, jó, oké. Okay.
3: Hát nézem az autósokat, szerintem 10-ből 2 adja ki.
2: A zsinagógánál közúti ellenőrzés.
3: Hoppá, vigyázzatok a zsinagógánál. Azért kérdezem, mert mondom, 10-ből 2 adja ki ott a zsmigát. Tehát ennyi.
2: Tényleg?
3: Persze, hát figyelem az autósokat, és mindig így nézem, hogy na ez vajon ki adja, sose adják ki. Úgyhogy, na szóval akkor te hogy érzed, várjátok ezt a körforgalmat? Ez így azért...
2: Persze, csak szerintem igen. Mindenki feszült a lezárások hát miatt, igen, de amúgy most olvasom, hogy néhány hónapig teljes útlezárás várható az érintett környéken. Néhány hónapot jósolnak. Most az már jó, hogy nem években beszélünk.
3: Mi lesz ott a sarkon, azt tudod? Vannak azzal kapcsolatban valami tervek?
2: Nem tudom, sajnos nem.
3: Én úgy hallottam, hogy ott lesz, hogy lenne valami bevásárlóközpont.
2: Fogalmam
3: ott sem nem tudod?
2: Nem mondok másnak, de nem tudom.
3: Nem tudod.
2: Nem.
3: Én hallottam valamilyen városi legendákat erről, hogy a készülne valami bevásárlóközpont. Hát nem most, de hogy van valami terv, na mindegy, de lehet, hogy ezen fog megvalósulni, lehet, hogy ez csak egy ilyen helyi szintű sztori. De körforgalomból tényleg nagyon sok van a városban. Én egyébként kifejezetten szeretem, hogy meg lehet oldani. Magyarországon van rengeteg körforgalom.
2: Szegeden ijesztő az a 3-as. Ez a nagy körforgalom, az borzasztó ijeszt.
3: Igen. Hát az váltani kell a sávokat.
2: Igen, megtervezed, hogy merre mész, és akkor...
3: Hát el kell döntened előre.
2: Én élem meg, csak ezt ijesztőnek. Nem is én vezetek, de már előre stresszelek, hogy jaj, ne jön az a nagy körforgalom.
3: Igen, persze, ez mindig így működik. Ez mindig így működik, de... Na, idén majdnem mondtam valamit. De hogy ezek a... Igen, tehát ezek a... Van ennek egy neve a... Tehát jobban idegeskedsz, amikor ilyen passenger princess vagy, ugye?
2: Nem szoktam idegeskedni, élvezem az autózást, csak ez az egyetlen gyenge pontom, hogy hú...
3: A körforgalom?
2: Nem, a Szegeden lévő hatalmas körforgalom, csak annyi. A én körforgalom most... az tök jó, tök jó.
3: Én soha nem autóztam Pesten, és most tavaly meg idén is voltunk, és igazából nem volt gondom, tehát nem volt gondom, egy olyan szituációban volt gondom, hogy kikeveredni Pestről.
2: Uh-huh.
3: És rámenni az autópályára, mondják. És ott volt olyan, hogy a Google Maps-et néztük, és követtük a Google Maps-et, és végül a szembeforgalomba kötöttem ki. Tehát volt egy olyan pillanat, amikor így megálltunk, és mondom, és mondják, hogy de fordulj be. Hát de mondom, az a szembeforgalom, ott nincs másik sáv.
2: Jó, de mondd, hogy nem hallgattál rá. Ráhallgattál.
3: Nem, hanem azt egyre sem vettem, és ott lementem az útról a valami parkolóba, és arra visszamentünk a benzinkút, és megkérdeztük, de most akkor mondják meg, hogy megy, és akkor elmondták, hogy kell, és akkor teljesen másképp, mint a térképe. Úgyhogy ilyenekre is rá lehet futni Pesten. Ott is gondolom, mindig átépítés van.
2: Szegeden jártunk úgy, épp pont így, hogy lefordultunk jobbra, és nem szabadott volna. Aha. És nem hiszem el, hogy mögöttünk volt a rendőr. Tehát, hogy ekkora lehetőség, hogy nem szoktuk
3: sose, de
2: abban a pillanatban. Képzeld így, hopsz, fordulok, gyerünk csak, álljál csak félre, mondom, ez egy pillanat, mondom, egy autó lett volna, persze. Nem, elnéztem, mert azt hiszem, hogy várjál, őszintén nem, várjál, volt valami, lehet, hogy volt valami minimális, mert valószínűleg fölfogta, hogy jó, nem odavalósiak vagyunk, de azért, hogy nem tudtam elhinni, hogy mögöttünk volt, tehát hogy így
3: persze, ilyen hülye véletlenek nincsenek, de az ember általában beleszalad ezekbe.
2: Persze.
3: Beleszalad. Úgyhogy így. Várjuk ezt a körforgalmat, és kitartást az autósoknak. Robi, neked is most kerülni kell majd. Küldte a gurmanszkát. Diétálno, hát azt látom. Elég diétálno.
2: Mi van benne zöldség?
3: De mi ez minden? Úr, ne besz, mit toltál ebbe bele?
2: Mindent.
3: Nézd, és a friss uborkát szereti benne. Azt a minden. Mi az, kukorica ott? Van kukorica is? Ez ilyen szvepomáló, vagy hogy rakták ezt? Én múltkor bementem egy...
2: Biztos, hogy erős is.
3: Biztos, hogy úgy néz ki. Bementem egy ilyen pieszkavicáshoz, és így kérdezte, hogy mit tegyem bele. tocsitott príloga, és mondtam, hogy szlepomá, és rám néz, hogy legyek már szíves, ne mondja ki, hogy szlepomá, és nézem már meg, hogy mennyi, és mondom, tényleg igaz, mondom, jaj, mondom. Ugye? Hogy rád szóltak, hogy igen, így mondta. De, nem, de kedvesen, csak így mondta, hogy nézem már meg, hogy mennyi van, most ez mint egyen. És mondtam, hogy mondom, igazad van, tényleg milyen vagyok. És akkor kiválogattam, hogy akkor legyen ez vagy az. Kukorica, krasztavac, kevés hagyma, burger szósz. Ez a burger szósz, ez a piros?
2: Uh-huh, biztos.
3: Kicsit erős. Én is szeretem az erőset. Te szereted az erőset egyébként?
2: Kicsit erős legyen, kicsit csak.
3: Kicsit?
2: Nagyon kicsit.
3: Nagyon kicsit? Tehát ez ilyen Aragorn, Scorpion, meg ilyen szócokat nem veszem. Mi annak a neve? Bocsánat. Melyik az a nagyon erős paprika? Chili?
2: Carolina Reaper.
3: A Black Mamba. Hívjátok fel az ecítő túlját.
2: Nem a Carolina-ra gondolsz, a Reaper.
3: Carolina Reaper. De van valami Scorpagon, Scorpion, vagy valami ilyesmi. Arra gondoltam én egyébként.
2: Az elvileg ennél is, nem? Vagy...
3: Szerintem ez, amit te mondtál, ez a legerősebb.
2: Uh-huh. Igen.
3: Azt hiszem.
2: Azt hiszem, hogy az volt a kérdés. Mindegy.
3: De valami skorpiós, és nekem én azt nem miért megjegyeztem. Úgyhogy valószínűleg ennyi. Szóval akkor nagyon kicsit erős. És a tormával hogy állsz?
2: Húsvétkor.
3: Annyi ez elég. A reszeltor, recetes.
2: Igen, úgy beleszagolsz, amikor reszeled.
3: Orrodon beszállom ki.
2: Hogy az agyadig hatoljon.
3: Orrodon beszállom ki. Igen. Moruga Scorpion írja a Sántozoli apukája. Moruga Scorpion. Igen, olyan jó neve van, hogy mint egy ilyen pankrátor. Érted? Minden jó hangzik a neve.
2: És te pedig olyan nagyon erősen?
3: Hát ez ilyen Moruga Scorpionokat nem szeretem. De szeretem az erőset, szeretem a borsot, legyen erős, kicsit küzdjek, kicsit legyek rosszul, de nagyjából ennyi. Ettől jobban ne.
2: Tehát, a cayenne-bors a legjobb, mert az olyan finoman melegít.
3: Az finoman melegít, igen, a cayenne-bors. Van ilyen automárka is, vagy típus.
2: Mind beszél?
3: Hát a Porsche cayenne-bors. 8 óra 28 perc van, nem sokára jövünk egy újabb témával. Írjátok meg nekünk, hogy mi a véleményetek arról, hogy körforgalom lesz a Majsai hídnál.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetségprogramjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: STK-ből csúcstechnológia mindenkinek, a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: UFO.
1: Vedd elő és használd.
2: 0636 21 605.
3: Továbbra is a Gurmanszkában vagyunk itt, teljesen benne vagyunk.
4: Muszáj volt valamit bekapnom, mert megláttam a gurmánszkádat, és éhes lettem.
3: De te nem egy gurmánszkát hoztál magaddal a zsákodban, hanem nem. Egy banánt.
4: Igen.
3: Én is néha
4: túlélni,
3: eleszem.
4: Túlélő kaját.
3: Eleszem otthon a gyerekek elől néha a banánt. Ők szeretik nagyon, meg hát eszik persze. Persze a banán az egy különleges gyümölcs. Mármint gyerekek imádják. Most a legújabb az a... Milyen áfonya?
4: Kék áfonya.
3: Kék áfonya? Bruce Nica?
4: Nem, a szőzegáfonya.
3: Tőzegáfonya. Tőzegáfonya. Van annak még egy neve?
4: Azt már nem tudom.
3: Na
4: azt
3: jó.
4: Ez az. Nem
3: igen.
4: Tudom, mi a másik neve.
3: Hát az egyébként, de van ennek még egy neve. Tőzegáfonya vagy vörös áfonya?
4: Na, vörös áfonya.
3: Jönnek a vörösök. Jó, szóval most ez a másik nagy sláger. Ezt nálatok szeretik? Szereti a...
4: Persze, de főként a kék áfonyát,
3: igen,
4: a málnát.
3: Igen. Ja, málnát is.
4: Málnát van a kék áfonyát. Az is van a zsákomban.
3: Hát mi nincs a te zsákodban?
4: Kiettem, úgyhogy most
3: kiettem,
4: már
3: üdes. Most már
4: banán és egy kék áfonyát, egy adag, nem kék, a málnó volt.
3: Focival hogy állsz? Szeretsz focit nézni?
4: Jaj, hát...
3: Na tényleg erre kíváncsi vagyok. Sose kérdeztem. Itt a lányok tartom, a körbe kérdezem mindenkit, hogy állnak a focihoz. Tőled ezt még talán nem kérdeztem.
4: Két sztorim van ehhez. Hát egy 15 éves sztori, azt hiszem. Ez nagy,
3: elég régi.
4: Régi, nagy, nagy VB láz, és nem követtem. Nagyon sokáig így kitöröltem az életemből, tehát hogy nem érdekelt egyáltalán, és akkor aztán nem tudom, valahol utaztunk, és így nem tudom, poénból vettünk szurkolói mezeket. És onnantól ez az agyam így átkapcsolt. Ez lesz életem első foci VB-je, amit végig fogok nézni, és agyon fogom izgulni. És úgy is csináltam. És
3: akkor 15 éve?
4: Hát nem, most nem, rádobtam, hogy 15, de úgy.
3: Tehát régen.
4: Régen. És akkor volt egy ilyen, még utána a rákövetkező évben is úgy voltam, hogy érdekel, meg követem, most akkor kik játszanak, hogy valami, de akkor nagyon éltem abban az évben a foci lázat, mert hogy előtte...
3: El ugye, se tudlak képzelni.
4: Tényleg. Abszolút. Ugyan már még csíkokat is rajzoltam az arcomba, poénból otthonra, még pattogatott kukorica. Tehát, hogy Jézus. Tényleg.
3: És nagyon, ennyire durván.
4: Igen, azért, mert komolyan akartam venni.
3: De kinek szurkoltam? Magyaroknak, szerbeknek, vagy braziloknak, vagy kinek szurkoltam?
4: Nem emlékszek már. Tényleg nem emlékszek, csak arra emlékszek, hogy nagyon próbálom felfogni.
3: Oda rajzoltad, akkor valamire emlékszel, hogy kinek szurkoltál, kinek a...
4: Én hát tudod, mi szerintem akkor az olaszoknak.
3: Az olaszoknak?
4: Én azt hiszem, hogy igen. Na, nem tudom, tehát, hogy ne kérdez ilyen annyira konkrétumokat. 15 év az 15 év, csak tudom, hogy abban az évben így nagyon élni akartam ezt, mert nem értettem előtte.
3: De 15 évvel ezelőtt mennyi volt a 20, nem?
4: Igen.
3: Hát akkor jó, akkor belefér, oké.
4: Hát jó, de nagyon akartam, igen, át akartam érezni ennek az eszenciáját, és így... Oda tettem nagyon magam, és na, tehát, hogy akkor volt egy ilyen nagyon, nagyon követő, és most már ugye ott tartok, hogy jól van, akkor azért érdekel, hogy jó, mi az állás,
3: tehát de most... VB, azt így nézed.
4: Hát igen, nem nézem, csak nem az nézem az eredményeket, aha, hogy jó, aha. Azért tudjam.
3: Jó, akkor olyan vagy, mint én.
4: Igen,
3: pontosan.
4: Ennyi, tehát, hogy de nincs ilyen szívből és mélyről jövő rajongás a foci iránt, sőt, olyan egyik évben, nem tudom, az előző VB-nél volt, hogy sokat foglalkoztam a presszóban is, a VB-ről.
3: Hát vagy az EB. Vagy az EB.
4: Én szerintem az utolsó VB-ről volt
3: jó,
4: szó, és tudom,
3: éve.
4: hogy igen, akkor az 4 éve volt, és tudom, hogy Dóró Alen kollégámat mindig a fülére jártam 60 000 kérdésekkel is. Így nyitottam neki minden reggel, hogy figyú, lány vagyok, nem értek hozzá. Aha. Meséld el.
3: Pedig 15 éve
4: csoport?
3: Nagyon értettem hozzá.
4: Nem értettem hozzá, akkor se csak eljátszottam, de lényeg az, hogy valahogy így ezek a szabályok, meg csoportok, meg mit tudom én.
3: Les.
4: Azt tudom.
3: A lesz tudom.
4: Igen, de hogy tudom, hogy szegény Alent annyit nyaggattam, hogy magyarázd már el, mert nem értem, kérlek.
3: Aha.
4: Na, ennyi. Ez a kapcsolatom a
3: szóval
4: focival.
3: Ennyi. Tehát én is ugyanígy vagyok vele, hogy nem nézem végig a nagy, mit tudom én, mondjuk egy döntőt, azt még úgy esélyes, vagy egy ilyen elődöntőt, vagy ilyesmi, de csak az érdekel, hogy mennyi az eredmény. Amikor a magyarok kint voltak a VB-n, azt hiszem a VB-n. EB-n vagy VB-n?
4: Nem tudom.
3: Nem tudom, most itt nézek a kollégák, mindegy. VB-n. Akkor pont nyaraltunk, és tudtam, hogy a belgák elleni meccs az pont egy olyan helyen lesz, mármint olyan időben, akkor lesz, amikor jövünk a busszal, és nem lesz se internetem, semmit nem fogok tudni, és megálltunk Magyarországon valahol egy benzinkúton, és így bementem csak azért megkérdezni, hogy mennyi a... És kézdett a...
4: Tényleg? Én, aki
3: azt, hát azért érdekelt, hát most mi van a magyarokkal, persze. És akkor mondta, és ugye emlékszem, hogy a kasszás sose felejtem el, így számolta a pénzt, és kézdett, mondom, mi a helyzet a vévén, és azt mondja, semmi, kikaptunk, jövünk haza. És így, ja, mondom, oké, ennyi. De azt mondja, azért jó volt ez, mit tudom, azért büszkék vagyunk, mondom, igen, büszkék vagyunk. És akkor így ennyi volt, de tényleg úgy számolja, és semmi, kikaptunk, jövünk haza. És sose fogom elfelejteni. De nyilván belgák ellen azért nem volt mindegy.
4: Amúgy különben ott van még a bakancslistámon az, hogy szeretnék egy nagy meccsen részt venni ott élőben.
3: Igen.
4: Mondjuk az is csak
3: egy TSC meccsre.
4: Hát akár, de menjünk egy kicsit, gondoljunk nagyobbat.
3: Ja, hogy te ilyen mindjárt ez El Clásicóra akar levenni. Real Madrid meg Barcelona.
4: Nagy meccsre.
3: Amerikában ott nincs mit nézni, mármint ilyen foci szempontból. De Európában van, tehát hogy ilyen El Clásicót meg tudsz nézni. Mi egyébként most arról beszélgetünk, hogy mennyibe kerülnek a jegyárak, rengetegbe kerülnek a jegyárak egyébként a labdarúgó világbajnokságon. Ugye itt 48 válogatott lesz, 16 városban, egyszerre rendezi az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó, és egy átlagos meccsjegy Miami-ban $2,100 kerül majd, ez nem kevés.
4: Hát nagyon sok.
3: Nem, ez rengeteg pénz. Tehát mondja, hogy van egy New Jersey helyszín. Tehát ott egy autót áráért tudsz elmenni, egy ilyen kifejezetten jó autó áráért tudsz elmenni meccsre, tehát itt ilyen 11.560 vagy még több dollárért tudsz. Úgyhogy, meg van egy ilyen átlag, tehát mondjuk itt Amerikában van még 2700-as jegy, Miami-ban 2100, Mexikóvárosban ott $2,063 egy jegy, Guadalajarában 1643 és Arlingtonban 1576. Tehát kifejezetten drága jegyekkel kell számolni, de hát a legdrágább foci VB, ugye a döntő lesz a legdrágább, az $5,500. Tehát komoly.
4: Na komoly.
3: Most, jó, tehát nyilván ez egy VB. Tehát ugye ennek azért van ennek egy turisztikai vonzata is, rengetegen mennek Amerikába, meg mondjuk Mexikó számára lesz ez egy különösen fontos próbatétel, mert nem a közbiztonságáról híres az az ország, és itt most múltkor sikerült beszélnem egy szakértővel, aki a hát közép-amerikai országok térség egyik tudósa, ismerője, és ő mesélte azt, hogy nekik ott hatalmas feladatuk lesz az, hogy a közbiztonságot tudják biztosítani.
4: Jó, hát ez most nagyon vezető téma.
3: Igen.
4: De így gondolkodom, hogy...
3: Szóval még nem volt, de ilyen kis meccsen már voltál?
4: Nem, én nagyokat álmodok mindjárt.
3: Ja, te igen,
4: nem, ez igazából onnan...
3: PSG, Arzenál.
4: Igen, pont onnan fakad, hogy nem annyira régen mesélte barátnőm, hogy... Madridban jártak, és az ottani stadiont nézték, meg is mesélte, hogy mennyire durva az ottani
3: stadion. Az ottani stadion közvállalatot néztem. Igen, jó, oké.
4: Okay. És akkor mesélte, hogy mennyire durva technikai felszereltségük van, meg hogy néz ki, meg minden, és akkor igazából ez jutott eszembe, hogy ez így tök érdekes lenne megnézni. Hogy akkor már, ha elmadunk, akkor elmadunk nagyot alapon.
3: Barcelonában, aki ment, ugye sokan mennek, nekem is ismerésem, rengetegen jártak Barcelonában, én is voltam, csak nem mentünk a foci. De voltunk a stadionban. Hetedikes voltam, abszolút nem érdekelt a foci, 13 évesen. Most se érdekel egyébként annyira, de tényleg ugye a VB-jel, nekem inkább így meccsek maradtak meg az életemből, amikor például volt az a legendás meccs, én már Isten tudja, hogy mikor, lehet, hogy pont akkor, amikor te nagyon szurkoltál ilyen kifestve, amikor a németektől a brazilok kikaptak 8-1-re. Mennyi volt? 8-1? Azt hiszem. 7-1?
4: Volt, és nem ugye, tudom, nem figyelnek.
3: A táliában ültünk.
4: Nem figyelnek.
3: A kávézóban. És így néztük, és az egész ilyen tragikomédia lett a végén. És így szegény brazilok ott összeomlottak teljesen a német támadásban. Ez ott már valamikor az elődöntő volt, de írjátok meg, hogyha tévedünk.
4: Anett szóval mesélt különben érdekességeket tegnap épp pont, ahogy ők Párizsban voltak, amikor épp a Paris Saint-Germain győzött, és akkor igazából, hogy mekkora pusztítást műveltek ott, és hogy mennyire durva az, hogy mi lett volna, ha nem nyernek. Akkor is lett volna pusztítás, meg most akkor nyertek, akkor is lett pusztítás, most akkor érted? Na mindegy.
3: Lehet, hogy a szomorúbbak lettek volna sokan, akkor lehet, hogy nem jönnek ki az utcára.
4: Lehet.
3: Így meg bulisztak. Hát nem tudom, érdekes dolog ez. Maga szurkolás, meg ez a közösségbe...
4: Közösségi élmény.
3: Így van, közösségi élmény, közösségbe tartozás, nagyon érdekes aspektus a sportnak. És hát nálunk azt hiszem, hogy ezt mindenki pontosan ismeri, különösen a foci révén. Nem tudom, hogy ez mennyire lehet erős például az USA-ban, ahol ott van baseball, meg amerikai foci, meg van baseball, ugye? Azt mondtam?
4: Igen,
3: amerikai foci, meg van kosárlabda, amik így a legnépszerűbb. A nemzeti sportjuk az a baseball, és ott mondjuk jó, megy ez a cukkolás, a hergelése a másik fanoknak, de ilyen nagy összetűzések nagy, szerintem nincsen.
4: Igen, szerintem sincsen, legalábbis ez az agresszió ez nem faktor nem ennyire erős talán, nem?
3: Hát lehet.
4: A lelkület az megvan.
3: Meg az ilyen generációs szurkolás, meg hogy akkor most ez a csapat, vagy az a csapat, meg beszólogatások, meg ilyesmi.
4: Nem mennyire durva, hogy generációs, igen, az ilyen családon belül, olyan, mint politika. Hogy...
3: Abszolút olyan.
4: De mondjuk épp érte az Zoltán is, hogy a sport itt is politika. Jó, van ez most más rész ebből a
3: érdekes
4: témából,
3: vélemény,
4: de...
3: persze, érdekes vélemény. 8:52 perc, a hírek jönnek mindjárt 9 órakor. Tartsatok velünk akkor is.
0: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Reklám.
1: Adagio pizzéria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio pizzéria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk. Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s. 024 624 444.
5: Média támogató a Pannoner TV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 9 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Hírek röviden.
8: Megegyezésre jutottak a MOL-lal, sikeresen lezárták az összes nyitott kérdést, ezt közölte a szerb energetikai miniszter. Dubravka Djedović Handanović kiemelte, kompromisszumos megoldásra jutottak a Szerbia és a MOL közötti részvényesi szerződést illetően. Ezek szerint amennyiben a Gazprom nyert szerződést köt a MOL-lal, a NIS-ben lévő 56,15%-os részesedésének eladásáról és az amerikai OFAC jóvá hagyja a tranzakciót, Szerbia további 5%-nyi részvényt vásárol meg a NIS-ben. Ez további jogokat biztosít majd az ország számára a döntések meghozatalában vagy megakadályozásában.
9: Harmadik lett Világos Adriana a Gyémánt Liga oszlói állomásán is. Legjobb dobását az ötödik sorozatban érte el 61,33 méterrel. A kínai Yan Cai a jelenlegi junior világ csúcstartó lett az első, a második helyen pedig a norvég Sigrid Borge végzett. A kishegyesi Világos az idei legnagyobb dobását a Gyémánt Liga előző Siemi állomásán érte el, ahol 63,64 századméterrel, szintén a harmadik helyen végzett. A 2026-os évadnyitó fellépésén Világos Adriana ezüstérmet szerzett a nikóziai Európa-kupán.
8: Nenad Milias a TSC új vezetőedzője. Az egykori válogatott labdarúgó játékosként többek között a Crvena Zvezda és az angol Wolverhampton együttesében játszott, és 25 alkalommal szerepelt a szerb felnőtt válogatottban. Edzői pályafutása során a fiatal szakember segédedzőként dolgozott a szerb U21-es válogatottnál, a Crvena Zvezda csapatában, illetve a Zvezda ifjúsági csapatát is vezette. A TSC játékosainak edzése, illetve a felkészülés kezdete június 15-én lesz, közölte a labdarúgó klub.
10: Időjárás.
9: Ma felhős borongós időjárásunk lesz 18 fokos csúcshőmérséklettel.
3: Társadalmi célú felhívás.
11: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
5: Média támogató a Pannoner TV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
0: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
7: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
10: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
12: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
10: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
12: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
10: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
13: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.

0: 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombolahúzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
1: Bomax.
3: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
5: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
6: Programajánló. Visszatér a nyár leginspirálóbb élménye.
7: A Vajdasági Szabad Egyetem.
6: Július 7-e és 12-e között Kishegyesen a WIFO önkénteseinek szervezésében 23. alkalommal is megrendezzük a Vajdasági Magyar Fiatalság legnagyobb szellemi és közösségi találkozóját, a Kátai Tanyán.
7: Napközben előadások, műhelyek és kerekasztalok, este pedig zene, tánc és véget nem érő beszélgetések a csillagok alatt.
6: Program és jegyek a WIFO Vajdasági Szabad Egyetem Facebook és Instagram oldalán.
7: 23. Vajdasági Szabad Egyetem.
6: Július 7-től 12-ig Kishegyes.
7: Katapultáljunk a megszokásból.
8: Média támogató a Pannon RTV.
9: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: közérdekű információ következik.
1: Nincs víz Szabadkán, a Réta Erdei helyi
2: közérdekű. Megleptél. Rámutattam azért, hogy ő kezdi.
1: Nem számítottam erre, nem nézem itt, hogy milyen, milyen útinfo.
2: Nagyon frissen.
1: Nézem, hogy milyen friss útinfo van, így belemerültem itt a Viber csoportok mélységébe, és elvesztem. Szóval... Na de azt akartam csak mondani, hogy még egy kicsit kell kibírni, mert hogy 14 óráig nem lesz víz.
2: Igen, még hát az már sírva is, de az is sírva, mondjuk még ez korábban 9 óra 17 perc. Ami a mai nap időjárását illeti, egész nap borús felhős időben lesz majd részünk, tehát ezzel jobb, ha tisztában vagytok. Eső is előfordulhat itt a délutáni órákban. Tényleg eléggé szomorkás, hát ugye az éjszakai vihar után azt hiszem, hogy maradt ez a hangulat a nap nagy részében. Holnap egyébként valamivel tisztább égre tekinthetünk majd fel, sőt, kifejezetten napos időre számíthatunk majd 22 fokkal. Csütörtök, vagyis bocsánat, szombaton és vasárnap pedig ugyancsak jöhetnek majd a záporok, zivatarok, eső. Jövő hét elején is ez lesz majd a jellemző. 24-25 fokos csúcshőmérsékletekre számíthatunk majd az előttünk álló napokban.
1: Nemrég volt közúti ellenőrzés itt a Sutransnál.
2: No.
1: De ha még ott vannak, akkor
2: csak figyeljetek oda.
1: Megnézzük a határt,
2: én most nézem a határt, éppen mindenhol járható Szerbia és Magyarország között, tehát sehol sincs számottevő várakozás. A Horgos 2, Röszke 2-nél írja, hogy 10-11 percet kell várakozni, Magyarország felől pedig mindenhol zöld, azaz mindenhol simán át tudtok kelni a határon, nem lesz semmi gond, most egyelőre úgy néz ki, hogy nyugodt a helyzet.
1: Visszatérnék még egy kicsit az időjárásra, nézem, hogy mikor tér vissza az igazi nyár, mikor lehet megint csobbanni. Hát kettől már 27 fokok lesznek, napos és felhős órák váltakoznak majd kedden és szerdán, de már 30 fok lesz szerdán, 32 csütörtökön, úgyhogy igazából csak a hétfőig kell várni. Utána még már jöhetnek a fürdőruhák, csobbanások. Nagyon csobbanások. Tegnap látom, csobbantam, és ezért nagyon szíven ütött, és nagyon jól esett a felfrissülés, és akkor most nagyon várom. De szerintem nem vagyok egyedül ezzel az
2: olyan érzéssel. Olyan kék medencétek van?
1: Igen.
2: Az olyan kék színű?
1: Kék színű. Minden medence kék,
2: igen.
1: Nem?
2: Hát most attól függ. Intex.
1: Az
2: persze az.
1: A belerúgsz és szétesik, de igen, az igen, mi? Nagyon jó.
2: Szomszédi szürke, azt mondja Dávid. Hát mert az valami limited edition.
1: Lehet.
2: Az biztos ilyen limitált, az biztos olyan drága volt, mert szürke.
1: Jó van, én, bocsánat, nekem csak a kékre fut.
2: Hát jó, hogy igen.
1: Kékmedencés lány vagyok.
2: Kékmedencés, igen. 9 óra 20 perc van, nem sokára érkezik majd Regina, és bemutatjuk majd a hallgatóknak. Hát igazából nem kell őt bemutatni, a napokban már hallhattátok többször is itt a 91.5-ön, ő lesz a Presszó új házigazdasszonya.
1: Nagyon aranyos, mert izgul, és így nem gondoltam volna, hogy ennyire izgul, és szerintem jól... Nem fog izgulni, ez most csak a műsor nekünk.
2: Ez most egy kis drukk.
1: Igen, nagyon.
2: Minden rendben lesz.
1: Nagyon ügyes lesz meg, de jól bemelegítettük, mert hogy ugye volt az Edinánál is, tegnap mesélte az olasz élményeit, úgyhogy... Na várjuk, sok szeretettel, nem sok erre érkezik.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panorádióban.

0: Műsorajánló.
1: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista, az elmúlt hét legtöbbet pörgetett dalai, mindegy helyen. Mindegy helyen. Péntekenként 20 és 22 óra között a 91.5 Pannon Rádióban. A legfrissebb jegyzési listák alapján. Poplista, 91.5. Csak a Pannon Rádióban.
2: STK-ből csúcstechnológia mindenkinek, a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: 95.5. A jókedv meg a helyce.
1: Pannó reggeli.
2: 9 óra 38 perc van, itt van velünk Szabó Regina, aki nem sokára debütál a Pannó Presszóban. Láttam, hogy Olaszországban voltál, voltatok, ugye? Te már beszélsz,
3: hát,
2: Regina.
3: Hát, ja, hát, igen.
2: Ez a welcome to the radio.
3: Igen, Olaszországban jártunk nemrég.
2: Igen, szóval a lényeg az, hogy ezek szerint Milánóban is voltatok?
3: Tavaly voltunk Milánóban.
2: Ti loptátok el a mozaik herét.
3: Úristen, ez most, igen,
2: igen, ez be kell vallanod. Azért, mert a mozaik herék az ma már téma volt, de Torinóban voltatok, ugye? Vagy nem?
3: Nem.
2: Nem Torinóban.
3: Nem.
2: Toszkána.
3: Tavaly Milánóban, idén meg Toszkánában, ilyen nagy Olaszország
2: falunk vagyunk. Az olasz vidék kedvelitek.
3: Igen, nagyon.
4: Ott is kitéztetek valami jó kis festményt, relikviát, valami lopnivaló.
3: Kirám egyébként tényleg. Igen, amúgy tényleg a Vénusz születését, azt nagyon-nagyon elhoznám.
2: Azt elhoznál, ugye? Anyagilag rendben lenne.
4: Merinek hálószoba ágy mögé, vagy hova raknád?
3: Hát, hogy ránézek, tehát az ágyom elé.
4: Itt, ha fölkelsz, akkor az legyen az első,
3: igen,
4: amit meglátok.
2: Igen. Ez milyen kemény kérdés volt a Merit, hogy Meri reggel fölkelt, és az erőszakot választotta, tudod, van azon kifejezés. Choose violence, tudod. Ez komoly. Mennyi ideig voltatok egyébként? Mert beszéltél itt volna a műsorban, csak most kíváncsi.
3: Négy napot.
2: Mire elég a négy?
3: Abszolút nem volt elég semmire, de azért jókat ettünk.
2: Kávét ittatok, ugye kávét. Egyébként
3: érdekes kávét egyáltalán nem ittunk.
2: Bort ittak.
3: Bort, ez nagyon sokat.
2: Bort ittak és vizet prédikáltak. Na igen, most olvastam egy ilyen, hogy a mai trendi lányok ezt nem így mondják, hanem úgy mondják, hogy health iszik és monstert prédikál.
4: Oh,
2: de csak egy zárójelet.
4: A Presszó oldalán egyébként vannak képek az utazásról, hogyha szeretnétek.
2: Tényleg.
4: Ez volt a reklám helye.
2: Aha, meg lehet nézni. Készültél a műsorra, a mai műsorra? Mennyit készültél? Aludtál az éjjel?
3: Nem aludtam a vihar miatt, de aztán felkeltem, és azon gondolkodtam, hogy úristen, mennem kell a Presszóba, aztán rájöttem, hogy még van idő.
2: Még szerencse nem 6-kor kezdődik a Presszó, még nem nyit a Presszó.
3: Igen, ez nekem nagy szerencse, mert nem érnék be soha, úgyhogy ez így nagyon jó.
2: És milyen témákat készítettél a mai első műsorodra? Ezt sosem fogod elfelejteni az első műsorod.
3: Abba biztos vagyok én is. Ezt várom, hogy mi lesz az első, amikor rögtön az órát majd rosszul mondom, vagy bármi,
2: igen,
3: vagy a nevemet, a saját nevemet.
2: Igen.
3: Hát próbáltam nyári témákkal is jönni, úgyhogy lesz szó.
2: Smink, hajápolás?
3: Nem vagyok ennyire
2: napozás.
3: Jó, de
2: hát ezek ilyen.
3: A digitális detoxról lesz szó, hogy nyáron vajon a kütyüjeinket mennyire tudjuk távol tartani magunktól, vagy mennyire kell.
2: És kivel beszélgetsz?
3: Tibenszki Moni Lizával, kamaszkóccsal, így van. És ezen kívül még lesz szó a Szép Szótáborról, mert hogy annak már, arra már lehet jelentkezni, úgyhogy várják az érdeklődőket, és az egy tök jó ilyen versmondó kis színjátszó tábor. Én is voltam a Szép Szóban többször is, úgyhogy erről is lesz szó, illetve sportról is. A Szemeridi Petrával beszélgetünk majd a maratonról, az Entai maratonról.
2: Igen,
3: ahol
2: most volt
3: nagyon,
2: az első maraton.
3: Így van,
2: az első
3: és ahol nagyon jó eredményt ért el. Az ő korosztályában első lett, úgyhogy ő majd mesél az élményekről, meg hogy hogyan jött az életébe egyáltalán a futás. És akkor a negyedik témát azt így el is felejtettem. De lesz negyedik témák is.
2: Meglepetés.
3: Ja igen, persze az a sajátom.
2: Az
3: pedig egy ilyen nyári fesztivál beharangozó, tehát aki szeretne fesztiválra menni, az hegyezze majd a fülét, mert nagyon sok mindent
2: ez itt a környéken lesz valahol?
3: Igen, Vajdaságban, hogy milyen fesztiválok várhatóak.
2: Meli is hasonló táblázatokat szokott készíteni.
4: Jó, hát nem most akartam erre kitérni.
2: Bocsáss, akkor nem mondtam sem.
4: Nem akartam neked megmutatni, hogy nézd mennyire cuki. Hát ezt én csináltam, az én kitalációm.
2: Ez a te kitalációm.
4: Igen, és olyan jó érzés látni, hogy a Regina az egyetlen, akit érdekel, és tovább adtam valamit, aminek nyoma van.
2: Mennyire jó, mennyire. Igen, azért
4: teljesen megérintette ez. Hát ez igazából csak egy szerkesztett táblázat, ilyen kis megszólalás buborékokkal, mert hogy volt idő, amikor így nagyon sokszor voltam a Presszóba, és így teljesen elvesztem a vendégek között. Meg ugye sokszor van az, hogy utolsó pillanatban lemondják, vagy időpontváltozás van, és így nem tudtam átlátni, hogy akkor most hova rakjam, és csak ilyen kockákból áll az agyam, és akkor csak kivetít, kinyomtattam a kockákat, és olyan jó érzés, és átadtam a tudományt. Egyébként különben eszembe jutott egy jó kis sztori, így mondtad, hogy félsz, hogy majd valamit félre mondasz. Én emlékszek, hogy ott az első presszóim között így néztem, hogy hány óra van, megmondtam, hogy nem tudom, 9 óra 43 perc van pontosan, és így mondtam itt, hogy mi se történt volna, és így a Viktor volt a technikus, így néz rám, hogy te most mit mondtál? És mondom, hogy hát a pontos időt. Valami teljesen ötödik dolgot mondtam, tehát, hogy abszolút na nem igen. A pontos időt, nem tudom, ilyen órákat tévedtem, de az volt az érdekes, nem perceket, órákat. Tehát, hogy egy ilyen random, igen. Hogy az agyam honnan vette azokat a számokat, fogalmam sincs. Úgyhogy sok szerencsét!
2: Na, hát én egyszer köszöntem be, ugye, amikor híreket mondtam, hogy reggel 7-kor, hogy jó estét kívánok, szóval volt ilyen szép estét, vagy valami ilyesmit mondtam, úgyhogy hát most nézőpont kérdése.
4: Kisfiam aranyos mindig keveri, hogy anyu, mikor lesz már kész a vacsora, mondja reggel. Ez olyan kis aranyos, hogy hát gyerekeknél is fordítva van. De...
2: Lényeg, hogy kaja legyen, tehát most mindegy, hogy minek hívjuk. Ugye? Írt egyébként Attila Kispiacról, hogy egyik leghűségesebb hallgatunk, hogy a reggeli után a presszót is hallgatom, úgyhogy ő már biztosan köszönöm. Hallgatni fog Attila, őt majd megismered Attilát.
4: Már írta, hogy látod, itt vagyok én, majd szólok, ha valamit rosszul mondtál. Na,
2: igen.
4: Izgulj még egy kicsit jobban.
2: Szuper.
1: Még nagyobb a stressz, rendben van.
2: Nem lesz stressz, az Attila, ő egy nagyon egyik
1: hát
2: törzs
1: hallgató.
2: Hát
1: köszönöm szépen.
2: Ezer éve velünk van, és velünk ébred, és hallgatja a műsort, úgyhogy köszönjük szépen ezúttal is. Regina, azok, akik mondjuk annyira nem ismerik a te pályát, tehát nyilván Vajdaság sok szegletében hallgatnak itt bennünket, te színésznő vagy, neked ez a fő foglalkozásod, mennyit dolgoztál színésznőként, illetve hol láthattunk?
1: Igen, én
2: színművészetit... úgy kérdezem, mintha nem tudnám, de hát nyilván a hallgatók miatt...
1: Színművészetit fejeztem az Újvidéki Művészeti Akadémián, és azóta a monodrámámmal jártam Vajdaságot nagyon sokat, ez az Egyasszony című monodrámám, amit így mesterszakon készítettem el, és hát azzal nagyon sok helyen jártam itt, meg Magyarországon is, de az Újvidéki Színházban voltam ösztöndíjas még az egyetem alatt, úgyhogy ott több előadásban is benne voltam, mint például az Anna Karenina, ami még mindig fut, Harmadik Rihárd és egyebek.
2: Ez most nagyon pedig... komoly
1: igen, én mindig ilyen drámai vagyok.
2: Igen.
1: Én nem tudok ilyen komédiákat.
2: Ez a karaktere, vagy az ilyen karakter, milyen karakterek állnak hozzá a legközelebb?
1: A tragikus. Tehát hogy egyértelműen a drámai karakterek.
2: El
1: de
2: se
1: most...
2: tudlak képzelni, még nem láttalak sajnos színpadon.
1: Na, ez hiba.
2: Ez hiba, de az igazság, hogy annak idén a Vágó Krisztát se láttam színpadon, és jó lett volna.
1: Nagy kár. De Budapesten most épp fut az Indul a Bakterház című előadás, úgyhogy ott el lehet jönni,
4: Budapestre
1: jönni a Magyar Színházba, és akkor Indul a Bakterház, egy jó kis komédia. Abban
2: és akkor
1: egyébként...
2: felmész, mikor lesz majd az előadás?
1: Most majd, ugye most már a színházak úgymond nyári szünetre vonulnak. Tehát most
2: tudom,
1: ilyen...
2: mikor rakjálak be presszóra, mi vicc.
1: Uborka szezonban így nevezik ezt a nyáron, és akkor aztán majd megyünk augusztus 29-én fesztiválra, Sopronba, majd aztán októbertől lesz újra a repertoárom.
2: Értem, hát akkor nem unatkozol.
1: Nem. És emellett ugye gyerekelőadások is, majd holnap lesz a Zentán, a Tiszavirágon a fellépésünk, úgyhogy itt a promó helye.
4: Tessék, éld ki magad a presszóban, használd ki szépen ezt a lehetőséget.
2: Igen, mindenképpen mondd el, persze, nyugodtan.
4: Én akartam tőled kérdezni így a témaválasztás szemszögéből, hogy milyen témák állnak hozzád a legközelebb?
1: Most hát értelemszerűen így a kultúra az nagyon, abban azt hiszem, hogy egy fokkal jártasabb vagyok, mint a többiben, vagy sőt, az az én úgymond szakterületem, igen. De mondjuk az egészség és a pszichológia szintén nagyon közel áll hozzám, tehát ezek a témák, amik úgy nagyon érdekelnek, táplálkozás, és akkor innentől kezdve a sport az például nagyon nem az én területem, de szeretek róla beszélgetni, csak kicsit máshogy.
2: Kifejezetten azt hittem, hogy te sportos nő vagy, tehát hogy sport.
1: Én sportolok, de nem
2: sportolsz,
1: szeretem
2: de nem
1: a sportot
2: róla beszélni.
1: Nézni, megbeszélni.
2: Értem.
1: Tehát focit például nem szoktam nézni, csak hogyha a testvéreim rákényszerítenek.
2: Hány testvéred van egyébként?
1: Kettő és bátyáim vannak, úgyhogy imádják a focit, és mind a kettő focizik, tehát tényleg? Nagyon érdekes.
2: Meg hogy nem ragadt rád ez?
4: Én is ezt kérdeztem.
1: Nem, apukám is focizott, meg most az testvérem a pici, ő majd focista akar lenni.
4: Tehát, hogy te vagy a lázadó?
1: Igen, szerintem igen. De nem szeretem így a tévében nézni, viszont az unokatestvéremet meg szoktam nézni a meccseken, és akkor nagyon drukkolok, és akkor nagyon jó. Akkor. Szóval értem én, hogy miért szeretik, csak hát így nem tudok róla beszélni.
2: Nem áll közel hozzá.
1: Nem.
2: Itt igazából még az nagyon érdekes kérdés, mert általában mindig ugye volt már úgy régebben, hogy a műsorban a műsorvezetők azok általában a hozzájuk közel álló témák felé tendálnak. Te mennyire vagy arra hajlamos, hogy a komfortzónádból kilépés például teljesen más témákról beszélges? Most igen, a foci az lehet, hogy egy nagyon extrém terület, de technika, nem tudom.
3: Bármi más,
2: akár jöhet. Politika
3: abszolút,
2: bizonyos szinten.
3: Igen.
2: Szóval, te riporterként is dolgozol,
3: így
2: nem?
3: Van, így van, ott hozzászoktam már ahhoz, hogy nem csak azt csinálom, amihez úgymond értek, vagy amiről valamennyit tudok, hanem mindenben is ki kell magam próbálni, de alapjáraton én nagyon szeretem azt, hogyha a komfortzónámon kívül esik valami, és azokat próbálgathatom. Úgyhogy én szeretem így tágítani a kis határaimat.
2: A horizontjaidat.
3: Szóval abszolút. Mehet minden, jöhet. Jöjjön.
4: Én direkt választok néha pont olyan szélsőséges témát, ami tőlem távol áll. Pont azért, mert akarok belőle tanulni.
3: Vagy
4: igen,
3: bármi,
4: és akkor
3: igen.
4: Az interjúra való felkészülés alatt egy csomó dolgot megtanulok.
3: Hát igen, igen.
4: Úgyhogy ez jó dolog szerintem.
2: Regina, mi nagyon sok sikert kívánunk neked az első műsorodhoz. Itt leszünk veled, hallgatunk majd téged, és minden rendben lesz, és szerintem kiváló. Ez egy kiváló együttműködés kezdete.
4: Komoly maci hangoddal, amikor ezt így kimondtad, akkor szerintem teljesen megnyugtott. Ugye, olyan teljesen megnyugtató volt, amikor az mondja Zoli, hogy minden rendben lesz, akkor ugye el is hiszed, hogy minden rendben
3: legyen minden rendben. Igen.
2: Minden rendben lesz. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
3: Köszönjük.
2: És a reggeliben. A pályát azt most nem cseréljük le, legalábbis te nem fogod lecserélni, de a műsort azt mindenképpen, tehát 10 óra után kezdődik, a hírek után egész pontosan a Presszó. Aki pedig itt volt veletek ma a reggeliben, az nem más, mint Faszkovics Melissa.
4: És Brasnyó Zolim.
2: Valamint Nagyhegyesi Dávid, aki pörgette a lemezeket, és itt ezt majd még Reginának is segít.
4: És nem fog.
2: Zerébb akartam neked mondani, csak akkor pont kiugrottál valahova. De hát nyilván ő is segít abban, hogy ez a műsor úgy szóljon, ahogy kell.
4: Már belőtte különben, hogy ő nem fog segíteni, sőt, nehezíteni fogja Regina dolgát. Csak mondtam, hogy nem lehet, mert itt lesz a főszerkesztő, meg a helyettese is, úgyhogy nem engedjük.
2: Hát ez a vidám hangulat megmaradt itt a stúdióban, úgyhogy köszönjük szépen. Maradjatok velünk a későbbiekben, és sziasztok, csókolom!
4: Sziasztok!

0: Reklám.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhséggyötri? Karog a gyomra? Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: Tíz óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
6: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Új szabályokat javasolna a jövőbeni bővítésekhez az Európai Unió 5 tagállama. Franciaország, Németország, Belgium, Luxemburg és Hollandia szerint a megváltozott geopolitikai helyzet miatt szigorú feltételekre van szükség az új tagországok esetében. A közös dokumentum alapján ideiglenesen korlátoznák az új tagállamok szavazati jogát, emellett új mechanizmusokat vezetnének be a jogállamiság és az uniós értékek védelmére. A javaslattevők szerint az EU-nak gyorsabban és hatékonyabban kell reagálnia a nemzetközi kihívásokra, miközben a tagjelölt országok számára továbbra is világos csatlakozási perspektívát kell biztosítani. Alekszandr Vucic szerb köztársasági elnök bejelentette, hogy fontolgatja a miniszterelnöki tisztségre való jelöltséget, és tervei között szerepel az is, hogy mandátumának lejárt előtt lemondjon köztársasági elnöki megbízatásáról. A szerb elnök a Belgrádi Rádió 1-es csatornájának nyilatkozva elmondta, lemondása akár a következő 3-4 hónapban, vagy akár annál korábban is megtörténhet. A miniszterelnöki jelöltséggel kapcsolatban közölte, a kormánypárton belül nap mint nap mérlegelik ezt a lehetőséget. Hozzátette, hogy a témáról fontos egyeztetéseket folytatnak a párt vezetésében. Bejelentette azt is, hogy a szerb haladó párt június 27-én Belgrádban tartandó nagygyűlésén ismerteti majd a választásokon induló lista nevét. Megegyezésre jutottak a MOL-lal, sikeresen lezárták az összes nyitott kérdést, közölte a szerb energetikai miniszter. Dubravka Gyildovics Handanovic kiemelte, kompromisszumos megállapodásra jutottak a Szerbia és a MOL közötti részvényesi szerződést illetően. Ezek szerint, amennyiben a Gazprom-gyep szerződést köt a MOL-lal, a NIS-ben lévő 56,15%-os részesedésének eladásáról, és az amerikai külföldi vagyonokat ellenőrző hivatal jóváhagyja a tranzakciót, Szerbia további 5%-nyi részvényt vásárol meg a NIS-ben. Ez további jogokat biztosít majd az ország számára a döntések meghozatalában vagy megakadályozásában. Újabb feszültség alakult ki a szerbiai tejágazatban, miután a tejfeldolgozók ismét csökkentik a felvásárlási árakat, miközben a bolti árak nem változnak. A termelők szerint ez súlyos veszteségeket és ellehetetlenülést okoz, különösen a kisebb gazdaságoknál, amelyek egy része már 40-45 dináros literenkénti ár alatt dolgozik. A gazdák a kormány beavatkozását és védőintézkedéseket sürgetnek, de eddig nem született tartós megoldás. A termelők szerint a helyzet egyre fenyegetőbb az ágazat jövőjére nézve.
0: Időjárás.
6: Szabadkán és környéken jelenleg 15 fok van, és gyenge délnyugati szél fúj. Jelentős lehűlés és csapadék ért el Vajdaságot. A front hatására eső, záporok, zivatarok, valamint jelentős lehűlés tapasztalható. Az időjárás változás mérsékelt, helyenként erős északnyugati szél kíséri. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 fok körül alakulhat.
0: Reklám.
4: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyazdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyazdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyazdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
7: Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.
8: I'm going under in this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Pannon Rádió Lifestyle magazinja. Pannon Presszó.
1: 10 óra 14 perc, ez itt a Pannon Presszó. A mikrofonnál pedig Szabó Regina. Köszöntelek titeket, először vagyok műsorban, úgyhogy nagyon izgulok, de remélem, hogy egy szép napot fogunk közösen együtt eltölteni. A jó zenéket pedig Nagyhegyesi Dávid szolgáltatja ma nekünk. Egy igazán viharos éjszakán vagyunk túl, nagy kánikulára ma már nem is számíthatunk. Este Szabadkán és környékén is rengeteget villámlott, gondolom ezt ti is tapasztaltátok, és Vajdaságban is több településen. Így ma azt ajánlom, hogy az esernyőket vigyétek magatokkal, mert délután is esőre számíthatunk, úgyhogy ha útnak indultok, akkor esernyő legyen a kezetekben. De hogy mi is vár ránk ma a presszóban? Érdekes témákkal készültem, remélem nektek is tetszeni fog. Beszélgetni fogunk Szemerédi Petrával, aki a Zentai Filmmaratonon kiváló eredményt ért el. A 30 év alatti női korosztály első helyét szerezte meg Petra, és vele beszélgetünk majd a sportról, a futásról, a maratonokról, meg az élményeiről ezzel kapcsolatban. Azután pedig majd érkezik Hajvert Ákos, és ő fog beszélni a Szép Szó táborról, egy kicsit beharangozzok, ugyanis már megindult a jelentkezés rá, és a tábor részleteiről fog nekünk mesélni. Majd egy kis nyári téma is, a kütyüjeink is szóba kerülnek, még pedig a digitális detox nyáron, vagy hogyan csökkentsük kicsi lépésekben nyáron a mobiltelefonok és egyéb digitális eszközök használatát. A témában egy szakértő, Tibenszki Moni Liza lesz majd, és ő fog nekünk mesélni. Nagyon-nagyon hasznos információkat fog szerintem mondani, úgyhogy kövessetek minket és hallgassatok. De emellett ugye, ha nyár, akkor fesztiválok és koncertek, közös élmények. Vajdaságban idén nagyon-nagyon sok program lesz és fesztivál. Szabadkától Palicson át, Magyar Kanizsáig, de Oromon is lesz, ugye a Malom Fesztivál, Topolyán is lesznek. Szóval nagyon-nagyon sok izgalmas program és fesztivál várja majd a nyári érdeklődők, és a zene, a kulturális programok, hagyományőrző rendezvények is nagyon-nagyon sok lesz, úgyhogy tartsatok velünk, mert a fesztiváloké lesz a főszerep. Tehát lesz itt szó táborokról, fesztiválokról,

0: Fogadta, a fontana. Ha fürdőszoba, akkor fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Önnek is van takargatni valója?
4: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
3: Bármilyen van, befedjük.
4: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
3: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
5: Bővebb információ
4: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
4: 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
7: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
8: Programajánló. 13. Palicsi Magyar Sokadalom.
9: Június 13-án és 14-én a Palicsi Nyári Szabadtéri Színpadon. Szombaton a Békés Csabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium ünnepi előadása után a Duhaj Zenekar mutatja be új Mozaik című lemezét. Vasárnap díszfelvonulás, néptánc és népzenei műsorok. A Garagúja Gólyalábas Kompánia előadása, este pedig táncház a Zagyva Bandával és a Duhaj Zenekarral.
8: Találkozzunk Palicson, ahol a hagyomány életre kell.
10: Média támogató a Pannon RTV.

0: A futás lehet egyszerű hobbi, de akár életforma is. Szemerédi Petra számára az elmúlt egy évben biztosan több lett puszta időtöltésnél, ugyanis tavaly kezdett el komolyabban futni. Az idei zentai maratonon pedig már a 30 év alatti női korosztály első helyét szerezte meg. Hogy honnan indult ez az út, és milyen kihívásokkal jár ez a felkészülés, erről beszélgetünk itt most a Pannon Presszóban. Szia Petra, köszöntelek!
1: Szia, köszöntöm a hallgatókat is!
0: Mesélj nekünk, mikor kezdtél el komolyabban futni pontosan, és mi vett rá, hogy belevágj?
1: Tavaly márciusban volt az első 5 kilométeres távom, amit lefutottam Becsin. Egyik nap nevelőapám, aki majd 20 évvel idősebb nálam, közölte, hogy ő el fog ezen indulni, és hogy nekem nincs kedvem bele csatlakozni. Nem kellett egyébként sokat gondolkoznom, mert rávehető vagyok mindenféle e fajta sporttevékenységre. Úgyhogy én akkor igen mondtam neki, és akkor futottuk le együtt ezt az 5 kilométeres távot.
0: Na és milyen volt ez az első 5 kilométer? Hogy érezted magad?
1: Hát megmondom őszintén, én nem futottam előtte. Sportoltam egyébből sportokat, viszont futni nem futottam. Felkészülés 1-2 hét volt előtte, és a felkészülés során sem sikerült teljesítenem a magát az 5 kilométert, tehát nekem ott élesben történt
0: először. Az volt
1: először.
0: Az első. Wow.
1: Igen, és azt hittem, hogy egyébként nem fog sikerülni, mert sokkal könnyebbnek néz ki, mint ami valójában, még ha csak 5 kilométerről is beszélünk.
0: Igen, egyszerűnek tűnik, és megálltál közben többször?
1: Nem, képzeld el, egyben lefutottam. Viszont szép. Utána elég nagy levegő kapkodások voltak.
0: Ezt gondolom mindenki számára ismerős. És mikor fogalmazódott meg benned, hogy nem csak futogatni szeretnél, hanem versenyeken is elindulni? Mert hát azóta azért sok maratonon részt vettél, mesélj nekünk.
1: Pont ezen a becsei maratonon, mikor az 5 kilométeres távot lefutottam, és mikor én beértem a célba, azt láttam, hogy a nevelőapám már bent vár engem. És ez felbuzdított arra, hogy ha az idősebb generáció vagy korosztály képes arra, hogy jobb időt fusson, akkor én is tudom magamat rávenni arra. De ők is tudnak engem motiválni arra, hogy én is tudjak jobb teljesítményt nyújtani, illetve megszerettem maga azt az adrenalint, vagy azt az életérzést, amit ott futás közben tapasztaltam.
0: Épp ezt akartam kérdezni, hogy az adrenalin az, ami téged nagyon mozgat?
1: Igen. Illetve az, hogy önmagamnak az ura vagyok, nem függök senkitől, és csak saját magamat tudom rávenni arra, hogy ezt végigvigyem.
0: És hogyan szoktál felkészülni? Mi a legnehezebb benne?
1: A saját gondolataid, illetve az idő viszontagságai. Mikor futok, nagyon sok gondolat jár a fejemben. Sokszor egyébként zenével futok, de sokszor anélkül. És mikor elindulsz mondjuk egy hosszabb távot lefutni, és csak futsz, nincs végcél, viszont te csak mész, az egyébként szerintem nehéz, viszont hogyha elég elszántság van az emberben, akkor ezen gyorsan túl tud lendülni.
0: Igen, sokszor felmerül, hogy vajon hol jobb futni, vagy én is ezen szoktam gondolkodni, amikor futok, hogy inkább edzőteremben, a szalagon úgymond, vagy kint természetben. Te hol szoktál?
1: Is-is. Szoktam edzőteremben is futni, mivel én futás mellett én járok konditerembe, viszont szoktam kint is. Én jobban preferálom a természetben való futást, mikor
0: hát
1: a szabadban vagyok, a levegő miatt is, illetve nem olyan unalmas, monotona maga a futás.
0: Pontosan, és azóta ugye most a zentai maraton is megvolt neked, úgymond. Mesélj nekünk, milyen érzés volt, milyen volt ott a hangulat, egy picit arról, hogy hogy érezted magad?
1: Zenta közel áll a szívemhez, én ott jártam középiskolába, úgyhogy nem is volt kérdés, hogy indulni fogok a zentai maratonon, ami ugye idén először lett megrendezve.
0: Így van.
1: Nagyon szépen felépítették magát a maratont, nagyon sok frissítőpont volt, tehát maga a szervezés az nagyon szuper volt, az idő is már-már túlságosan is túl jó idő volt.
0: Nagyon meleg volt, ugye?
1: Igen. Viszont rengeteg ember kint volt, mindenki szurkolt. én nagyon jól éreztem magam. Nem mondom, hogy könnyű volt az idő miatt. Viszont úgy érzem, hogy jó teljesítményt tudtam nyújtani, annak ellenére, hogy erre annyira nem tudtam felkészülni. Viszont így is, hál' Istennek a korosztályomban első helyezést tudtam elérni.
0: Na de mennyi időről van szó?
1: Az entain most kereken két óra alatt tudtam lefutni, ami számomra egy kicsit visszaesés, hiszen én márciusban is voltam egy félmaratoni távon Budapesten, akkor 1 óra 51 perc alatt sikerült ugyanezt a távot teljesítenem, viszont akkor majd egy teljes, egy hónapos felkészülés volt magam mögött, ott minden nap edzettem, itt viszont sajnos most az entaira nem volt erre elég időm, ami azt jelenti, hogy a következőre viszont sokkal többet kell felkészülnem, és itt is látszik, hogy a futásra nagyon sok időt és energiát bele kell fektetni, hogy ugyanazt vagy jobb teljesítményt tudja nyújtani az ember.
0: És mi a célod? Mennyi idő alatt akarod lefutni például a félmaratont? Mi lenne az álom cél?
1: Hát az álom célom az egy 1 óra 30 perc, annak már úgy nagyon tudnék örülni.
0: Az azért szép.
1: Illetve... Igen, illetve nyilván hosszú távú célom pedig az, hogy egy teljes maratont le tudjak futni, ugye az 42,2 kilométer, ennek a duplája, viszont az rengeteg felkészüléssel jár.
0: Nem baj, de azért mi nagyon szurkolunk neked, hát ha. Mit ad neked a futás a sporteredményeken kívül? Tehát mondtad, hogy adrenalint, kikapcsolódást, és emellett
1: hatalmas nagy önkontrollt, hiszen nem tudom abba hagyni. Abba tudnám, viszont nyilván nem fogom abba hagyni futás közben egy maratoni táv alatt magát a futást, hogy megbirkózzak saját magammal, és hogy ne adjam fel. Ezáltal kitartást is tudok tanúsítani. Illetve szabadságérzést. Hogy oda is oda megyek futni, ahol akarok, akkor futok, amikor akarok, és szerintem ez egy nagyon jó érzés.
0: Ez olyan motiválóan hangzott, én szeretek futni, de azért aki nem, az talán most elkezdheti és elkezdi. Mit üzensz azoknak, akik mondjuk régóta gondolkodnak rajta, hogy elkezdjenek futni, de nem tették meg, és egy pici apró lépés kellene még afelé, hogy elkezdjenek futni?
1: Először is vegyenek egy jó futócipőt, a lábuk.
0: Igen, ez fontos.
1: Másodszor pedig csak kezdjenek el futni. Ne gondolják túl, menjenek, csinálják. Sokszor fogják azt érezni, hogy nehéz, és hogy nem akarják. Vagy kifogásokat keresni, hogy rossz az idő, vagy ahelyett el tudnék menni például a barátnőkkel kávézni. De menjenek el és fussanak, és mikor megérzik ebben rejlő örömöket, akkor nem fogják ezt megbánni.
0: Nagyon szépen köszönöm, én nagyon sok maratont kívánok még neked, és sikeres futásokat.
1: Hát köszönöm szépen, remélem, hogy össze fog jönni.

0: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: A mezőgazdaságban az idő, pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
5: Visszérkezelés és az EREG Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
1: Programajánló.
6: Dombos Fest 2026 Kishegyesen.
7: Június 25-e és 28-a között.
6: A zenei sokszínűség idén is garantált.
7: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
6: Várunk benneteket idén is a Dombos Festen.
8: Média támogató a Pannon RTV.

0: Jó helyen jársz! Panorádió 91.5.
1: 10 óra 48 perc és 17 fokot mutat a hőmérő. Nézzünk egy kis közérdekű információt. Rendőrök Szabadkán a zsinagógánál a járőrök ellenőrzik, hogy be van-e kötve a biztonsági övünk, úgyhogy figyeljetek rá nagyon. És még egy információt látok, 10 óra körüli info, hogy Dusanovo és Tornyos között rendőri ellenőrzés van, úgyhogy ott is érdemes nagyon figyelni, megállítják az autókat és ellenőriznek. A határokon szerencsére nincs nagyobb fennakadás, viszont holnap áramszünet lesz Szabadkán és Csantavéren. Szabadkán Pár utcában, az Arany János utcában és a Stubina utcában, 9 és 12 óra között, Csantavéren pedig több utcában is, de erről találtok pontos infót a Pannon oldalán. Hallgassatok minket!

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 11 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Varabás Mónika a mikrofonnál. Alekszandar Vucic szerb köztársasági elnök bejelentette, hogy fontolgatja a miniszterelnöki tisztségre való jelöltséget, és tervei között szerepel az is, hogy mandátumának lejárta előtt lemondjon köztársasági elnöki megbízatásáról. A szerb elnök a Belgrádi Rádió 1-es csatornájának nyilatkozva elmondta, lemondása akár a következő 3-4 hónapban, vagy akár annál korábban is megtörténhet. A miniszterelnöki jelöltséggel kapcsolatban közölte, a kormánypárton belül nap mint nap mérlegelik ezt a lehetőséget. Hozzátette, hogy a témáról fontos egyeztetéseket folytatnak a párt vezetésében. Bejelentette azt is, hogy a szerb haladó párt június 27-én Belgrádban tartandó nagygyűlésén ismerteti majd a választásokon induló lista nevét. Újabb feszültség alakul ki a szerbiai tejágazatban, miután a tejfeldolgozók ismét csökkentik a felvásárlási árakat, miközben a bolti árak nem változnak. A termelők szerint ez súlyos veszteségeket és ellehetetlenülést okoz, különösen a kisebb gazdaságoknál, amelyek egy része már 40-45 dináros literenkénti ár alatt dolgozik. A gazdák a kormány beavatkozását és védőintézkedéseket sürgetnek, de eddig nem született tartós megoldás. A termelők szerint a helyzet egyre fenyegetőbb az ágazat jövőjére nézve. Átlagosan mintegy 10%-kal emelkednek a jegyárak a belföldi vasúti forgalomban július 15-től, adta hírül a Srbija Voz. A drágulás az egyszeri menetjegyeket és a bérleteket is érinti. Ugyanakkor az éves bérletek, a helyfoglalások, valamint a csomag- és kerékpárszállítás díjai változatlanok maradnak. A társaság arra is felhívta a figyelmet, hogy akik július 15-e előtt vásárolják meg jegyüket, azok számára a jelenlegi árak maradnak érvényben, még akkor is, ha az utazásra később kerül sor. A vasútársaság szerint az áremelés célja a szolgáltatások fejlesztése, az utas komfort javítása, valamint az új vonatok beszerzésének és a vasúti infrastruktúra korszerűsítésének finanszírozása. Szombattól újra közlekedik a Bár-Szabadka-Bár nemzetközi szezonális vonat, közölte a Tanyug. A Montenegrói Vasúttársaság megerősítette, hogy az első járat június 12-én elindul Szabadkáról a tengerpart irányába. A Tara nevű nappali gyorsvonat szeptember 14-éig szállítja majd az utasokat. A nappali járatra kötelező a helyfoglalás, amelynek díja 3 euró. A jegyárak a relációtól függően változnak, Bár és Szabadka között 30 eurót 40 centet kell fizetni. A Magyar Kanizsai Önkormányzat idén összesen 3,6 millió dinárral támogatja a község területén működő művelődési egyesületeket. A pályázat keretében 18 szervezet részesül támogatásban, melyek összege az egyesületek létszámától és tevékenységi körétől függően 50 ezer és 450 ezer dinár között mozog. A támogatás jelentős részét az egyesületek működési költségeinek fedezésére fordítják.
3: Időjárás.
6: Jelentős lehűlés és csapadék ért el Vajdaságot, a front hatására eső, záporok, zivatarok, valamint jelentős lehűlés tapasztalható. Az időjárás változást mérsékelt, helyenként erős északnyugati szél kíséri. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 fok körül alakulhat.
3: Reklám.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
0: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
7: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája, Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
3: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
8: A te zenéid.
3: A te

0: keverve, nem felrázva. A Nompresso.
1: Hoztam nektek egy érdekességet. Be kell vallanom, én többet üzenetezek, mint hogy telefonálnék. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, és inkább üzenetet írtok, SMS-t vagy Messengeren valakinek. Így válaszoltok vissza, vagy inkább telefonáltok, de nagyon érdekel, és írjátok meg kérlek nekem, hogy kinél mi a favorit. Én sokkal többet használom az üzenetet, és ennek az az oka, hogy át tudom gondolni a dolgokat, vagy épp nincs kedvem mindig a telefonomat figyelni, hogy épp megcsörrent-e vagy nem. És hát nagyon sokan így vannak vele szerintem, hogy amikor csörög a telefonunk, akkor inkább nem vesszük föl, és aztán írunk majd néhány másodperc múlva vissza egy üzenetet. Remélem, hogy nektek is ismerős ez a helyzet, mert ha igen, akkor nem vagytok egyedül, és nagyon-nagyon a mai generáció szerintem sokkal többet használja ezt az üzenetezés, mert komfortosabb, sokkal jobb, kényelmesebb az írásos kommunikáció. És ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy félénkek vagyunk, vagy társas szorongásunk van, ezt is jelentheti természetesen, és vannak olyan emberek, de azoknak sem kell félni, mert van egy megoldás, és inkább üzenetet írunk. Ma már nem gáz, és nem para, hogyha nem vesszük föl rögtön a telefont, és nem válaszolunk nekik vissza, úgymond élőben. A pszichológia nagyon egy árnyaltabb képet fest erről, és most erről hoztam nektek egy ilyen kis kutatást, hogy milyen opciók vannak, vagy milyen indokok, hogy miért tartjuk fontosabbnak, vagy jobbnak az üzenetküldést, és miért részesítjük előnyben. Tehát nem feltétlen arról van szó, hogy nem szeretünk emberekkel beszélgetni, hanem inkább feldolgozzuk az információt, és máshogy írunk vissza. Az első

0: Ok, amit így emlegetnek, hogy szeretjük kézben tartani az életünket. Tehát egy bejövő telefonhívás ugye rögtön azonnali reakciót kíván, nincs idő ugye felkészülni, váratlanul érhetnek a dolgok, és sokan nem szeretik azt, hogyha meglepetés éri őket, és így van időnk átgondolni, vagy eldönteni, hogy épp mikor mit válaszoljunk. Úgyhogy az üzenetküldés ezzel lehetőséget ad nekünk arra, hogy a kommunikáció ritmusát egy kicsit megtörjük. Meg hát vannak olyan esetek is, amikor a Messengeren ugye érkezik egy üzenet, és akkor 10 perc múlva válaszolsz vissza. Ez is sokat jelent egyébként a pszichológusok szerint, hogy pont rögtön reagálunk, vagy kicsit késleltetve, milyen smiley-kat használunk. Nem tudom, ti használtok-e smiley-kat, vagy azok vagytok, akik gyűlölik őket, és inkább csak smiley nélkül írtok, mert vannak azok az emberek, akik szeretik a sok smiley-t. Én például előnyben részesítem őket. Mindig azt gondolom, hogyha valaki nem használ smiley-t, akkor nem szeret, vagy akkor nem vagyunk jóban. Tehát ez volt az első érv, viszont van még egy, az átgondoljuk a mondani valónkat dolog. Hát én ezt nagyon-nagyon szeretem. Szeretem, hogyha átgondolom, előtte mondjuk feljegyzetelem, vagy átírom egy kicsit az üzenetet. Mindig ott ülök a mobiltelefon fölött, és gondolkodom, hogy vajon hogyan kellene megfogalmazni, mert amikor telefonon beszélünk, ugye erre nincs lehetőség, és nem tudunk javítani, vagy tudunk, de akkor kicsit rosszul jövünk ki. Úgyhogy ez a második. A harmadik pedig az, hogy fogékonyak vagyunk a finom jelzésekre. Ez, amit említettem már, hogy érzelmi árnyalatokat tudunk az üzenetekben is kimutatni, tehát a sok smiley és a sok információ akár, vagy az, hogyha röviden válaszolunk, vagy hosszan hallgatunk, az is nagyon-nagyon sok mindent elmond rólunk. Nem szeretjük a kizökkentenek. Ugye a telefonhívás az általában meg tud lepni minket, ahogy ezt már mondtam is, és nagyon-nagyon furcsa tud lenni egy gyors reakció. És jobban kedveljük a mély beszélgetéseket. Tehát azok, akik az üzenetküldést részesítik előnyben, azok lehet, hogy jobban kedvelik a mély beszélgetéseket, amikor van időnk rá hosszan, szépen átbeszélni a dolgokat, és szeretjük megőrizni a nyugalmunkat. Ez azt is jelenti, hogy bátran vállaljuk önmagunkat. Tehát nem csak az jelenti az önbizalmat, amikor felvesszük a telefont, hanem az is, amikor üzenetet írunk, és ez nem udvariatlanság, tehát ne gondoljátok azt, hogy udvariatlanok vagyunk, hogyha épp nem vesszük fel ezt a telefont. Viszont nagyon-nagyon sokan a telefonálást részesítik előnyben, és ez is természetesen nagyon rendben van, mert hát a hívás során ugye a másik hangját halljuk, az érzelmeit, a hangsúlyokat, és nagyobb, vagy kisebb az esélye a félreértéseknek. Úgyhogy sok helyzetben mondjuk, egy például teszem föl 2 perces telefonhívás gyorsabban és hatékonyabban oldja meg a problémáinkat, mint egy hosszú üzenetváltás, mert ott ugye sok az esélye a hibázásra, és sok az esélye a félreértésekre, amit mondjuk egy telefonos beszélgetésnél elkerülhetünk. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, melyik a ti kedvencetek, inkább üzenetet küldötök, vagy inkább telefonáltok, de hogyha meg írjátok nekem, akkor annak nagyon-nagyon fogok örülni.
1: Pannon Rádió.
2: Az interneten
1: és az FM 91,5-ön.

0: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
0: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
0: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a hét napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Műsorajánló.
9: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: A folytatásban a legnagyobb barátunk vagy akár ellenségünk lesz a főszereplő, méghozzá a telefonunk vagy a digitális eszközeink. A gyakorlatban ugye nagyon sokat használjuk a telefonokat, nyáron is, és beköszöntött a nyár, végre több szabadidőnk van, többet utazunk, kirándulunk, strandolunk, vagy egyszerűen csak próbálunk kikapcsolódni. De hát ilyenkor is a telefonunk a kezünkben van, görgetünk, ebédet főzünk, és amellett is telefonozunk, fotózunk, akár üzenetekre válaszolunk. Tehát nagyon-nagyon sokat használjuk a telefont, és erről fogunk beszélgetni most Tibenszky Moni Lizával, hogy mik erre a megoldások, vajon mi a digitális detox, és mit tehetünk az ellen, hogy nyáron ne legyen ennyit a kütyünk a kezünkben. Szia, köszöntelek!
1: Szia, én is köszöntöm a hallgatókat!
0: Mit gondolsz, a nyáron mennyire szól a pihenésről az időnk, és mennyire a mobiltelefonjainkról?
1: Hát azt gondolom, hogy itt az első, talán legfontosabb, amit ugye én a kamasz trénerként és life és business coachként is tanítok, és talán a 21. század egyik legfontosabb skillje, az az önismeret és a tudatosítás, mert hát lássuk be, hogy figyelemrablás van, és figyelemgazdaság, mindenki egyébként, a vevők, a userek figyelméért harcol, így vagy úgy, aminek a végén valahol ott áll, vagy egy gazdasági érdek, vagy egy siker, egy vélt, vagy valós csillogás, és ezzel egyébként nagyon könnyen meg is tudunk csúszni, de ugyanakkor, hogy ne démonizáljam ezt a részt, természetesen a szórakoztatásban, a kapcsolattartásban, a társas érintkezésben is ott van. Valahol én azt gondolom, hogy egyénenként is el kell erre nézni, hogy ki mire használja az eszközét, mennyire válik függővé. Nagyon könnyű egyébként, van egy úgynevezett jelzés erre, amikor a hallgatók közül belegondolnak néhányan arra, hogy volt-e olyan, hogy így nagyon sokat használták az eszközöket, és már ilyen fantomrezgések voltak, mintha megcsördült volna, mintha megrezdült volna. Na, az például egy ilyen kicsit mentális baki, vagy egy figyelmeztetés arra, hogy valójában már annyira fókuszban van a digitális eszköz, az okos eszköz, hogy egyfolytában azt várjuk, hogy valami impulzus jöjjön. Úgyhogy ennek az arányát érdemes megnézni. Nyilván, mivel én kamaszokkal, kamasportolókkal, vizsgára készülőkkel dolgozom, és persze nyilván a nyáron nem a vizsga a fókusz, reméljük, mert akkor mindenki átvált mindenből. Ott például nagyon-nagyon fontos az, hogy mondjuk akár 50 perc tanulás, 10 perc kütyűidő. Uh-huh. Tehát, hogy határozzuk meg azokat a kereteket, amiben elfolyunk. Én nem mondom azt, hogy egy fárasztó nap után, vagy akár csak élménykeresésre, és nem jó görgetni a közösségi médiát. De azért mindenki tegye a szívére a kezét, hogyha megnézzük a képernyőidőnket, már pedig minden okos eszköz képes erre, akkor azért szembesülünk arra, hogy egy hét alatt, vagy egy nap alatt, hogyha egy átlagot nézünk, mennyi időt használtuk, és milyen arányokban, hogy mi volt a social media, mi volt mondjuk adott esetben olyan edukációs tartalom, vagy szórakoztató, vagy játék, és saját magunkat érdemes ebben, ha úgy tetszik, fölülbírálni, vagy tudatosítani, mert amikor azt érezzük, hogy nincs elég időnk, hogy jaj, hogy mennyire sok mindent kellene csinálni, és milyen stresszes, és rájövünk, hogy mondjuk napi csak fél órával kevesebb eszközhasználat van, vagy mobilhasználat, akkor már rögtön megtaláljuk rá az időt. Az a helyzet, hogy ezt lépésről lépésre lehet rászokni is, és leszokni is, mert hogy azért azt nagyon fontos elmondanom, hogy a digitális eszköz, és ezek így vannak fejlesztve, ezek az applikációk, a mesterséges intelligencia, igenis olyan boldogsághormonokat termel ténylegesen a szervezetünkbe, amitől a függés, a nagyon erős érzelmi kapcsolódás kialakulhat, és ez azért nagyon veszélyes, mert hogy ez egy eszköz, egy applikáció, ugyanolyan, mint a kés meg a villa az étkezésnél. Nem a barátunk, nem a tanácsadónk, nem a szerelmünk, mesterséges intelligencia nagyon képes olyan dolgokra, hogy átvegye a saját stílusunkat, megdicsér, empatikus, mindig kéznél van. Szóval, hogy nagyon szét kell választani a valós teret és az online teret, mert nagyon-nagyon vékony a jég a kettő között, és hogyha ez egy szenzoros időszakban van, 10-12-14 éves korban, akkor még nehezebb, hiszen a homlok lebeny érettsége az még nem kész, ami ugye a prefrontális kéregen csúnyán hangzik, de ez a homlokunk alatt levő terület, ami szabályozza azt az érzelmeinket, a figyelmünket, a fókuszáltságunkat, és hogyha túl ingereljük, akkor a neurológiai hálózatunk is előbb-utóbb bemondja az unalmast, és bizony szétcsúszik. csúszunk. Utána meg elég nehéz kis kanállal összeszedni magunkat már egy iskola kezdésre is, úgyhogy én azt gondolom, hogy a vakáció legyen vakáció, de próbáljuk meg akár szülőként, akár tanárként, akár fiatal felnőttként megmutatni azt a kamaszoknak, a fiataloknak, meg saját magunknak is, hogy a személyes élmények, a személyes kapcsolódás, a sport, a művészet, a mozgás, egy jó ebéd megfőzése, podcast és mindenféle csetelés nélkül is hihetetlen élményeket okozhat. Nyilván ez eleinte egy tudatos döntés, hogy mindig csak egy dolgot csinálok, nagyon rászoktunk a multitaskingra, de utána szépen lépésről lépésre ezt be lehet vezetni, és nagyon jó élmény, mert sokkal mélyebb megéléseket hozhat.
0: Igen, lassan-lassan vissza kell nyúlni a régi időkhöz, amikor egy dolgot csinálunk egyszerre. Mit jelent szerinted, és egyébként mit jelent a digitális detox? Vajon van-e rá szükség, hogy nyáron tényleg teljesen félretegyük a telefonunkat, vagy úgy, ahogy mondtad, lépésről lépésre mindig kicsit kevesebbet?
1: Hát ez azt gondolom, hogy habituális kérdés, és ki milyen személyiségtípus, ki milyen élethelyzetben van. Van, aki megengedheti azt magának, hogy azt mondja, hogy egy-két-három hétre eltűnik az internet világából, a térből, és egyáltalán maga mögött hagy mindent. Nagyon sok pszichológus, a pszichiáterrel dolgozunk a felelős szülők iskolájában, amit ugye 16 éve vezetek, és ott mindig azt mondják, hogy valójában az igazi feltöltődést a második hét végétől indul el, és itt egy hatalmas felkiáltó jelet hagyok. És ez nem azt jelenti, hogy az első héten, meg a második héten is teletesszük még apró feladatokkal magunkat. Nagyon nehéz erre is elvennünk magunkat, hogy unatkozzunk. Márpedig, amikor ezt a szórakoztató eszközt, ami tényleg egy, nem tudom, tenyérnyi eszközben ott van a világ, és hozzá is vagyunk szokva, ezt nehéz letenni. Én kipróbáltam, mert nagyon-nagyon sokat beszélgettem kamaszokkal erről. Volt egy hét, amíg csak e-maileztem, és azt is a laptopomon. Ezt még úgy megengedtem magamnak, mert ez volt a kompromisszum, de az okos eszközt az online-ban, a social médiát nem használtam. Eleinte furcsa volt, kicsit az volt az érzésem, hogy úgy nem tudok kapcsolódni senkihez, semmihez, aztán az emberem elkezd itt a természetet felfedezni, mozogni, beszélgetni, akkor viszont sokkal élesebb lesz a figyelme, sokkal jobban tud emberekre figyelni, belső megérzésekre, belső hangokra, mert hogy a túlstimulált idegrendszer, az állandó ingerélés, hogyha belegondolunk, egy fiatal ma egy óra alatt kb. 600 TikTok videót néz meg, és akkor a tartalma a cuki kismacskától a véres dolgokig minden. Kell ez nekünk? Szóval, hogy itt mindig az a kérdés, hogy mivel vagyok elégedett. Ha kell az nekem, hogy egy kicsit kapcsolódjak online, akkor kapcsolódjak, de hogy kicsit. Tehát, hogy hogyan tudjuk saját magunkat fegyelmezni, keretezni. Van, akinek az válik be, azt mondja, hogy na jó, most akkor mindenből elég, de hogy ez ugyanolyan, tehát hogyha függőségről beszélünk, és nem vagyok addiktológus, akkor ugyanaz a működése, mint a szerhasználatnál, hogy nem lehet egyik pontra másikra lekapcsolni. Annak a veszélyei is vannak, akár viselkedésbeli, akár mondjuk a motiválatlanság, a lustaság, az ingerlékenység. Tehát, hogy én azért inkább a fokozatosságban hiszek, és a digitális detox, szerintem digitális detoxot azt is mondhatjuk, hogy ma 10 óra digitális detoxon volt, és mondjuk egy nem, kettő nem. De hogy akkor azért ott van az alvány. Szóval, ha valaki a 24 óráját ilyen időtortában megtervezi, abban mi fér bele? Adjon egy keretet magának, de akkor tartsa be. Nyilván azzal, hogy mondjuk egy külföldi nyaralásnál, és akkor nézzünk egy életszerű példát, mennyire jó mondjuk a ChatGPT-vel megtervezni, hogy figyelj, van nem tudom 3 napom ebben a városban, itt a tengerparton, nem tudom, mit csináljak? És akkor ez buli is, tehát nem az abszolút tiltás, nem az abszolút démonizálás a cél. Családoknál iszonyatosan ügyesek a srácok. Én a Z-generációval is ugyanúgy dolgozom, mint az alfákkal. Másodpercek alatt össze tud ülni a család, és mondja, hogy kinek mi a fontos. Az egyik vizet akar, a másik nem tudom. Erdőt, a harmadik egy finom sört, nem tudom, állatokat simogatni. Rakjunk össze ebből egy programot. Tehát ötletelésre arra kéne használni a digitális teret, amire való. Eszközként, szolgáltatásként, és utána a saját kis fejünkkel, érzéseinkkel, megéléseinkkel menni. Nyilván egy útvonaltervező, egy szállásfoglalás, tehát hogy na, lássuk már be, hogy az életünk része kicsit olyan, mint hogyha lenne még egy végtagunk, vagy még egy testrésztünk, de nem mindegy, hogy ezt a testrészt állandóan terheljük, és az egészet szabályozza, vagy pedig a megfelelő módon, a megfelelő időben, és hát bizony, a kamaszoknál időkorláttal, szülői felügyelettel, tehát, hogy nyár van, kedves szülők, ne dobjuk be a gyeplőt, létszi, hogy majd akkor augusztus végén mindent újra húzunk, mert baromi fájdalmas lesz.
0: És így akkor végezetül a hallgatóknak mit tanácsolnál, hogyha holnaptól egy pici dolgot változtathatnának meg a telefonhasználatukban, akkor mit tanácsolnál, mi lenne az?
1: Én mindig abban szoktam biztatni mindenkit, hogy valamit helyettesítsünk be. Hogyha minden nap kapnának egy óra plusz időt, tehát 24 óra helyett 25 órából állna a nap, akkor plusz azt az egy órát mire használnánk? Van, aki azt mondta, hogy nem tudom, úszna egyet, van, aki azt mondta, hogy olvasna egyet, van, aki azt mondta, hogy főző tanfolyamra járna, bármi. Egy héten ez 7 óra. Vegyünk el minden nap egy órát az okos eszköz pörgetéséből, és tegyük be helyette azt, amit csinálnánk, és tegyük meg. És akár lehet naplózni is, önismeret, önreflexió, hogy milyen érzéseket hoz ez. Az a felszabadultság, hogy dönthetek máshogy az időn felett is, és akkor nézzük meg azokat az élményeket, amit így hoz. Úgyhogy én adnék mindenkinek egy plusz órát, azzal, hogy az eszköz használatából elvesz egyet.
0: Nagyon szépen köszönjük ezt a hasznos pár percet. Köszönjük szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm, és csodás nyarat mindenkinek.
0: Nagyon szép köszönöm. Napot.

0: A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas és elromlott háztartási gépek vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A Szabadkai Magnotronban óriási TV választék vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
4: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
5: Műsorajánló. Ízes remake-ben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vájbolható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtök.

0: Reklám.
1: Újdonság a Szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
0: Társadalmi célú felhívás.
2: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk. Kérdés esetén hív bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s. 024 624 444.
3: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner, a szigetelési megoldás.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. A híradó témái közül kiemeljük. Alekszandr Vucic ismét miniszterelnök lenne. Új szabályokat javasolna a jövőbeni bővítésekhez az Európai Unió 5 tagállama. Megegyezésre jutottak a MOL-lal, sikeresen lezárták az összes nyitott kérdést. Újabb feszültség alakult ki a szerbiai tejágazatban, miután a tejfeldolgozók ismét csökkentik a felvásárlási árakat. 10%-kal drágul a vonatjegy. Egy asztalnál a vajdasági magyar politikai élet meghatározó szereplői a közbeszédben. És ma kezdődik a foci VB. Jönnek a részletek. Alekszandr Vucic szerb köztársasági elnök bejelentette, hogy fontolgatja a miniszterelnöki tisztségre való jelöltséget, és tervei között szerepel az is, hogy mandátumának lejárta előtt lemondjon köztársasági elnöki megbízatásáról. A szerb elnök a Belgrádi Rádió 1-es csatornájának nyilatkozva elmondta, lemondása akár a következő 3-4 hónapban, vagy akár annál korábban is megtörténhet. A miniszterelnöki jelöltséggel kapcsolatban pedig közölte, a kormánypárton belül nap mint nap mérlegelik ezt a lehetőséget. Hozzátette, hogy a témáról fontos egyeztetéseket folytatnak a párt vezetésében. Bejelentette azt is, hogy a szerb haladó párt június 27-én Belgrádban tartandó nagygyűlésén ismerteti majd a választásokon induló lista nevét. Új szabályokat javasolna a jövőbeni bővítésekhez az Európai Unió 5 tagállama. Franciaország, Németország, Belgium, Luxemburg és Hollandia szerint a megváltozott geopolitikai helyzet miatt szigorú feltételekre van szükség az új tagországok esetében. A közös dokumentum alapján ideiglenesen korlátoznák az új tagállamok szavazati jogát, emellett új mechanizmusokat vezetnének be a jogállamiság és az uniós értékek védelmére. A javaslattevők szerint az EU-nak gyorsabban és hatékonyabban kell reagálnia a nemzetközi kihívásokra, miközben a tagjelölt országok számára továbbra is világos csatlakozási perspektívát kell biztosítani. Megegyezésre jutottak a MOL-lal, sikeresen lezárták az összes nyitott kérdést, közölte a szerb energetikai miniszter. Dubravka Djedovic Handanovic kiemelte, kompromisszumos megoldásra jutottak a Szerbia és a MOL közötti részvényesi szerződést illetően. Ezek szerint, amennyiben a Gazprom nyert szerződést köt a MOL-lal a NIS-ben lévő 56,15%-os részesedésének eladásáról, és az amerikai külföldi vagyonokat ellenőrző hivatal jóváhagyja a tranzakciót, Szerbia további 5%-nyi részvényt vásárol meg a NIS-ben. Ez további jogokat biztosít majd az ország számára a döntések meghozatalában vagy megakadályozásában. Újabb feszültség alakult ki a szerbiai tejágazatban, miután a tejfeldolgozók ismét csökkentik a felvásárlási árakat, miközben a bolti árak nem változnak. A termelők szerint ez súlyos veszteségeket és ellehetetlenülést okoz, különösen a kisebb gazdaságoknál, amelyek egy része már 40-45 dináros literenkénti ár alatt dolgozik. A gazdák a kormány beavatkozását és védőintézkedéseket sürgetnek, de eddig nem született tartós megoldás. A termelők szerint a helyzet egyre fenyegetőbb az ágazat jövőjére nézve. Átlagosan mintegy 10%-kal emelkednek a jegyárak a belföldi vasúti forgalomban július 15-től, adta hírül a Srbijavoz. A drágulás az egyszeri menetjegyeket és a bérleteket is érinti. Ugyanakkor az éves bérletek, a helyfoglalások, valamint a csomag- és kerékpárszállítás díjai változatlanok maradnak. A társaság arra is felhívta a figyelmet, hogy akik július 15-e előtt vásárolják meg a jegyüket, azok számára a jelenlegi árak maradnak érvényben, még akkor is, ha az utazásra később kerül sor. A vasúttársaság szerint az áremelés célja a szolgáltatások fejlesztése, az utaskomfort javítása, valamint az új vonatok beszerzésének és a vasúti infrastruktúra korszerűsítésének finanszírozása. A szecesszió nem csak építészeti stílus, hanem kulturális örökség is, amely máig meghatározza Szabadka arculatát. A szecesszió világnapja alkalmából szervezett rendezvénysorozat keretében szakmai előadásokkal, kiállításokkal és közösségi programokkal idézik fel a korszak értékeit. Ünnepi konferenciát is tartottak a Városháza dísztermében. A szépség mindennapjai, nők, művészet és életérzése a szecesszió korában címmel. Rózsa Krisztina riportja.
0: A konferenciát megnyitó beszédeket követően több szakértő is előadást tartott, különböző nézőpontokból közelítették meg a századforduló egyik legmeghatározóbb művészeti irányzatát. Valkai Zoltán a Magyar Kanizsai Tulipános Házak építészeti örökségét mutatta be, különös figyelmet szentelve a Szappanos házra.
2: A helyi rajztanár Szappanos Béla saját házáról fogok beszélni, melyben a napgéniusz nem csak a szűrmintázat levetítése, mert ugye a virág, mint stílus jelző, az alföldi virágmintás szecesszióra jellemző, hanem a napgéniusznak az áttételes, kicsit polgáriasabb.
0: Biacsi Karolina volt, aki a palicsi emlékkú történetét és restaurálási folyamatát ismertette, amelynek folyamatai áprilisban kezdődtek meg. Az emlékkút 114 éve épült, és több mint 31 éve volt utoljára felújítva.
3: Mi összesen 4 hónapot láttunk erre előre időintervallumban. Természetesen ezt megelőzte a tervezés, illetve folyamatosan zajlik a levéltár és egyéb anyagoknak is a kutatása, az eredeti állapotot tekintve, úgyhogy itt sikerült is eredményeket elérni, és ezen eredmények formájában kijelenthető, hogy az eredeti szecessziós Jakab Dezső Komor Marcell kutat állítjuk vissza eredeti formájában, az eredeti szövegezésekkel.
0: A világnappal többi között azt is felidézi a város, hogy 2013-ban csatlakozott az Európai Szecessziós Városok Hálózatához. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
4: Az idei azért kicsit formabontóbb rendezvény sorozat, mert nem csak a szakmai közönségre igyekeztünk fókuszálni, tehát nem csak szakmai előadások lesznek, hanem igyekeztünk egy szélesebb körű közönséget megszólítani. Lesznek gyermekfoglalkozások is, kiállítások is.
0: Szabadka a szecessziós építészet egyik kiemelkedő központja, amelynek városképét ma is meghatározzák a 19. század végén, de már az új évszázad elején emelt épületek, mint például a Városháza vagy a Szabadkai Zsinagóga. Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke.
5: A mi dolgunk ma pedig az, hogy ezt a szépséget, ezt megőrizve, feldolgozva továbbadjuk, azért, hogy aki esetleg 100 év múlva sétál Szabadka főterén, vagy ejt egy sétát Palicson, az ugyanazt a szépséget, ugyanazt az életérzést érezhesse, ugyanazt a megelégedést és boldogságot, amit mi szabadkaiak és idelátogatók, akik tisztelik a várost, szeretik a várost és gyönyörködnek ebben a fantasztikus épített örökségben.
0: A szecesszió világnapjához kapcsolódó programsorozat péntekig tart, a rendezvények csütörtökön és pénteken is folytatódnak.
1: Facebook posztok helyett élő vita. A Pannon RTV közbeszéd évadzáró adásában egy asztalhoz ülnek a vajdasági magyar politikai élet meghatározó szereplői, hogy ütköztessék véleményüket a közösséget érintő legfontosabb kérdésekről. A stúdióba érkezik dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Sorányi Zoltán, a Vajdasági Magyar Plénum elnöke, Csonka Áron, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke, valamint Rózsa Zsombor, a Vajdasági Magyar Újrakezdés Koordinációs Testületének elnöke. Érvek, eltérő álláspontok és valódi közéleti vita. Ez várja a nézőket hétfőn 18:10-től a közbeszéd évadzáró adásában a Pannon Televízióban. Loboda Árpádot, szerkesztő műsorvezetőt hallják.
6: Ez egy rendhagyó közbeszéd lesz, eddig közéleti témákra koncentráltunk, most pedig politikai témákra, olyan témákat fogunk kitárgyalni, amelyek húsba vágó kérdésnek bizonyulnak a vajdasági magyarság jelenében és a jövőjére vonatkozóan. Megpróbálunk egy olyan struktúrát létrehozni, hogy minden meghívott vendégünk, minden politikai vezető arányos mértékben tudja elmondani véleményét, fogalmazzon meg kritikát, illetve tudjon válaszolni az általa képviselt vélemény kritikájára.
1: Sport. Ma kezdődik a foci világbajnokság. A rendezvénynek egyszerre 3 ország, az Amerikai Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont. A nyitó mérkőzést Mexikóvárosban tartják, míg a döntő New Yorkban lesz. Ma este 9 órától a társházigazda Mexikó és Dél-Afrika csapata csap össze. A 2026-os 23. futballvilágbajnokság július 19-éig tart. A pontos idő 12 óra 10 perc.
7: Időjárás.
8: Jelenleg 18 fok van Szabadkán is környékén. Ma borult lesz az ég felettünk, úgyhogy érdemes magunknál tartani az esernyőt, ugyanis az a délutáni és az esti órákban is várhatóan esőre számíthatunk.
7: Reklám.
9: Önnek is van takargatni valója?
10: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
9: Bármilyen van, befedjük.
10: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
9: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csónakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
11: Bővebb információ
10: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
9: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
10: 063 18 88 971.
12: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
13: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
14: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150. Győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
9: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízható.

0: Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
1: Adagio Pizzeria Szabadkán, fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Pörögránk. Pannonrádió éjjel-nappal.

0: Reklám.
1: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
2: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája, Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063 88 96 098-as telefonszámon kapható. 063 88 96 098. Fit program. Kaland, közösség, kihívás.
6: Média támogató a Pannoner TV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
5: Velünk a zene mindig veled van. Pannon Rádió, a te hangod.

12 óra 30 perc van. Említettem a műsor elején, hogy lesz szó a fesztiválokról is, elérkezett az idő, ugyanis ha nyár, akkor fesztiválok. Már elstartolt a Deja Vu is Szegeden, ma a fellép este, többek között Inna is, a Snap is. Úgyhogy aki Szegedre tart, annak nagyon jó szórakozást kívánunk. Holnap és holnap után viszont Zentán lesz a Tiszavirág Fesztivál, úgyhogy programokból nincs hiány. De hogy milyen fesztiválok várhatóak még a nyár folyamán Vajdaságban, erről hallhattok most egy összefoglalót. A nyár ma már elképzelhetetlen a fesztiválok nélkül. A következő hónapokban a néptánc fesztiváloktól az alternatív zenei eseményeken át a nagyszabású koncertekig minden korosztály találhat kedvére valót. Most időrendben haladva mutatjuk, milyen fesztiválok töltik meg élettel a vajdasági nyarat. A Dombos Fest június 25 és 28 között várja a közönséget Kishegyesen, a Löszval és a Pincevilág különleges környezetében. A fesztivál idei központi témái a klímaváltozás, a vízhiány és a társadalmi változások, amelyekre a szervezők művészeti és közösségi párbeszéden keresztül reflektálnak. A zenei kínálat is sokszínű. Szarka Tamás, Poszika, a Fokos és Tokos közös produkciója, valamint a Besodrom, Nagy Csomor András és zenekara, illetve a Baselán is színpadra lép. Július elején a Tiszapart veszi át a főszerepet. A Kanizsa Fest július 4-én tölti meg élettel Magyar Kanizsát. A nappali programok a családokat és fiatalokat célozzák meg. Este viszont következnek a koncertek, ahol a könnyű zenei produkciók és a buli hangulat dominál. Palicson is több rendezménnyel készülnek a nyárra. A Szekeres László Alapítvány által szervezett nyárhangoló fesztivál július 9-től 12-ig várja a látogatókat. Az ingyenes program kifejezetten családbarát. Gyerekelőadások, akusztikus koncertek, táncház, illúziósó, kiállítások és boruca is várja a látogatókat. A nagy színpadon többek között a Lumadul lép fel, a gyerekeket pedig egy különleges, irodalmi zenei produkció várja Bíró Eszterrel és Barró Dániellel. A nyárhangoló után a filmkedvelők sem fognak unatkozni. Július 18-án kezdetét veszi ugyanis a 33. Európai Filmek Palicsi Fesztiválja. A filmfesztivál különlegessége, hogy kizárólag európai alkotásokat mutat be. A vetítések Palicson és Szabadkán zajlanak, különleges szabadtéri és tóparti helyszíneken. A programban művészfilmek, dokumentumfilmek, rövidfilmek és szakmai beszélgetések is szerepelnek, így a fesztivál egyszerre kulturális és szakmai találkozópont is. Az Eufória Zenei Fesztivál július 25-én lesz Topolyán, amelyet a Vásártéren rendeznek meg. A fellépők között szerepel a Frénia, a Tankcsapda és a Crvena Jabuka. A rendezvény különlegessége, hogy magyar és szerb előadók közösen állnak színpadra. A belépő jegyek már elérhetőek 2000 dinárért elővételben, ameddig a készlet tart. Augusztus elején Oromon egy egészen más hangulatú fesztivál várja a közönséget. A Malom Fesztivál egy több mint 100 éves szélmalom köré épül, és tudatosan szakít a klasszikus fesztivál formával. A programsorozat 2013-ban indult azzal a céllal, hogy a zene, a művészet és a közösségi élmény találkozási pontja legyen a Vajdaságban és a régióban élő fiatalok számára. Az évek során a Malom Fesztivál nem csak koncerthelyszínné, hanem valódi kulturális műhelyé nőtte ki magát. A programban koncertek, irodalom, színház, workshopok, jóga, kézműves foglalkozások és közösségi beszélgetések is helyet kapnak. A fesztivál központi gondolata a lassítás, a közösség és a természet közelsége. A Palicsi Szent István napi ünnepségen ismét sztárfellépő is lesz, augusztus 15-én este, ugyanis Rúzsa Magdi lép fel. Ezt követően Szabadka augusztus 20-ától 24-ig a Színek városa lesz. A már közismert Interetno Fesztiválon a világ számos országából érkező néptánccsoportok és zenészek lépnek fel. A város központja pedig szabadtéri színpaddá alakul. A programot kézműves vásár, gasztronómiai kínálat és hagyományőrző eseményeke készítik ki. A fesztivál egyik legfontosabb üzenete a kulturális párbeszéd és a közösségi élmény. A legendás Exit Fesztiváltól viszont búcsúznunk kell. 2026-tól nemzetközi Global Tour formájában folytatódik tovább. A turné több állomása között Montenegró mellett Egyiptom is szerepel, ahol a gízai piramisok közelében rendezik meg a Starlight Fesztivál nevű nagyszabású elektronikus zenei eseményt. A vajdasági nyár tehát idén is rendkívül gazdag programkínálattal várja az érdeklődőket. A fesztiválokból sem lesz hiány, de az egyéb rendezvényekből sem, mint például falunapok és főzőversenyek.

Vatta a fontana. Ha fürdőszoba, akkor fontana. 024 553 910. 024 553 910.

egy újabb érdekességgel jöttem nektek. Vajon ki mennyit alszik? Ezt fogjuk most körbejárni, hogy mennyit kellene aludnunk az életkorunk alapján. Itt van a pontos szám, ezt meghatározták a nagyon nagy szakértők, és azt írják, hogy ez nem 8 óra. Én nem tudom, hogy ki alszik 8 órát közületek, én sajnos sokkal kevesebbet, de arra jöttem rá, hogy én így tudok jól működni. Van, akinek ettől sokkal többre van szükség, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki mennyit alszik ugyan. A szakértők szerint is mindenkinek más az alvás igénye, és nagyon más, hogy milyen életkorban vagyunk, és mennyit pihenünk egyébként, és hogy telik a napunk. Nagyon-nagyon sok minden függ attól, hogy mennyire volt jó napunk, és ahhoz képest mennyi időre van szükségünk az alváshoz. Tehát a túl kevés és túl sok alvás, az is összefügghet egészségügyi problémákkal. És most jövök nektek egy kis számokkal. Ugye miért változik az alvás igényünk az évek során? Ugye a csecsemőkorunkban nagyon-nagyon sokat alszunk, és szinte átalusszuk az egész napot újszülöttként, tehát ugye jelentős részét alvással töltjük, amikor picik vagyunk, így tudunk jobban fejlődni. De az adatok szerint a 0-tól 3 hónapos korban az alvás 14 és 17 óra között kell, hogy legyen, 4-től 11 hónapos korig 12-től 15 óra alvás szükséges, 1-2 éves korban 11 és 14 óra alvás. Én nem tudom, hogy egy éves koromban mennyit aludtam, de biztos nem ennyit, szerintem sokkal kevesebbet. 3-tól 5 éves korig 10-től 13 óra szükséges, és most már jövünk fölfelé, mindjárt odaérünk a fiatal korosztályhoz, 6-tól 13 éves korig 9 és 11 óra közötti alvás szükséges, és a kamaszoknak, a kiskamaszoknak 8-tól 10 óra az előrelátott, és utána 18 év fölött, mintha ugye betöltöttük a felnőtt életkorunkat, és onnantól kezdve egészen 64 éves korig azt írja, hogy 7-től 9 óra alvás. Tehát nem pontosan 8, hanem 7 és 9 között valamennyi. Szerintem azért sokaknál nincs meg ez a 7 óra alvás, sőt 9 az nagyon-nagyon nagy szerencse, hogyha megvan, de 65 év felett pedig jó hír, hogy majd kevesebb alvásra lesz szükségünk, és sokkal jobban fogjuk érezni magunkat kevesebb alvással. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mennyit alszotok, írjátok meg nekünk!

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz, tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
6: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Varabás Mónika a mikrofonnál. Alekszandr Vucic szerb köztársasági elnök bejelentette, hogy fontolgatja a miniszterelnöki tisztségre való jelöltséget, és tervei között szerepel az is, hogy mandátumának lejárta előtt lemondjon köztársasági elnöki megbízatásáról. A szerb elnök a Belgrádi Rádió 1-es csatornájának nyilatkozva elmondta, lemondása akár a következő 3-4 hónapban, vagy akár annál korábban is megtörténhet. A miniszterelnöki jelöltséggel kapcsolatban közölte, a kormánypárton belül nap mint nap mérlegelik ezt a lehetőséget. Hozzátette, hogy a témáról fontos egyeztetéseket folytatnak a párt vezetésében. Bejelentette azt is, hogy a szerb haladó párt június 27-én Belgrádban tartandó nagygyűlésén ismerteti majd a választásokon induló lista nevét. Újabb feszültség alakult ki a szerbiai tejágazatban, miután a tejfeldolgozók ismét csökkentik a felvásárlási árakat, miközben a bolti árak nem változnak. A termelők szerint ez súlyos veszteségeket és ellehetetlenülést okoz, különösen a kisebb gazdaságoknál, amelyek egy része már 40-45 dináros literenkénti ár alatt dolgozik. A gazdák a kormány beavatkozását és védőintézkedéseket sürgetnek, de eddig nem született tartós megoldás. A termelők szerint a helyzet egyre fenyegetőbb az ágazat jövőjére nézve. Átlagosan mintegy 10%-kal emelkednek a jegyárak a belföldi vasúti forgalomban július 15-től, adta hírül a Srbijavoz. A drágulás az egyszeri menetjegyeket és a bérleteket is érinti. Ugyanakkor az éves bérletek, a helyfoglalások, valamint a csomag- és kerékpárszállítás díjai változatlanok maradnak. A társaság arra is felhívta a figyelmet, hogy akik július 15-e előtt vásárolják meg jegyüket, azok számára a jelenlegi árak maradnak érvényben, még akkor is, ha az utazásra később kerül sor. A vasútársaság szerint az áremelés célja a szolgáltatások fejlesztése, az utas komfort javítása, valamint az új vonatok beszerzésének és a vasúti infrastruktúra korszerűsítésének finanszírozása. Szombattól újra közlekedik a Bár-Szabadka-Bád nemzetközi szezonális vonat, közölte a Tanyug. A Montenegrói Vasúttársaság megerősítette, hogy az első járat június 12-én elindul Szabadkáról a tengerpart irányába. A Tara nevű nappali gyorsvonat szeptember 14-éig szállítja majd az utasokat. A nappali járatra kötelező a helyfoglalás, amelynek díja 3 euró. A jegyárak a relációtól függően változnak, Bár és Szabadka között 30 eurót 40 centet kell fizetni. A Magyar Kanizsai Önkormányzat idén összesen 3,6 millió dinárral támogatja a község területén működő művelődési egyesületeket. A pályázat keretében 18 szervezet részesült támogatásban, melyek összege az egyesületek létszámától és tevékenységi körétől függően 50 ezer és 450 ezer dinár között mozog. A támogatás jelentős részét az egyesületek működési költségeinek fedezésére fordítják.
0: Időjárás.
9: Jelentős lehűlés és csapadék ért el Vajdaságot, a front hatására eső, záporok, zivatarok, valamint jelentős lehűlés tapasztalható. Az időjárás változást mérsékelt, helyenként erős északnyugati szél kíséri. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 fok körül alakulhat.
0: Társadalmi célú felhívás.
3: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
10: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
11: Hegyezd a füled,
12: mert nincs itt semmi látnivaló.
11: Pannon Rádió.
13: A te hangod.
11: A te hangod.

0: 13 óra 14 perc, friss infóval jövök nektek. Radarral mérnek az autópályán Zsednyiknél a Szabadka felőli fizető kapuk előtt, illetve Szabadkán a zsinagógánál továbbra is ott állnak a rendőrök, úgyhogy nagyon figyeljetek. Ennyi, ami a rendőröket illeti egyelőre, viszont a határokon, mondok egy kis információt, a Border Watcher szerint Szerbiából Magyarország felé körülbelül Horgos 2 és Röszke 2-nél 70 perc a várakozási idő, míg Horgos 1 és Röszke 1-en másfél óra, úgyhogy aki határa tart most épp, az készüljön, mert várnia kell egy picit. Visszafelé már jobb a helyzet Magyarországról Szerbiába, Röszke 2-nél 20-30 perc a várakozási idő, és most jövök nektek egy pici kis érdekességgel még Olaszországból, ugyanis nemrégiben ott jártam, és nagyon izgalmasnak tartom az ottani gasztronómiát. Ugye mindenki szereti a pizzát, és hát a pizza az eredetileg ugye a nápolyi szegények gyors és olcsó étele volt. Mára pedig már ugye az egész világ egyik kedvence lett, gondolom ti is sokan szerettitek a pizzát. Én nagyon sokat szoktam készíteni őket, és a tésztafélék is olaszokhoz köthetőek, de nem onnan származnak. Viszont az olaszok több száz különböző formát és receptet alkottak belőle, és minden tésztafajtához más szószt ajánlanak, így nagyon-nagyon sokat lehet belőle válogatni, és nagyon nagy a választék. És ami még a pizza és a tészta mellett a nagyon-nagyon híres olasz különlegesség, édesség, az a gelato, vagyis a fagyi, ami kevesebb zsír tartalmaz, ezért intenzívebb Olaszországban a fagyi íze. Egy érdekes szabály, Olaszországban a cappuccinót többnyire csak reggel isszák, tehát hogyha én délután ott kérnék egy kis kávét, akkor azt mondanák, hogy nem kapok. Délután vagy vacsora után inkább egy eszpresszót rendelnek, vagy nem is isznak kávét. Írjátok meg, hogy ti mennyi kávét isztok.
1: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
4: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
5: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rallyk legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
6: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
7: Az Euromedic Szabadkán, a Forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
8: Programajánló.
9: Dombos Fest 2026 Kishegyesen.
10: Június 25-e és 28-a között.
9: A zenei sokszínűség idén is garantált.
10: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
9: Várunk benneteket idén is a Dombos Festen.
11: Média támogató a Pannon RTV.
12: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannon Presszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: már várják a jelentkezőket az idei Szépszó táborba, amelyet augusztus 1-e és 8-a között szerveznek meg a kishegyesi Kátai tanyán. A versmondást, a színjátszást és az előadó művészetet kedvelő fiatalokat egy hét élményekkel, közösségi programokkal és szakmai foglalkozásokkal várják. Hogy mit kínál az idei tábor és kiknek érdemes jelentkezniük, erről Hajvert Ákossal beszélgetünk. Szia!
1: Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Idén már a 38. Szépszó tábor lesz, azért ez egy nagyon szép szám. Minek köszönhető, hogy ennyi idő után is töretlen az érdeklődés?
1: Ezt tudni kell, hogy a 38. az nem azt jelenti, hogy ennyi éven keresztül szerveztük meg, hiszen volt egy időszak, amikor téli táboraink is voltak, és hát így jön ki a 38-as szám. Egyébként 1994 óta, tehát 22 éve folyamatosan minden évben van Szépszótábor a Vajdaságban, és ez még a 94-re visszadatáljuk, akkor ez Molnár Krekit Jolgának köszönhető, hiszen ő volt az, aki elindította ezt a tábort az útján, mint a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületének az elnöke, és hát utána az akkori fiatal csapat, akik már ma annyira nem fiatalok, 2006-ban vették át, tehát 2006-ban vettük mi át a Szépszó tábor szervezését, hát már barátok közt is 20 éve szervezzük a Szépszó tábort. Hogy mi az oka? Hát szerintem az egyik és talán a legfontosabb az, hogy tényleg az a csapat, aki ezen dolgozik, és természetesen az évek során azért valamennyire alakult és változott a csapat, de a kemény maga az megmaradt, az tényleg szívvel, lélekkel csinálja. Hiszen itt, aki civil szerveződéssel, ilyen típusú dologgal foglalkozik, gyerekekkel, tehetséggondozással, az tudja, hogy ez nem arról szól, hogy mennyi pénzt vesz ki belőle, hanem inkább lelkileg mennyire gyarapodhat. És természetesen próbálunk mindig lépést tartani modern időkkel, a mával, próbálunk és figyeljük a fiatalokat, hogy ők hol tartanak most, hiszen nagyon-nagyon gyorsan változik a világ, de ugyanakkor nekünk az egyik alapküldetésünk az, hogy az irodalmat, a magyar irodalmat, az irodalom interpretálását, az átadását, a pódiumművészeteket megszerettessük a gyerekekkel, és hát nyilván egyrészt, hogy megszereztessük, másrészt meg az, hogy valami olyan pluszot tudjon ez nekik adni, ami a saját jelen fejlődésükben is fontos.
0: És miért pont a Kátai tanyán?
1: A Kátai tanya úgy alakult, én azt hiszem 2008-ban volt az első táborunk a Kátai tanyán, azt megelőző években volt Bács-Feketehegyen, volt Horgoson, kerestük az ideális helyszínt. És azt gondolom, hogy ilyen szempontból mondhatom bátran, hogy a Kátai tanya ideális helyszín, hiszen a településhez közel van, még sincs benne a településen. Nyáron szervezzük a tábort, augusztusban, a legnagyobb kánikulában, a Kátai tanya tele van fákkal. Tehát, és ráadásul, mivel a településen kívül van, ezért a szélmozgás is azért sokkal intenzívebb. Tehát az a 31-2-3-5 fokos meleg, ami augusztusban ilyenkor jellemző, az benne a településen sokkal intenzívebb, mint kinn a településen kívül. És ott a fák árnyékában, a fák hűvösében én azt gondolom, hogy kiváló lehetőség ez egy kicsit elvonulni, és foglalkozni az irodalommal, az előadó művészetekkel. Akár egy ilyen, hát, mint egy ilyen kis terápiás különvonulás, mert megvannak azok a terek, amiket mi tudunk használni, ahol el tudnak a csoportok különülni egymástól, hiszen a Szépszó táborban 5-6 különböző korcsoport dolgozik. 9 évestől 26 évesig hirdetjük meg hivatalosan a Szépszó tábort. Persze volt már, hogy a 26 évet túllépte egy-egy jelentkező, nem utasítjuk vissza. A 9 évet azt azért tartjuk fontosnak, hogy a gyerek tudjon már azért értelmezően, folyékonyan olvasni, amikor megérkezik a táborba, hogy külön azzal ne kelljen foglalkozni, hiszen itt rengeteg szöveganyagot kell elsajátítani. Igen. És hát azért is mondott te, mert te is ott voltál, és nagyon jól tudod, hogy ez hogy működik, így van, hiszen egyrészt egy-egy saját szöveget készítenek el mentorokkal, amelyet aztán felhasználhatnak a különböző versenyeken, találkozókon, másrészt pedig csoportban dolgoznak, ahol előadást készítenek, és ott is megvan a saját szövegük, saját szövegmennyiségük, amit meg kell, hogy tanuljanak. És nagyon izgalmas, visszatérve még az előző kérdésedre, hogy hogyan tudunk még mindig kapcsolódni, vagy hogyan tudnak a fiatalok kapcsolódni ehhez, amikor már nekik az összes információ benne van a zsebükben, mobiltelefon formájában, és nagyon sokszor nehezen is tudnak ebből kibújni. Mégis az az egy hét, amit ott együtt töltünk el, az egyáltalán nem arról szól, hogy a mobiltelefon nyomkodják, hanem arról, hogy papírlapokkal kezükbe mantrázva sétálgatnak le föl a egyik fától a másikig, és tanulják a szövegeket, egymáshoz kapcsolódnak, beszélgetnek, közös dolgokban vesznek részt, és emiatt lehet, hogy ez egy picit konzervatívnak tűnik, hogy nincs mobiltelefon, de közben meg én azt gondolom, hogy valóban jelenfejlődésben ez rengeteget jelent, akár egy hét is egy-egy fiatalnak ilyenkor.
0: Elárulod-e nekünk, vagy titok az, hogy idén kik lesznek azok, akik foglalkoznak majd a gyerekekkel és fiatalokkal?
1: Nem titok, csak még nem teljes a lista. Azt el tudom mondani, hogy a legkisebbekkel Külműves Saba Bence fog foglalkozni, és azt is tudom, hogy az egyik kiskamasz csoporttal már biztos, hogy dr. Patonai Anita színész, drámatanár, drámapedagógus, Káva Színházi Nevelési Társaságnak volt a munkatársa, most pedig szabadúszóként dolgozik, és kiváló szakember, és azért nem mondok még mást, mert a többieknél még folynak az egyeztetések, és nem tudok még 100%-ba mondani. Tehát ugye a középiskolások lesz egy csoportvezetője, valamint ez mindig attól függ, és én ezért vagyok mindig bajban, amikor a tábort szervezem, hogy nem tudom, hogy 4, 5 vagy 6 csoport lesz a végén. Az biztos, hogy hát bő egy hete, vagy 2 hete, nem is tudom, vagy június elején 1 hete jelent meg a felhívás.
0: Igen.
1: És már egyik napról másikra már 10 jelentkezőnk volt.
0: Ez nagyon jó.
1: Igen, úgyhogy már bőven 20 fölött járunk, általában 50 és 70 résztvevő között szokott lenni a jelentkezők száma, és akkor nyilván ez a szám, ez meghatározza azt is, hogy hány csoportban folyik a munka, az átlagban 5 csoport az a reális. Ami azt jelenti, hogy van rá igény, van rá érdeklődés, és szeretnek ide járni, és szeretnek ide visszajárni is, mert azért a 60-70% a gyerekeknek azok visszajárók.
0: És akkor, ha egy mondatban kellene meghívnod a hallgatókat, vagy azokat, akik érdeklődnek, akkor mit mondanál, miért Szép Szótábor?
1: Hát amennyiben azt szeretné, hogy a csemetéje, az unokája, az unoka öccse vagy az unoka húga értelmes és izgalmas, érdekes dolggal foglalkozzon a nyáron, olyan dologgal, amely, és természetesen érdekli a színpad, hiszen ez fontos, hogy azért...
0: Ne féljen tőle,
1: szeresse, és... A gyerek egyébként is szeretne egy picit ilyen téren fejlődni, akár bátrabb lenni a közösségben, könnyebben megszólalni. Tehát nem kell természetesen, hogy mindenkiből színész legyen, vagy kis színész legyen. Akkor bátran küldje hozzánk a csapat, aki a táborszervezés mögött áll, nagyrészt pedagógusokból áll és színművészekből, tehát olyan emberekből, akik... nem most kezdték a tábor szervezését, hanem már legalább 2 évtizedes tapasztalat van a hátuk mögött, és hát mindenképp a táborszervezőknek az a célja, vagy a motivációja, hogy az egy hét alatt úgy kapja vissza a szülő a gyerekét, hogy ő is lássa a fejlődést, és ne csak mi állítsuk azt, hogy fejlődött ez a gyerek.
0: Tehát akit érdekel, akkor a Szép Szó tábor augusztus 1-től 8-áig lesz, és nagyon szépen köszönöm, Ákos, az interjút.
1: Én is köszönöm az érdeklődést, viszlát.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Elérkeztünk a mai presszó végéhez. Bevallom, izgultam, ugyanis ma hallhattatok engem először, de remélem élveztétek a velünk töltött időt. A mikrofonnál Szabó Reginát hallhattátok, a jó zenéket pedig Nagyhegyesi Dávid szolgáltatta nektek. További szép napot kívánok mindenkinek, pihenjetek sokat, hamarosan itt a hétvége is, úgyhogy töltődjetek. Holnap pedig újra én várlak titeket itt a Pannon Presszóban. Sziasztok!
2: Ugye

Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: maradt nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A szabadkai Medigroup központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Alekszandar Vucic szerb köztársaság elnök bejelentette, hogy fontolgatja a miniszterelnöki tisztségre való jelöltséget, és tervei között szerepel az is, hogy mandátumának lejárta előtt lemondjon köztársasági elnöki megbízatásáról. A szerb elnök a Belgrádi Rádió 1-es csatornájának nyilatkozva elmondta, lemondása akár a következő 3-4 hónapban, vagy akár annál korábban is megtörténhet. A miniszterelnöki jelöltséggel kapcsolatban pedig közölte, a kormánypárton belül nap mint nap mérlegelik ezt a lehetőséget. Hozzátette, hogy a témáról fontos egyeztetéseket folytatnak a párt vezetésében. Bejelentette azt is, hogy a szerb haladó párt június 27-én Belgrádban tartandó nagygyűlésén ismerteti majd a választásokon induló lista nevét. Két nap alatt több mint 42 millió eurót fizettek ki az állattenyésztőknek a minőségi tenyészállatok után járó támogatások keretében, nyilatkozta Dragan Glamocsic. A szermezőgazdasági miniszter kiemelte, hogy a következő napokban minden termelő megkapja a pénzt. Hozzátette, a pályázati felhívás május 18-án zárult le, az első kifizetések június 9-én kezdődtek, és eddig több mint 5 milliárd dinárt, azaz 42 millió eurót fizettek ki. A következő napokban pedig a többiek is megkapják a pénzt. A mezőgazdaság helyzetéről szólva a tárcavezető kiemelte, idén minden gyümölcsfaj kiváló termést és minőséget mutat, és a tavalyi évhez képest a terméshozam 50-100%-kal nagyobb a fajtától függően. Újabb feszültség alakult ki a szerbiai tejágazatban, miután a tejfeldolgozók ismét csökkentik a felvásárlási árakat, miközben a bolti árak nem változnak. A termelők szerint ez súlyos veszteségeket és ellehetetlenülést okoz, különösen a kisebb gazdaságoknál, amelyek egy része már 40-45 dináros literenkénti ár alatt dolgozik. A gazdák a kormány beavatkozását és védőintézkedéseket sürgetnek, de eddig nem született tartós megoldás. A termelők szerint a helyzet egyre fenyegetőbb az ágazat jövőjére nézve. 14. Leó pápa felavatta a Sagrada Familia Bazilika legmagasabb Jézus Krisztusról elnevezett tornyát tegnap Barcelonában. A katolikus egyházfő Antoni Gaudi építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmisét követően spanyolul és katalánul áldotta meg az épület tavasszal elkészült 172,5 méter magas tornyát. A misén 800-en vettek részt, 4000-en az épületben, 4000-en pedig a szabadban kivetítőkön követték figyelemmel a szertartást. A Jézus Krisztusról elnevezett torony felavatásával még nem fejeződött be a Sagrada Familia építése, melynek alapkövét 1882-ben tették le.
0: Sport.
6: Ma kezdődik a foci világbajnoksága, a rendezvénynek egyszerre 3 ország, az Amerikai Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont. A nyitó mérkőzést Mexikóvárosban tartják, míg a döntő New Yorkban lesz. Ma este 9 órától a társházigazda Mexikó és Dél-Afrika csapata csap össze. A 2026-os 23. futballvilágbajnokság július 19-éig tart, és összesen 104 találkozó vár ránk az elkövetkező 39 nap során.
0: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 16 fok van, gyenge délkeleti szél fúj és esik az eső. Holnap változóan felhőségboltra számíthatunk. A friss 10-14 fokos hajnalt követően délután 21 és 24 fok közé melegszik a levegő.
5: Itt a Pannorádió.
0: Reklám.
7: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
8: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A szabadkai Magnotronban óriási TV választék vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
9: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Fedezd fel az új kedvenc dalod! A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
6: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
5: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
6: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka, 024 555 001.
8: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
9: Editor's Choice. A szerkesztők választása.

0: Műsorajánló.
1: Csendháborítás. A Pannon Rádió elektronikus zenei magazinja Szlacki Csillával. Vajdasági DJ-k, nemzetközi mixek, interjúk és beszélgetések minden pénteken 10 órától.
2: Hey DJ! Where's the beat?
1: Mutasd meg, mit tudsz. Mutatkozz be a csendháborításban. Tarts velem egy elektronikus utazásra.
3: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: programajánló.
1: Visszatér a nyár leginspirálóbb élménye.
2: A Vajdasági Szabad Egyetem.
1: Július 7-e és 12-e között Kishegyesen a WIFO önkénteseinek szervezésében 23. alkalommal is megrendezzük a Vajdasági Magyar Fiatalság legnagyobb szellemi és közösségi találkozóját a Kátai Tanyán.
2: Napközben előadások, műhelyek és kerekasztalok, este pedig zene, tánc és véget nem érő beszélgetések a csillagok alatt.
1: Program és jegyek a WIFO Vajdasági Szabad Egyetem Facebook és Instagram oldalán.
2: 23. Vajdasági Szabad Egyetem.
1: Július 7-től 12-ig Kishegyes.
2: Katapultáljunk a megszokásból.
3: Média támogató a Pannoner TV.
4: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: Reklám.
1: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
2: Bomax.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombolahúzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája, Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk. Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s. 024 624 444.
7: Média támogató a Pannoner TV.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak. 15 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
9: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Két nap alatt több mint 42 millió eurót fizettek ki az állattenyésztőknek a minőségi tenyészállatok után járó támogatások keretében, nyilatkozta Dragan Glamocsics. A szermezőgazdasági miniszter kiemelte, hogy a következő napokban minden termelő megkapja a pénzt. Hozzátette, a pályázati felhívás május 18-án zárult le. Az első kifizetések június 9-én kezdődtek, és eddig több mint 5 milliárd dinárt, azaz 42 millió eurót fizettek ki. A következő napokban pedig a többiek is megkapják a pénzt. A mezőgazdaság helyzetéről szólva a tárcavezető kiemelte, idén minden gyümölcsfaj kiváló termést és minőséget mutat, és a tavalyi évhez képest a terméshozam 50-100%-kal nagyobb a fajtától függően. Újabb feszültség alakult ki a szerbiai tejágazatban, miután a tejfeldolgozók ismét csökkentik a felvásárlási árakat, miközben a bolti árak nem változnak. A termelők szerint ez súlyos veszteségeket és ellehetetlenülést okoz, különösen a kisebb gazdaságoknál, amelyek egy része már 40-45 dináros literenkénti ár alatt dolgozik. A gazdák a kormány beavatkozását és védőintézkedéseket sürgetnek, de eddig nem született tartós megoldás. A termelők szerint a helyzet egyre fenyegetőbb az ágazat jövőjére nézve. Új szabályokat javasolna a jövőbeni bővítésekhez az Európai Unió 5 tagállama. Franciaország, Németország, Belgium, Luxemburg és Hollandia szerint a megváltozott geopolitikai helyzet miatt szigorú feltételekre van szükség az új tagországok esetében. A közös dokumentum alapján ideiglenesen korlátozhatnák egy új tagállam szavazati jogát. Emellett új mechanizmusokat vezetnének be a jogállamiság és az uniós értékek védelmére. A javaslattevők szerint az EU-nak gyorsabban és hatékonyabban kell reagálni a nemzetközi kihívásokra, miközben a tagjelölt országok számára továbbra is világos csatlakozási perspektívát kell biztosítani. Egyre több hamis SMS és elektronikus úton kapott üzenet terjed, amelyekben csalók a közlekedési rendőrségnek adják ki magukat, és pénzbírság befizetésére próbálják rávenni az embereket. A minisztérium hangsúlyozza, hogy hivatalos szervek nem küldenek ilyen üzeneteket, és nem kérnek így fizetést egy linken keresztül. A közlekedési szabálysértésekről szóló értesítések csak postai úton vagy az e-uprava portálon keresztül érkeznek. A hatóságok arra kérik a lakosságok, hogy legyenek óvatosak a külföldi számokról érkező gyanús üzenetekkel, mert ezek gyakran csalási kísérletek.
5: Sport.
9: Ma kezdődik a foci világbajnoksága, a rendezvénynek egyszerre három ország, az Amerika Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont. A nyitó mérkőzést Mexikó városban tartják, míg a döntő New Yorkban lesz. Ma este 9 órától a társházigazda Mexikó és Dél-Afrika csapata csap össze. A 2026-os futballvilágbajnokság július 19-éig tart, és összesen 104 találkozó vár ránk az elkövetkező 39 nap során.
5: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén jelenleg 17 fok van, és gyenge délnyugati szél fúj. Holnap változóan felhőségboltra számíthatunk, a friss 10-14 fokos hajnalt követően délután 21 és 24 fok közé melegszik a levegő.
0: Készen állsz?
2: Oh, yeah!
0: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
10: Nota!

az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: programajánló.
1: Visszatér a nyár leginspirálóbb élménye.
2: A Vajdasági Szabad Egyetem.
1: Július 7-e és 12-e között Kishegyesen, a WIFO önkénteseinek szervezésében 23. alkalommal is megrendezzük a Vajdasági Magyar Fiatalság legnagyobb szellemi és közösségi találkozóját, a Kátai Tanyán.
2: Napközben előadások, műhelyek és kerekasztalok, este pedig zene, tánc és véget nem érő beszélgetések a csillagok alatt.
1: Program és jegyek a WIFO Vajdasági Szabad Egyetem Facebook és Instagram oldalán.
2: 23. Vajdasági Szabad Egyetem.
1: Július 7-től 12-ig Kishegyes.
2: Katapultáljunk a megszokásból.
3: Média támogató a Pannon RTV.
4: Reklám.
5: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán és szerez mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
6: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
7: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
8: 16 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
10: Híradó.
11: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika. A híradó témái közül kiemeljük. Vita a palicsi ügy kapcsán. Több mint 42 millió eurót fizettek ki az állattenyésztőknek. Újabb feszültség alakult ki a szerbiai tejágazatban. Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetsége. A tartományi képviselőház elnöke látogatást tett a Szerb Matica székházában, és ma kezdődik a foci VB. Jönnek a részletek. A Vajdasági Magyar Újrakezdés oldalán nyilvánosságra került videóra reagálva levélben értesítette az illetékes ügyészséget, és kezdeményezte a videóban megszólaló személy és Rózsa Zsombor tanúként történő meghallgatását, írja közösségi oldalán a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. A Vajdasági Magyar Újrakezdés a Facebook oldalán cirkusz helyett igazságot a palicsi magyar ellenes incidens eltussolásának háttere felvezetéssel osztott meg egy videót szerdán. Erre reagált Fremond Árpád. Rózsa Zsombor szerint a videóban szereplő szülő nem új információkat osztott meg, hanem egyszerűen elmondta azt, amit tapasztalt, és amit a chat csoportban a résztvevők maguk leírtak. Mohácsi Huba és Dudás Dániel összeállítása.
12: A Magyar Nemzeti Tanács elnöke Fremond Árpád a Vajdasági Magyar Újrakezdés videójára reagálva levélben értesítette az illetékes ügyészséget, és kezdeményezte a videóban megszólaló személy és Rózsa Zsombor tanúként történő meghallgatását. A Vajdasági Magyar Újrakezdés videójában Rózsa Zsombor, a VMU koordinációs testületének elnöke arról beszél, hogy a múlt héten tették közzé a palicsi ügyet, amely szerint a sajtóban és a közbeszédben is módszeresen el lett hallgatva. Szerinte az MNT elnöke hevesen, hazugsággal és politikai pontszerzéssel vádolta meg az ügy kapcsán egy korábbi posztjában.
13: Pedig az én célom az csak az volt, hogy rávilágítsak arra, hogy milyen fontos az a közösség érdekében, hogy egy ilyen ügy nyilvánosságot kapjon. Hogy még véletlenül sem tendencia alakuljon ki abból, hogy verik a fiataljainkat. Pedig ez már egy tendencia, mert ez nem az első eset volt.
12: A videóban egy interjú is szerepel, amelyben Rózsa Zsombor állítása szerint egy szülő látható, aki kérte, hogy ne legyen felismerhető se a hangja, se az alakja. Ez a személy a videóban a palicsi ügyről beszél, amikor magyar gyerekeket vertek meg. A videó végén Rózsa Zsombor azt mondta, itt a pillanat, amikor az MNT elnöke elszámolhat a hangnemmel, amit vele szemben korábbi bejegyzésében megütött. Rózsa azt mondta, Fremond Árpád kérjen nyilvánosan bocsánatot, mivel Rózsa szerint bebizonyították, hogy nekik van igazuk. A szerdai bejegyzésében Fremond Árpád azt írta, a Magyar Nemzeti Tanács nem söpörte szőnyeg alá az ügyet. Kezdettől fogva a sértett fiatalok és családjaik mellett áll, és minden rendelkezésre álló jogi eszközzel támogatja az ügy feltárását. Meggyőződésem, hogy minden az eljárás segítő információnak a hatóságok előtt van a helye, és nem a közösségi médiában, írja az MNT elnöke. Rózsa Zsombor közösségi oldalán reagált. Szerinte a videóban szereplő szülő nem új információkat osztott meg, hanem egyszerűen elmondta azt, amit tapasztalt, és amit a chat csoportban a résztvevők maguk leírtak. A Vajdasági Magyar Újrakezdés Koordinációs Testületének elnöke azt írja, a videóban elhangzott állításokat konkrét üzenetek támasztják alá. Így ha valakit valóban tanúként kellene meghallgatni, akkor az nem én lennék, hanem a csoport tagjai és a tánccsoport vezetői, akik az információkat elsőként ismerték és egymás között meg is osztották, vélekedik a VMU koordinációs testületének elnöke. De természetesen én továbbra is készséggel állok rendelkezésére. Mindig együttműködő voltam, és ezen most sem szeretnék változtatni, írja Rózsa Zsombor. A Magyar Szónak adott interjújában Fremond Árpád azt nyilatkozta, az önkormányzatból keresték meg őket, a tudomása szerint Góli Csilla szabadkai alpolgármester, azzal kapcsolatban, hogy találkozott a sértettek szüleivel. A szülők szerettek volna konzultálni a Magyar Nemzeti Tanáccsal is. Az MNT elnöke azt közölte, a szülőket Lulics Emil, az MNT hivatalának vezetője fogadta, és már az elején világosra tették, hogy ezt az ügyet nem szabad szűnyeg alá söpörni. Fremond szerint a szülők ugyanakkor már az első beszélgetés során elmondták, hogy semmiképpen sem szeretnének nyilvánosságot adni az ügynek. Góli Csilla a közösségi oldalán közzétett videójában azt mondta, valóban járt nála márciusban egy aggódó szülő. Szabadka alpolgármestere szerint az irodája ajtaja mindig mindenki előtt nyitva van, és ha tud, segít.
0: Valóban járt nála március közepén egy aggódó szülő, aki kérte, hogy hallgassam meg, kérte, hogy hallgassam meg az aggájait. Nem kérte különösebben a segítségemet, mint inkább a megértésemet. Én őt végighallgattam, együtt éreztem vele, együtt érzek vele ma is, és nem úgy váltunk el, hogy azzal kapcsolatban, ami kettőnk között elhangzott, én kiállok a Városháza ablakába, és azt szétkürtölöm, úgyhogy, mint ahogy mindenkivel, aki hozzám fordul, úgy ezzel a szülővel is maximális bizalommal beszélgettem, és ami kettőnk között elhangzott, azt én meg is tartottam magamnak. Amit tudtam, segítettem, amit tanácsoltam, azokat a tanácsokat talán megfogadta, talán nem, azóta nem keresett.
12: Fremond Árpád korábban közölte, hogy a Magyar Nemzeti Tanács nem csupán erkölcsi támogatást nyújtott, hanem konkrét lépéseket is tett. Az általuk megbízott ügyvéd kezdeményezésére az illetékes ügyészségben büntető eljárás indult súlyos testi sértés gyanúja miatt ismeretlen elkövetők ellen. Fremond közölte azt is, hogy az eljárás során felmerülő ügyvédi költségeket az MNT fedezi.
11: Két nap alatt több mint 42 millió eurót fizettek ki az állattenyésztőknek a minőségi tenyész állatok után járó támogatások keretében, nyilatkozta Dragan Glamočić. A szermezőgazdasági miniszter kiemelte, hogy a következő napokban minden termelő megkapja a pénzt. Hozzátette, hogy a pályázati felhívás május 18-án zárult le. Az első kifizetések június 9-én kezdődtek, és eddig több mint 5 milliárd dinárt, azaz 42 millió eurót fizettek ki. A következő napokban pedig a többiek is megkapják a pénzt. A mezőgazdaság helyzetéről szólva a tárcavezető kiemelte, idén minden gyümölcsfaj kiváló termést és minőséget mutat, és a tavalyi évhez képest a terméshozam 50-10%-kal nagyobb, fajtától függően. Újabb feszültség alakult ki a szerbiai tejágazatban, miután a tejfeldolgozók ismét csökkentik a felvásárlási árakat, miközben a boltjárak nem változnak. A termelők szerint ez súlyos veszteségeket és ellehetetlenülést okoz, különösen a kisebb gazdaságoknál, amelyek egy része már 40-45 dináros literenkénti ár alatt dolgozik. A gazdák a kormány beavatkozását és védőintézkedéseket sürgetnek, de eddig nem született tartós megoldás. A termelők szerint a helyzet egyre fenyegetőbb az ágazat jövőjére nézve. Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége. A palicsi eseményen áttekintették a szervezet munkáját és jövőbeli terveit is. A jubilómhoz kapcsolódva megtartották az éves közgyűlést, ahol értékelték az elmúlt év eredményeit, elfogadták a költségvetést, valamint bemutatták az idei programot. Szó esett az alapszabály módosításáról is. Balázs Zita és Dudás Dániel riportja.
4: A jubileum alkalmából a szokásos márciusi közgyűlést júniusra halasztották, így a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége egyszerre ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját, valamint értékelte az elmúlt év eredményeit és ismertette jövőbeli terveit. A szövetséget 2006. június 11-én 13 gazdaszervezet alapította, közülük 9 ma is aktívan működik. Az ő munkájukat az esemény elején köszöntő levéllel ismerték el. Nagy Miklós, a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének elnöke.
8: A rendezvényeknek a szervezése is a hatáskörünkben van, értem alatta, hogy olyan eseményeket, ahol a termelők a terméküket, a helyi terméküket, a helyi terméknek nevezett, általuk előállított, feldolgozott mezőgazdasági terméket tudják bemutatni, tudják a közönségnek a részére hozzáférhetővé tenni. Ez is az egyik alapvető feladata az Egyesületnek, vagy Szövetségnek, hiszen a Szövetségnek a munkája annyira széles körű, hogy állandó változik.
4: A VASZ keretében működik a falu gazdászhálózat is, amely Vajdaság szerte biztosít szakmai segítséget a gazdáknak. A falugazdászok támogatást nyújtanak az adminisztrációs feladatok intézésében, valamint különböző szakmai előadásokat és tájékoztatókat is szerveznek a helyi termelők számára. A jubileumi ünnepséget követően tartották meg a VASZ idei közgyűlését is. Balázs Ferenc, a VASZ közgyűlés alelnöke.
10: Évi közgyűlés, amelyen a 2025-ös megvalósulási terv, illetve annak a pénzügyi jelentése, illetve a 2026-os terv lesz a napirendi ponton, illetve ki kell emelnem a VASZ alapszabályának a módosítását, ami valójában a jövő évi tevékenységeknek az irányát fogja megmutatni.
4: Az alapszabály módosítása a VASZ működésének fenntartását szolgálja. Az év során igyekeznek minden lehetséges többletforrást felkutatni, amely támogatni tudja a szövetség tevékenységét. A szervezet a jövőben is folytatja a mezőgazdasággal foglalkozók segítését, valamint a humanitárius programjait is.
11: Juhász Bálint a tartományi képviselőház elnöke látogatást tett a szerb Matica székházában Újvidéken. Tárgyalást folytatott Dragan Stanicjal, az intézmény elnökével és munkatársaival a szerb-magyar kulturális és tudományos kapcsolatok fejlesztéséről, valamint a kapcsolatok ápolását célzó projektek eredményeiről. A találkozón bemutatták a kutatások eddigi eredményeit, valamint az ehhez kapcsolódó kiadványokat. Pető Attila és Balázs Zita összeállítása.
14: Dragan Stanics, a szerb Matica elnöke elmondta, hogy az intézmény hosszú évek óta dolgozik a szerb-magyar irodalmi és kulturális kapcsolatok kutatásán és erősítésén. Kiemelte, hogy a projektben számos jelentős kutató vett részt, és a munka generációról generációra öröklődik tovább, hozzájárulva a két név kölcsönös megismeréséhez. Hangsúlyozta, hogy a szerb-magyar kapcsolatok nem csak kulturális, hanem társadalmi és politikai szempontból is meghatározó a Közép-Európa és a Balkán jövője szempontból. A munka már 2003 körül megkezdődött, amikor megjelent az első tanulmánykötet, majd ezt egy újabb kötet követte 2019-ben. Ez a szerb Maticában létrejött tudományos kutatási projekt eredménye. 2023-ban még egy újabb kötet jelent meg, jelenleg pedig a negyedik kötet előkészítése zajlik. Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke szerint a szerb-magyar kapcsolatok az elmúlt 13 év munkájának köszönhetően történelmi csúcsponton vannak, ezért most ezek megőrzése és továbbfejlesztése a legfontosabb feladat. Kiemelte, hogy a két ország együttműködéséről nem csak politikai, hanem gazdasági, kulturális és tudományos szempontból is beszélni kell, például a MOL régiós jelentőségű befektetése kapcsán. Hangsúlyozza azt is, hogy az olyan intézmények, mint a Szerb-Matica fontos szerepet játszanak a szerb és magyar kulturális tudományos kapcsolatok erősítésében.
15: Olyan kutatás és annak az összegzése fog megjelenni hamarosan, ami a szerb-magyar irodalmi kapcsolatokat, viszonyokat térképezi fel. Azt gondolom, hogy ez is fontos, hogy a megbeszélésen elhangzott a 19. század közepén a 48-49-es szabadságharcot követően az 50-es években pont az irodalmi nyelv volt az, ami a szerb-magyar viszonyokat újra elkezdte összehozni és közelíteni, ezért is fontos ez a kutatás is.
14: A felek a jövőbeni kutatási irányokról, valamint a meglévő eredmények további bemutatásai lehetőségéről is egyeztettek.
16: Sport.
11: Ma este 9 órakor kezdetét veszi a labdarúgó világbajnokság. A sporteseménynek egyszerre három ország, az Amerikai Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont. A Mexikó-Dél-Afrika nyitó mérkőzést Mexikóvárosban tartják, míg a döntő New Yorkban lesz. A foci VB július 19-éig tart, és összesen 104 találkozó vár ránk az elkövetkező 39 nap során. Halász Zoltán összeállítása.
17: Új nemzetek, kibővült mezőny, új lebonyolítás, nagy esélyesek. Íme minden, amit a 2026-os labdarúgó világbajnokságról tudni érdemes. A torna történetének eddigi legnagyobb világbajnoksága lesz. Először lép pályára 48 válogatott. Az új rendszerben 12 csapatos csoportot alakítottak ki. A csoportok első két helyezettje, valamint a 8 legjobb harmadik jut tovább a kiesés szakaszba, amely immár a legjobb 32 csapat között kezdődik. A rendszer átalakításán kívül új játékszabályokat is bevezetett a FIFA, amelyek az időhúzás, a videóbíró használata és a játékvezetői döntések terén is fontos változásokat hoznak. A mezőny bővítésének köszönhetően több újonc is bemutatkozhat a világbajnokságon, köztük a Zöldfoki Köztársaság, Jordánia és Üzbegisztán. A favoritok között ezúttal is ott van a címvédő Argentína, valamint Brazília, Franciaország, Spanyolország és Németország. A szakértők szerint ugyanakkor több meglepetés csapat is beleszólhat a végső küzdelembe. A 2026-os világbajnokságon több korszakos sztár is pályára léphet. Cristiano Ronaldo és Lionel Messi pályafutásuk végéhez közeledve valószínűleg utolsó VB-jükön szerepelhetnek, míg Neymar továbbra is Brazília meghatározó játékosa. A fiatal generációt olyan játékosok képviselik, mint Kylian Mbappé és Erling Haaland, akik már most a világ legjobbjai közé tartoznak. A torna így egyszerre lesz a legendák búcsúja és egy új korszak kezdete. A 2026-os világbajnokság ma este rajtol, a döntőt pedig július 19-én rendezik. Egy biztos, minden idők legnagyobb és egyik legizgalmasabb futballünnepére készülhet a világ.
11: A pontos idő 16 óra 15 perc.
16: Időjárás.
18: Szabadkán és környékén jelenleg 16 fokot mérhetünk. Holnapra ideiglenesen csökkenni fog majd a csapadékhajlam is, túlnyomóan napos idő várható. Hajnalban 12-10. Szabadkán és környékén jelenleg 16.

0: Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
0: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Olivia Rodrigo és a legújabb dala Drop Dead, ezzel indult a mai csillagulás. Hello mindenkinek, ezen a csapadékos csütörtök délután. Jönnek a legnagyobb kedvencek, tartsatok velem, egészen 20 óráig nincs megállás. És mindeközben kérjétek, kívánjatok

Csak írjátok meg, mit hallgatnátok a 90-es évektől egészen napjainkig. Ez legközelebb majd hétfőn tehetitek meg. Holnap Best of csillaghullás lesz, úgyhogy hétfőn lesz majd legközelebb élő csillaghullás szokott időben. Ugye hétkező hangulatban, ma viszont még ami kérés kívánságban, legalábbis ugye fejenként egy. Azt írjátok meg 063-621-605 SMS, illetve Viber üzenetekre, és a Facebookon csillaghullás Pannon Rádió. A folytatáson pedig, hát ennek az idei foci VB-nek eddig legalábbis több dala jött ki, mint amennyi meccs várható, majd hogy nem. Sokan így látják. Kijött egy újabb hivatalos dal, amely megjelent a FIFA hivatalos oldalán is. Egyébként nem láttam jönni, hogy Andrea Bocelli valamikor David Guettával és Megan Thee Stallionnal készített közös dalt, de ez bekövetkezett. DNA címmel a FIFA World Cup 2026-os hivatalos dalai közé sorolják, úgyhogy Andrea Bocelli, David Guettával, Megan Thee Stallionnal jön mindjárt ez az újdonság, aztán pedig itt lesz még egy jó kis house kedvenc napjainkból, Another és a Talk to You. Még mielőtt a mai első kérések teljesülnének, kívánok kellemes időtöltést, jó zenehallgatást, akár dolgoztak, akár pihentek, akár utaztak, vagy bármit műveltek, a folytatásban pedig veletek a műsor házigazdája, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent halljátok.

0: It's all the talk to you, another és 54 óra. Közös dala itt a mai csillagulás kezdetén, ahol is a folytatáson már az első mai kérések teljesülnek. Hello Damiano Davidtől szeretnék egy számot. Nicoletta rám bízta a dalt. Born with a broken heart. Ez jön majd attól az úriembertől, aki ugye szóló karriert is épített a Maneski mellett. Ő Damiano David, mindjárt jön majd elsőként a dal. Szép vagy inkább szebb napot kívánok legalábbis időjárás szempontjából. A Daniel Fittől szeretném az Orgonafa című dalt. Köszönöm, Hajnalka. Bizony, holnap elvileg szebb nap lesz, legalábbis időjárás szempontjából. Jön majd Daniel Fitt és az Orgonafa. Szia Shakira és Rihanna közös dalát szeretném a kívánság műsorban. Köszi Ivet János Halmáról. Meg lesz, ezt is hallgatjuk. Can't Remember to Forget You. Ez egyébként Shakira is Rihanna közös dalának a címe. Kedves csillagulás, így indul a következő. A TNT új dalát kérném, az ugye itt alszolt. Köszönöm, jó zene hallgatást mindenkinek. Ildikó üzenete szólt, illetve volt ez. A TNT ugye sok év kihagyás után elkészített először egy új dalt, aztán jött ez a második, ugye itt alszolt címmel, ezt is mindjárt pörgetem, illetve sziasztok, szeretnénk kérni The Weeknd Blinding Lights. Lídia kérte ezt Mérgesről. Jön The Weeknd a blokk végén előtt a TNT újdonsága, itt lesz Shakira Rihannával, jön a Daniel Fitt csapat, kezdésnek pedig Damiano David.
1: Turn this all the way up.
2: Playing the biggest hits.
1: The biggest hits.
2: This is how we sound.
1: Cause I'm already.

0: programajánló.
1: Dombosfest 2026 Kishegyesen.
2: Június 25-e és 28-a között.
1: A zenei sokszínűség idén is garantált.
2: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
1: Várunk benneteket idén is a Dombos Feszten.
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Summer Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben június 13-án szombaton. A fergeteges hangulatról DJ Irvine gondoskodik. 40 év felett a belépés ingyenes. Június 13, szombat. Ne maradj le, vár az Atlantis!
2: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? A Stravamate ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Stravamate ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
3: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass, az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
4: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannorádióban. 20 órától.
5: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my Off the Record Radio Show right here on Pannon Radio.
4: 21 órától.
6: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
4: 22 órától.
7: Hello everyone, this is Bracketer and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
4: So have a word at all.
8: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
9: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
10: Yo, it's Martin Garrix, and you're listening to my show, The Martin Garrix Show, on Pannon Radio.
4: Világsztárok estéje, minden szombaton, a Pannon Rádióban.
6: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka. 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alem.

0: Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Nada Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nada Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
2: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezető márkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
4: Csillaghullás. Több, mint kívánságműsor. Hétköznaponként 16 órától a Pannon

0: Egy vadonatúj felvétel a Walmartból, itt volt Milo, illetve nem az a lány és Sophie is.
1: A legnagyobb kedvencek. Minden hétköznap 16 és 20 óra között. Let's go!

0: Egy nagy mai kedvenc, You Girl, Who Tana T és Imail Angel, ez volt a Move Into the Sun. Itt a csillagulás második órájában, ahol is a folytatásban játszani fogunk. Ezen a héten egy utolsót, az Atlantis Garden jóvoltából, úgyhogy amennyiben páros belépővel szeretnétek a szombat esti retro diszkóra bebiztosítani a helyeteket, akkor most van még lehetőségetek itt a csillaghullásban. A nyereményjáték mindegy 10 percig fog tartani, egyébként a következő ajánló kapcsolódik hozzá.
1: Summer Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben június 13-án szombaton. A fergeteges hangulatról DJ Irvine gondoskodik. 40 év felett a belépés ingyenes. Június 13, szombat. Ne maradj le, vár az Atlantis!
0: Ez tehát a programajánló, úgyhogy szombat este, tehát amennyiben páros belépőt szeretnétek nyerni erre az eseményre, akkor a folytatásban 10 perc áll a rendelkezésetekre. SMS-ben játszunk, csak a neveteket kell, a teljes neveteket elküldenetek, vezetéknév, keresztnév, ennyi a dolgotok, 063-621-605-ös SMS számunk játszik, illetve ami fontos, csak és kizárólag a saját nevetekben játszatok. Az Atlantis Garden eheti utolsó nyereményjátéka a szombat esti retro diszkóval kapcsolatban, ezennel kezdetét vette.

0: Summer Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben június 13-án szombaton. A fergeteges hangulatról DJ Irvine gondoskodik. 40 év felett a belépés ingyenes. Június 13, szombat. Ne maradj le, vár az Atlantis.
1: A nyereményjátékot lezárom, indul a sorsolás, és rövidesen kiderül, ki viszi el az utolsó páros belépőt az Atlantis Garden szombatesti retro diszkójára. Addig pedig, amíg a sorsolás tart, jön a Spice Girls. Egyik jellegzetes dala, az első igazi nagy sikerük, a Wannabe.

0: És megtörtént a sorsolás is, az utolsó páros belépő pedig Bálint Tivadar nyereménye. Másodmagaddal kívánok nagyon jó bulit, a te neved is ott lesz majd a nyertes listán, szombat este az Atlantis Garden jegypénztáránál. Bálint Tivadar, gratulálok, és jó bulit neked is, illetve mindenkinek, aki ellátogat a soron következő retro diszkóra, ahol DJ Irvine pörgeti az elmúlt évtizedek legnagyobb zenéit. A folytatáson pedig három újabb kívánságdal teljesül, és nem feledni, hogy a következő órában itt lesz majd a retro chart is. Olyan dalokat hallgatunk, amelyek a mai napon uralták a hivatalos angol toplistát június 11-én bizonyos években a múltban. Most viszont szia Len, nagyon jó a műsor, csak így tovább. A Get Lucky a kérésem a Daft Punk-tól, Andrétől kaptam. Köszönöm szépen, André, örülök, hogy így gondolod. Jön majd Daft Punk, Pharrell Williams és Nile Rodgers közös dala, az a bizonyos Get Lucky. Hello, nekem ez jár című számot szeretni Majkáéktól, mindenkinek, aki ismeri. Üdve Zsolt Oromról. Majka, Curtis, BLR, illetve Pápai Jóci mind-mind benne vannak ebben a dalban, ja, mindjárt elsőként a nekem ez jár. És akkor még egy üzenet, sziasztok, a Pilva Kerr Nem Tudhatom című dalát hallgatnám meg a csillaghullásban. Tünde üzenete, illetve kérése szólt így. Ugye a Pilva Kerr bizonyos verseket zenésített meg nagyszerű előadók segítségével. Ilyen például ebben a dalban Furacsé, Szakács Gergő, vagy a Follow the Flow kétharmada és Sub-Bassmaster, és egy Radnóti vers átirata a Nem Tudhatom. Ez jön a harmadikként, előtte a Get Lucky, kezdésnek pedig a nekem ez jár.
1: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
2: What's up guys, this is Bruno Mars.
3: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
4: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Panon.
5: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
6: Sziasztok, én jönnek a Dr. Béres, ez a csillaghullás.
5: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt tudom. Ciao.

Csillagullás, a könnyű zene egén. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran tudálhatsz. Csillagullás, hétköznap délutánonként a Pannon.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Cable-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
1: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Programajánló. Duhaj lemezbemutató, díszfelvonulás, gólyalábasok, táncház.
6: Június 13-án és 14-én ismét Palicsra várja a közönséget a 13. Palicsi Magyar Sokadalom. Két nap néptánccal, népzenével, kézműves hangulattal és közösségi élményekkel. Szombat este a Békés Csabai Bartók táncegyüttes előadása, a Duhaj zenekar Mozaik című lemezbemutató koncertje. Vasárnap díszfelvonulás, táncosok, zenészek, gólyalábasok, majd hajnalig tartó táncház.
5: Találkozzunk a Palicsi nyári színpadon. A belépés díjtalan.
7: Média támogató a Pannon RTV.

0: Torture of the Heart, egy újdonság Dubs és Nelly Furtado.
1: Csillagulás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
0: A folytatásban pedig Balta Ákos Danonnát, a mongolás frontemberét hallhatjuk. Ahogy repülünk, ez az új dal címe.
2: Az a helyzet, hogy nekem 5 éves koromból származik az első soksávos felvételem, és utána én 14 év komoly zenét és jazz tanultam trombitán, aztán pedig hangmérnökként diplomáztam, szóval nekem a zene az tényleg végigkísérte az egész életemet. Édesapám Máté Péterrel gitározott együtt, jó barátok voltak, úgy ő egy táncos volt élete nagy részében, illetve hát még most is, az csak már nem azzal foglalkozik. És édesanyám Hegedűs Endrével zongorázott kislányként, úgyhogy tényleg a zene az így eléggé közel áll hozzánk, és hogy bennem ez így annyira összefort ez a dolog, vagy annyira így megszületett bennem az, hogy én zenész vagyok, hogy ezt annyira kicsikoromtól tudom, hogy én ezt fogom csinálni, hogy minden napom amúgy

0: az.
1: Amúgy ez úgy történik, hogy az ember leül, és hát ugye az egyik, ami nem könnyíti a dolgot, ugye, hogy egy csendes stúdióban történik ugye a szeánsz, és hát ugye a csendből kell zenét csinálni, nekem ez egy ilyen nagy metaforám, és hát általában azért az úgy történik, hogy így, hogy egy picit így magamban nézek az élmények, az emlékek, nyilván az ember megpróbálja kicsit racionálisan is átlátni azt, hogy mi az, amivel az emberek szívesen azonosulnak adott esetben. Ez a dal például pont csak annyit kíván mondani, hogy amikor így megindulunk együtt, jó a hangulat, nem kell foglalkoznod a hétköznapokkal, hanem tényleg egy kicsit kiszabadulhatsz, és együtt vagyunk, jót mosolygunk, nagy nevetése.

0: Reklám.
1: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Summer Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben június 13-án szombaton. A fergeteges hangulatról DJ Irvine gondoskodik. 40 év felett a belépés ingyenes. Június 13, szombat. Ne maradj le, vár az Atlantis!
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
8: Bomax.
9: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
0: Műsorajánló.
10: Ízes rímekben ritmikusan mesél tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fir-firkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vájbolható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
11: Hey, what's up? This is Jay-Z.
12: This is Big Snoop D-O-double-G.
13: It's your boy Wiz Khalifa, man.
14: Hey, yo, this is Eminem.
15: Yo, what's up? This is Dr. Dre.
16: Csillagullás a Pannon Rádió

0: társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
2: 18 óra van. A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
6: Hey, what's up? It's Martin Garrix. Hey, this is Ed Sheeran.
7: Yeah. Csillag.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: I'm David Gera.
5: Sziasztok, Lófi Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

Ma hivatalosan, illetve hát nem sokára elrajtól az idei foci VB, a mexikói megnyitó egyébként helyidő szerint, legalábbis európai idő szerint nagyjából egy óra múlva lesz, és utána kezdődik majd az első meccs, aztán holnap pedig jön a további kettő megnyitó Kanada, illetve ugye Los Angelesben, az Egyesült Államokban. Egyik hivatalos dal pedig az idei foci VB-nek Shakira is a Die Die, ez szólt. A folytatásban pedig jön három kérés, három zenei kérés, illetve kívánságdal teljesül, az oda második felében pedig itt lesz a Retro Chat. Olyan dolgokat hallgatunk majd, amelyek a mai napon, vagyis június 11-én uralták a hivatalos angol toplistát, a UK chartot bizonyos években a múltban. Szia, amikor feladnád a kérésem, köszönöm, jó a műsor, Suzy, egy jó kis halott pénzdal, ezt hallgatjuk majd harmadikként. Hello, Alan Pedagin, a Summer Jam, ha már ilyen pocsék idő lett, kösz, Norbi. Jön majd az Underdog Project, és az a bizonyos Summer Jam, még pedig Allefarben rádió mixében. És még egy üzenet, szép napot szeretném meghallgatni Rózsa Magdi Elmegyek című dalát, és további jó műsort szeretnék kívánni. Ezt pedig Gyöngyitől kaptam. Rózsa Magdi, aztán The Underdog Project, majd pedig halott pénz.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
3: Summer Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben június 13-án szombaton. A fergeteges hangulatról DJ Irvine gondoskodik. 40 év felett a belépés ingyenes. Június 13, szombat. Ne maradj le, vár az Atlantis!
4: Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
0: Reklám.
3: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
4: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
5: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Your favorite show. Your number one. On Pannon Radio. Csillagullás.
7: Itt a csillagulásban pedig jön a Retro Chart teheti kiadás. Olyan dalok következnek, amelyek a mai napon, tehát június 11-én uralták. Az első helyen voltak a hivatalos angol toplistán, a UK Chart élén tehát 1990-ben, 92-ben, 2000-ben, 2008-ban, 2010-ben, vagy például 2014-ben.
8: Csillagullás a Pannon Rádióban.
9: The Retro Chart.
10: Your number one.
8: Csillagullás a Pannon Rádióban.
11: 1990. Vanilla Ice.

2000. Eminem featuring Dido.

0: Reklám.
1: Summer Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben június 13-án szombaton. A fergeteges hangulatról DJ Irvine gondoskodik. 40 év felett a belépés ingyenes. Június 13, szombat. Ne maradj le, vár az Atlantis.
2: Nemzetközi Motocross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája, Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
3: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
6: Média támogató a Pannoner TV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: 19 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
9: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Mesbet és a VR One, itt a csillagkullás utolsó órájában, ahol is még kettő kívánságdal teljesül, jön a záróblokk. Szia Lendestől szeretném a Pannóniát, mindenkinek, aki csillagkullást hallgatja, üdve Bence. Minden hallgatónak jön Des, Youngfly és Azaria, és a jól ismert Pannónia, illetve Hali pörögön a haveroknak velem együtt a New Religion, azaz új Insomnia BB Rexától. Ezt pedig Alex kérte. Jön tehát BB Rexa és a Faithless, ugye az Insomnia újra gondolva New Religion címmel, aztán pedig a Pannóniát hallgatjuk.
1: Calvin Harris.
2: This is Ava Max.
3: Hey guys, I'm Halsey.
4: Jonas Blue.
5: Hi, this is Mark Ronson.
6: Hey, this is Miley Cyrus.
7: Hi, my name is Zara Larsson.
8: Mwah! This is me, Rita Ora.
9: Hi, I'm Ariana Grande.
10: Csillagkullás. Több mint kívánságműsor.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Sziasztok, én jön a Dr. Béres, ez a csillagullás.
4: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt tettem. Ciao.

0: programajánló. 13. Palicsi Magyar Sokadalom.
1: Június 13-án és 14-én a Palicsi Nyári Szabadtéri Színpadon. Szombaton a Békés Csabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium ünnepi előadása után a Duhaj Zenekar mutatja be új Mozaik című lemezét. Vasárnap díszfelvonulás, néptánc és népzenei műsorok. A Garaguja Gólyalábas Kompánia előadása, este pedig táncház a Zagyva Bandával és a Duhaj Zenekarral.
0: Találkozzunk Palicson, ahol a hagyomány életre kell.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban. 20 órától.
4: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my off-the-record radio show right here on Pannon Radio.
3: 21 órától.
5: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
3: 22 órától.
6: Hello everyone, this is Burak Yeter and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
3: 23 órától.
7: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
3: Éjféltől pedig.
8: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
9: Yo, it's Martin Garrix, and you're listening to my show, The Martin Garrix Show, on Pannon Radio.
3: Világsztárok estéje, minden szombaton, a Pannon Rádióban.
6: Hi, this is Burak Yeter, and you are listening to Pannon Radio.

Burak Yeterés Avalán dala, egy kis No Doubt beütés, ez volt a Don't Speak. Burak Yeter pedig a világsztárok estének állandó szereplője. A rádió műsora minden szombat estei, tehát ezen a héten is szombaton 22 és 23 óra között hallgatható, exkluzívan csak itt a Pannon Rádió hullámhosszán. A folytatásban pedig jön a Csillaghullás Mix, mégpedig a 2020-as évek elejéről. Egy jó kis egyveleg, rengeteg-rengeteg zene, mindez tehát töményen 20 óráig, aztán pedig non-stop hip-hop 20 és 22 óra között. Csillaghullás legközelebb hétfőn, holnap ebben az időben Best of Csillaghullás lesz hallható, én pedig hétfőn jövök legközelebb, a 16 órai híradót követően hétkezdő hangulatban számítok majd a figyelmetekre, holnap pedig szövegmentesen nagyon jó zenék szólnak majd 16 és 20 óra között. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Baros Alent hallottátok, további szép estét, jó rádiózást! És hétfőn pedig számíthattok rám. Sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: A MOL sikeresen lezárta a tárgyalásokat a szerb állammal a NISZ megvásárlásáról. A magyar óriás cég a közléssel megerősítette a szerb energetikai miniszter Dubravka Djedovic Handanovic videóüzenetét, amelyben a tárgyalások sikeres befejezését jelentette be. Az eladó orosz Gazprom nyelvtel és az érintett hatóságokkal tovább folytatódnak az egyeztetések a tranzakció véglegesítése érdekében. Újabb feszültség alakult ki a szerbiai tejágazatban, miután a tejfeldolgozók ismét csökkentik a felvásárlási árakat. A termelők szerint ez súlyos veszteségeket és ellehetetlenülést okoz, különösen a kisebb gazdaságoknál, amelyek egy része már 40-45 dináros literenkénti ár alatt dolgozik. A gazdák a kormány beavatkozását és védőintézkedéseket sürgetnek, de eddig nem született tartós megoldás. Egyre több hamis SMS és elektronikus úton kapott üzenet terjed, amelyekben csalók a közlekedési rendőrségnek adják ki magukat és pénzbírság befizetésére próbálják rávenni az embereket. A minisztérium hangsúlyozza, hogy hivatalos szervek nem küldenek ilyen üzeneteket és nem kérnek így egy linken keresztül befizetést. Ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság. A rendezvénynek egyszerre három ország, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont. A Mexikó-Dél-Afrika nyitó mérkőzést Mexikóvárosban tartják, míg a döntő New Yorkban lesz. Ma este 9 órától a társházigazda Mexikó és Dél-Afrika csap össze.
3: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fir-firkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökre.

0: Non-stop hip-hop minden csütörtök 20-tól 22 óráig a Pannon Rádióban.
1: Flavor, play back in your face with the hot track, boy. Bring